0: a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Kevés a diplomás Magyarországon, tovább nőtt a magyar turisták száma Horvátországban. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Bár növekszik európai összehasonlításban, továbbra is meglehetősen alacsony Magyarországon a felsőfokú végzettséget szerzettek aránya a 25-34 éves korosztályban, derült ki az Eurostat felméréséből. A legnagyobb arányt 2025-ben Írországban mérték, a sor végén mögöttünk pedig csak Olaszország és Románia állt. Jövő héten megkezdi a személyes meghallgatásokat az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága. Első alkalommal Hak Péter jogtudóst, egyetemi tanárt, korábbi országgyűlési képviselőt, Szabó Máté volt ombudsmant és Fiszter Zsuzsannát, a Mi Hazánk mozgalom végrehajtási és hitelügyi szakértőjét hívják meg. Júliusban 4,9%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos hónapjához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A növekedés jelentősen meghaladta a júniusi 3%-ot és megközelítette a májusi 4,8%-ot. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint júniushoz képest 1%-kal bővült a forgalom. Idén is pályázhatnak a kerékpáros barát címre települések, munkahelyek és közintézmények, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton a KTI online pályázói felületén. A kezdeményezés célja, hogy a munkába járásban és a mindennapi közlekedésben egyre nagyobb szerepet kapjon a kerékpár. A pályázatot először 2006-ban írták ki. Tovább nőtt a magyar turisták száma Horvátországban. Az előzetes adatok alapján július végéig csaknem 440 ezer magyar turista, összesen mintegy 2 millió vendég éjszakát töltött Horvátországban. A tavalyi erős év hasonló időszakához viszonyítva ez 7%-os növekedés. A magyar utazók az idén is a Kvarneröblöt, Isztriát és Zadar megyét választották legszívesebben az úti célok közül. Az Európai Bizottság mintegy 115 millió euró sürgősségi támogatást nyújt Spanyolországnak a ceutai helyzet kezelésére, és megerősített operatív segítséget is nyújt a spanyol hatóságoknak. Spanyolország a finanszírozást egyebek mellett a határvédelem megerősítésére, a biztonsági infrastruktúra fejlesztésére használhatja fel. Ceutába július végén több mint 70 ezer ember tört be Marokkóból. Döntő többségük a tömeges betörést követő napokban el is hagyta az észak-afrikai spanyol város területét, de jelenleg is több ezen vannak Ceutában, ami miatt a város vezetése szerint tarthatatlan a helyzet az exklávéban. Újabb 4 F-16-os vadászbombázót rendel Szlovákia. A védelmi tárca közlése szerint a beszerzés jóváhagyása részben a NATO részéről megfogalmazott szükségletekkel, részben pedig a biztonsági helyzet megváltozott körülményeivel függ össze. Szlovákia már korábban vásárolt 14 F-16-os vadászbombázót. Hétfőn átmenetileg mindenütt erősen megnövekszik, majd napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan eső, zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A szél megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban döntően 11 és 17 fok között várható, de a kevésbé felhős keleti helyeken ennél több fokkal alacsonyabb is lehet. Délután 17-25 fok valószínű.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Retikül. Aha. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: Világjáró.
5: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin kedden 10-től
6: a Hobby Rádióban. Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Judit vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Kamu reklám?
1: De hová tűnik a fehér, amikor elolvad a hó?
0: Kamu reklámot hallottak?

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
4: Retikül. Az egyetlen női magazin.

0: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
4: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: Ne mész innen! Ne zavard a tanítást! Ez a Kandúr iskola!
6: Jó.

0: Ya.
1: Logo sabon fön. Dinle maçka.
2: Egyedem, megyelem, tengertánc, cica, mit kívánsz? Nem kívánok egyebet, fogjuk meg az egeret!

0: Két macska áll, és már nyávogni sem mer, mert az egér csak csendben fogható.
1: Ott a barka, visszahúzta, bent van újra, már a lukba.
2: Azt a terem buráját, hát ilyen lukas lakásban nem lehet egeret fogni.
3: Hoppá, most figyelj, minden luk.

0: Ojojojojoj, eltört az ujjam, hiába fújtam. Egérke, rád emlékezem, fáj a kezem.
1: Ez itt a tétvitamin.

0: hallgat az udar, ő tudja csak mit akar.
1: Nem jön a pimasz, nem győzi meg az igaz.
2: Ott a farka, ott a farka, ott a farka, ó, én balga.
0: Ez a macska farka.
1: Na.

0: Tudom, hogy nem rajonghat érte minden egér, viszont én azért vagyok, hogy te ne is legyél. Ez van, nem jön a lukból az egér.
1: Nehéz a nehézség

0: Reklám.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Kamu reklám.
1: Jé, te Fidusz, neked hová lett a fülcímpár?
2: Jaj, képzeld, a Dezső tegnap este úgy bevadult, hogy a fogai közé vette a fülbevalómat, és velük együtt leszakította a fülcímpámat is.
3: Mostantól vége a szakadt és begyulladt fülcímpák korának. Itt az új, lenyalható vagy lemaszatolható fülbevaló, a Nyali Maszi Füli. Termékünk nyálhatására olvad, így intim együttlétkor egyetlen szopó mozdulattal, halk cuppanással lenyalhatja azt kedvese füléről, anélkül, hogy leszakadna annak fülcímpája. Új Nyali Maszi Füli. Egy cuppantás a jóból.
4: Akció. Most a szamóca, szőlő, narancs és spenótízen kívül kedvezményes áron áruljuk a kolbászízű változatot.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 megyében, már csak néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni oltás. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 megyében. Győr-Moson, Sopron, Somogy, Vas és Zala megyékben vonták vissza a korlátozást, mert a napokban esett csapadék miatt megszűnt a fokozott erdőtűzveszély. A többi megyében továbbra is fennáll a tilalom. Már csak néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra kéri a 7-es gyerekek szüleit, hogyha még nem tették meg, keddig juttassák vissza a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába. A humán papilloma vírus elleni védőoltás a daganatok megelőzésének egyik fontos eszköze, beadása ebben az életkorban biztosítja a leghatékonyabb védelmet. Az iváncsai kutak egyikében sem mutatható ki a magzatkárosító vegyi anyag jelenléte, derül ki az önkormányzat vizsgálatából. A település 55 helyszínén furt és ásott kutakból vettek mintákat. A Fejér megyei község múlt hét pénteken közölte, hogy a településen működő akkumulátorgyár NMP szennyezést fedezett fel az üzem belső területén található monitoring kútban. Az iváncsai önkormányzat már akkor közölte, hogy a vezetékes ivóvíz Ercsi felől érkezik, azzal nem lehet probléma. A déli körvasút második üteméhez kapcsolódó munkák kezdődnek a Hamzsabégi parkban hétfőn, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A szeptemberi munkálatok részeként gyalogos aluljárók új közvilágítást kapnak, emellett a vasúti pálya és a műtárgyak megfelelő vízelvezetéséhez új csapadékvízelvezető hálózat épül ki. A várhatóan október közepéig tartó munkák miatt a parkban és a környező utakon időszakos korlátozások lesznek. Szaúd-Arábia lezárta egyik legfontosabb olajvezetékét, amit Irak felől dróntámadás ért. Irak elismerte, hogy az Iránnal határos egyik tartományukból érte támadás a vezetéket. A mintegy 1200 km hosszú olajvezeték Szaúd-Arábiának azért fontos, mert ezzel a Hormúzi szorost megkerülve lehet olajat exportálni. Ez a csővezeték mozgathatja a globális olajforgalom 4-5%-át, most viszont a támadás után le kellett állítani. Hollandiában kihallgatták azt a férfit, aki a gyanú szerint csaknem 4 tonna kokaint próbált meg Gánából Hollandia érintésével Belgiumba csempészni. A szállítmányt, melynek értéke mintegy 225 millió euró, hétfőn foglalták le a francia vámosok Dunkirk kikötőjében. Csaknem harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az év első 8 hónapjában, közölte az EU határ- és partvédelmi ügynöksége. Az EU külső határain január eleje és augusztus vége között mintegy 75 ezer illegális határátlépést jegyeztek fel az érintett országok illetékes hatóságai. A jelentés szerint a migrációs adatok csökkenése több tényezőt tükröz. Ilyenek a partnerországokkal folytatott együttműködések és a migráció kiindulási országai által hozott megelőző intézkedések. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el Magyarországot, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökken a felhőzet. Többfelé lesz élénk, néhol erős a szél. Hajnalban 9 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-25 fokot mérhetünk.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

Drága, én megmondtam, hogy nem lesz könnyű. Te azt mondtad, hogy vállalod, és én tisztelek ezért. Nem egy leányállom egy balatoni étteremben dolgozni egész nyáron,

0: Ha érted, mire gondolok.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Rekordot döntött az államháztartás hiánya augusztusban, újabb 2 évet csúszhat Paks 2 építése. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Rekordot döntött az államháztartás havi hiánya augusztusban, 2311,2 milliárd forintos mínuszt mért a pénzügyminisztérium. Az első 8 hónapban pedig 5169,1 milliárd forint volt a deficit. A kiugró augusztusi hiányból 2186,9 milliárd forintot az uniós helyreállítási programok előfinanszírozása okozott. Augusztusban 1,3%-kal emelkedtek a fogyasztói árak az egy évvel korábbihoz képest, júliushoz viszonyítva pedig 2%-os volt a növekedés, közölte a statisztikai hivatal. Az éves infláció júliusban 1,2% volt. Az augusztusi 1,3%-os infláció mértékével emelkednek az útdíjak jövőre. A személyautókra szóló éves országos matrica 62.560 forint lesz, a megyei matrica 7.280 forintba kerül majd. A pótdíjak is emelkednek. Új pályázatot írt ki a hazai szélerőművek fejlesztésére a kormány, de az első turbinák legkorábban 2030 őszén csatlakozhatnak a hálózathoz. A pályázat 700 megawattnál valamivel nagyobb új kapacitás kiépítését teheti lehetővé, miközben 2030 végéig összesen 4000 megawattnyi új szélerőművi kapacitással számolnak. Újabb 2 évet csúszhat Paks 2 építése, csak 2035 körül helyezhetik üzembe az új atomerőművet, értesült a Politico. Alapbirtokába került belső ütemterv szerint a Rosatom által tervezett létesítmény utolsó reaktorblokkjának átadását 2034. december végére tervezik, miközben korábban 2032-es befejezési dátumról beszéltek. Elmaradt az OECD átlagtól a magyar 15 évesek teljesítménye a 2025-ös PISA felmérésben, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. A magyar diákok szövegértésből 452, matematikából 459, természettudományból pedig 480 pontot értek el, az OECD átlag 461, 463, illetve 486 pont volt. Rekordmélységbe süllyedt Donald Trump amerikai elnök támogatottsága a Financial Times felmérése szerint. A brit üzleti napilap megbízásából készült kutatás alapján az amerikaiak alig 33%-a elégedett Donald Trump elnöki tevékenységével. Egyetlen hónap alatt 3% ponttal csökkent az amerikai elnök munkájával elégedettek aránya. Donald Trump támogatottsága az elkötelezett republikánus választók körében is folyamatosan és jelentősen csökken. Patriot rakétákat és egyéb légvédelmi eszközöket szállít Ukrajnának az Egyesült Királyság. A londoni Védelmi Minisztérium tájékoztatása szerint Nagy-Britannia 100 millió fontos légvédelmi csomagot állított össze. Hétfőn átmenetileg mindenütt erősen megnövekszik, majd napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan eső, zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A szél megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban döntően 11 és 17 fok között várható, de a kevésbé felhős keleti helyeken ennél több fokkal alacsonyabb is lehet. Délután 17-25 fok valószínű.
2: Hobby Rádió.
3: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Hobbi rádió!
1: Reklám!
3: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
4: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
11: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
10: Nem lehet, hogy vírusos?
11: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
10: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
11: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
10: Majd ők megoldják.
11: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
10: Ők távolról is megoldják.
11: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
10: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver, és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
1: Reklámot hallottak.
12: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
8: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
9: Próza jelenet, előadás, hangjáték.
10: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.
11: When I first saw you.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás.

0: Hobby Rádió.
1: Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Népszerű volt a nyári diák munkaprogram. Sokszor támadják meg kutyák az EON leolvasóit. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diák munkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén-nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csaknem 5000-en dolgoztak. Október 5-ig jelentkezhetnek az alap- és mesterképzésben tanuló hallgatók az országos statisztikai csapatversenyre. A verseny során a hallgatók gazdasági, társadalmi és területi statisztikai adatok elemzésében, értelmezésében és bemutatásában bizonyíthatják felkészültségüket. A verseny 3 online fordulóból és egy helyszíni döntőből áll, amelynek a KSH Budapesti Székháza a Statisztikai Palota ad otthont december 15-én. Tavaly több mint 80 esetben kerültek veszélybe az EON munkatársai. Az esetek negyedében kutyatámadás történt. Az EON Hungária csoportnál egy évben több mint 4 millió áram- és gázfogyasztási mérőt keres fel nap mint nap több mint 200 leolvasó munkatárs a Dunántúl, Pestvár megye és Budapest hálózati területein. Fontosnak nevezték, hogy a kutyákat zárják el az ügyfelek a leolvasás idejére, hogy a leolvasóik biztonságosan tudják végezni munkájukat. Katasztrofális az idei betakarítási szezon Békés megyében, az elmúlt 10 év legrosszabb hozamát mérték a növénytermesztők, az aszály súlyosabb volt a 2022-esnél is, állapította meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara illetékes bizottsága. Kukoricát idén 34 ezer hektáron vetettek, a vetésterület 2022-höz képest harmadára, tavalyhoz képest pedig a felére esett vissza. Az aszály olyan mértékű, hogy még a parlagfű sem bírja. A magyar online vásárlók többsége nem mond le a nemzetközi webáruházakról, hanem tudatosabban rendel az új vámszabályok júliusi életbe lépése óta, közölte legfrissebb adatai alapján a PwC Magyarország. A tanácsadóvállalat azt írta, a második negyed évben mintegy 750 ezerrel csökkent az EU-n kívülről érkező csomagok száma az előző negyed évhez képest, míg az EU-n belülről érkező rendelések volumene több mint 1,25 millió darabbal nőtt. Az Európai Unió július 1-től megszüntette a 150 euró alatti, az unión kívülről érkező küldemények vámmentességét, és átmeneti 3 eurós vámot vezetett be az érintett termékekre. Heti több járattal újraindítja 4 közel-keleti járatát Budapestről a Wizz Air. Októbertől ismét közvetlenül elérhető Dubaj, Abu Dhabi, Jidda és Amman. A cég fokozatosan állítja vissza járatait, figyelembe véve az Európai Unió repülésbiztonsági ügynökség térségére vonatkozó konfliktuszóna ajánlásainak felülvizsgálatát. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el Magyarországot, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökken a felhőzet. Többfelé lesz élénk, néhol erős a szél. Hajnalban 9 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-25 fokot mérhetünk.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Műsorajánlót hallottak.

sigue la mesa.

0: műsorajánló.
1: Egy műsor.
2: I could have spread my wings and done a thousand things.
1: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
3: Ma meg a szombat délután.
1: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Egészségedre!
7: Egészségedre!
6: Egészségedre!
7: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
6: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
8: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalmam, hogy menjek neki a busztal!
2: Jó reggelt!
3: Népszerű volt a nyári diák munkaprogram. Sokszor támadják meg kutyák az EON leolvasóit. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diák munkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén-nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csaknem 5000-en dolgoztak. Október 5-ig jelentkezhetnek az alap- és mesterképzésben tanuló hallgatók az Országos Statisztikai Csapatversenyre. A verseny során a hallgatók gazdasági, társadalmi és területi statisztikai adatok elemzésében, értelmezésében és bemutatásában bizonyíthatják felkészültségüket. A verseny 3 online fordulóból és egy helyszíni döntőből áll, amelynek a KSH Budapesti Székháza a Statisztikai Palota ad otthont december 15-én. Tavaly több mint 80 esetben kerültek veszélybe az EON munkatársai. Az esetek negyedében kutyatámadás történt. Az EON Hungária csoportnál egy évben több mint 4 millió áram- és gázfogyasztási mérőt keres fel nap mint nap több mint 200 leolvasó munkatárs a Dunántúl Pestvár megye és Budapest hálózati területein. Fontosnak nevezték, hogy a kutyákat zárják el az ügyfelek a leolvasás idejére, hogy a leolvasóik biztonságosan tudják végezni munkájukat. Katasztrofális az idei betakarítási szezon Békés megyében, az elmúlt 10 év legrosszabb hozamát mérték a növénytermesztők, az aszály súlyosabb volt a 2022-esnél is, állapította meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara illetékes bizottsága. Kukoricát idén 34 ezer hektáron vetettek, a vetésterület 2022-höz képest harmadára, tavalyhoz képest pedig a felére esett vissza. Az aszály olyan mértékű, hogy még a parlagfű sem bírja. A magyar online vásárlók többsége nem mond le a nemzetközi webáruházakról, hanem tudatosabban rendel az új vámszabályok júliusi életbe lépése óta, közölte legfrissebb adatai alapján a PVC Magyarország. A tanácsadó vállalat azt írta, a második negyed évben mintegy 750 ezerrel csökkent az EU-n kívülről érkező csomagok száma az előző negyed évhez képest, míg az EU-n belülről érkező rendelések volumene több mint 1,25 millió darabbal nőtt. Az Európai Unió július 1-től megszüntette a 150 euró alatti, az unión kívülről érkező küldemények vámmentességét, és átmeneti 3 eurós vámot vezetett be az érintett termékekre. Heti több járattal újraindítja 4 közel-keleti járatát Budapestről a Wizz Air, októbertől ismét közvetlenül elérhető Dubaj, Abu Dhabi, Jidda és Amman. A cég fokozatosan állítja vissza járatait, figyelembe véve az Európai Unió repülésbiztonsági ügynökség térségére vonatkozó konfliktuszóna ajánlásainak felülvizsgálatát. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el Magyarországot, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökken a felhőzet. Többfelé lesz élénk, néhol erős a szél. Hajnalban 9 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-25 fokot mérhetünk.
2: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.
4: Üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában, én Sára vagyok. Most kezdődik 2 órás reggeli műsorunk. Ma szeptember 14-e hétfő van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Most 18,5 fokot mutatnak a hőmérők. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Műsorajánló.
0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
5: legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap léptől.
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Szeptember 14-én köszöntjük Roxana, valamint Szeréna nevű kedves hallgatóinkat. A Roxana női név perzsa görög eredetű, Roxané Nagy Sándor makedón király feleségének a neve, jelentése pedig világos és ragyogó. Ünnepelnek még a Roxanák január 17-én és június 11-én is. A név becézése Roxán, Roxi, Roxika, Rona, Ronácska, Roni, Ronika és Roncsi. Jeles viselői a névnek Roxana Diaz, argentin színésznő, valamint ön kedves Roxana. Szeptember 14-én köszöntjük még Serena nevű hallgatóinkat. A latin eredetű női név, a Serenus férfi név női párja, jelentése pedig derűs, vidám és nyugodt. Ünnepelnek még a Serenák július 28-án, valamint augusztus 16-án is. A név becézése Szerén, Szerénke, Szera és Szerácska. Jeles viselője pedig Serena Williams, amerikai teniszező és ön kedves Serena. Ezen a napon köszöntjük még Armida, Armilla, Emerita, Rexana, Roxán, Rosanna, Rosita, Szerénke, Serenus, Szerény, valamint Sonora nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Szeptember 14-e van. 1861-ben ezen a napon nyitotta meg kapuit a Lánchíd budai hídfőjénél a Budai Népszínház. 1509-ben földrengés rázta meg Konstantinápolyt, a török birodalom fővárosát, és egyik városrészét teljesen romba döntötte. Ez a természeti katasztrófa 13 ezer ember életét követelte. 1981-ben megkezdték a Pink Floyd Wall című filmjének forgatását Bob Geldoffal a főszerepben. Sam Neill színész született ezen a napon 1947-ben. 1883-ban született Margaret Sanger, amerikai ápolónő, társadalomújító, aki keresztes hadjáratot vezetett az Egyesült Államokban a születésszabályozásért. Megnyitotta az első szakrendelőt, amelyből később családtervező központ alakult. 1968-ban Peter Townshend a Rolling Stone magazinnak először beszélt másfél órás rockoperettjéről. A mű témája egy süket néma, vak fiú, Tommy története.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Wifi rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
5: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 14-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, ezen a napon milyen érdekességek történtek. 1321 az első időpontunk, szeptember 14-én Ravennában meghalt Dante Alighieri, olasz költő, filozófiai, politikai, nyelvészeti író, aki a világirodalom klasszikusa, a feudális középkor utolsó és az új polgári korszak első nagy lírikusa volt. Ugorjunk a 15. századra, 1486. szeptember 14-én megszületett Agrippa von Nettesheim, német természetfilozófus és okkultista. Fő művében a három könyv az okkult filozófiáról, illetve a mágiáról, az ókori és középkori okkult tanításokat összegezte. Miután összetűzésbe került az egyházzal, visszavonta tanait, és az alkimia, a mágia és a babona ellen lépett fel. Ugorjunk a 16. század elejére, 1509. szeptember 14-én földrengés rázta meg Konstantinápolyt, a török birodalom fővárosát, és egyik város részét teljesen romba döntötte. Ez a természeti katasztrófa 13 ezer ember életét követelte. Ugorjunk a 20. századra, 1926. szeptember 14-én megszületett Michael Butor, francia író, költő és esszéista. Egy évet lépünk csak előre, 1927. szeptember 14-én Nizzában 49 éves korában meghalt Isadora Duncan, amerikai táncosnő, aki a szabadtánc első képviselője, a modern tánc úttörője volt. Folytassuk 1934-jel, szeptember 14-én megszületett Kate Millay, amerikai írónő, szobrász, pedagógus, feminista szerző. Következő időpontunk 1971. szeptember 14-e, ekkor meghalt Fenyő Andor Endre, munkácsidíjas festő, kritikus. Pontosan 10 évet lépünk előre, 1981. szeptember 14-én megkezdték a Pink Floyd Wall című filmjének forgatását Bob Geldoffal a főszerepben. Mindössze egy évet ugrunk előre, 1982. szeptember 14-én meghalt Grace Kelly, amerikai színésznő, monakói hercegnő. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
4: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
0: Hobby rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió.
1: Üzenet a Sámuel első könyve második részéből.
2: Akkor így imádkozott Anna. Örvendes szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr. Felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadításodnak. Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantanem esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy a történészek legújabb kutatásaik alapján azt állítják, hogy a bosztoni Tea délután néven elhíresült akció során nem az adó ellen tiltakoztak, hanem el akarták lopni a rakományt? A Tea bálákat nem vágták fel a vízbedobás előtt, valószínűleg később akarták a vízhatlanul becsomagolt bálákat felhozni a víz alól.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Becsinált báránysültet fogunk készíteni. Hozzávalók 1 kg bárányhús, 3 tojássárgája, zsíros füstölcsonka, vöröshagyma, liszt, 2,5 deci száraz fehérbor, őrölt bors, citrom, petrezselyem, majoránna és kakukkfű. Az elkészítése a következő. A bárányhús kockára vágjuk, mert a felaprított zsíros füstölcsonkával és hagymadarabokkal együtt gyengén átpirítjuk. Vigyázzunk, a hagyma meg ne égjen, mert különben keserű lesz. Egyébként a római ételeknél sosem szokásos, a ragunkat megszórjuk finom liszttel, és amikor a liszt barnulni kezd, ráöntjük a fehér folyóborunkat. Amikor a bor elpárolgott, a húsdarabokat vízzel felöntjük, és edényben megborsozzuk, fűszerezzük az ismert fűszerekkel, őrölt borssal, citrommal, petrezselyemmel, majorannával, kakukkfűvel. Mérsékelt lángon az egészet tovább főzzük. Amikor a hús már megpuhult, a leve is megsűrűsödött, egy külön tálban keverjünk fel 3 tojássárgáját, adjunk hozzá egy citromlevét, keverjük bele a finomra vágott petrezselyemet és majorannát. A tojásos mártás néhány perccel a tálalás előtt keverjük a húshoz, amelyet melegen tartunk, de ne hagyjuk felforni, mert különben a tojások kicsapódnak. Eképpen a mártás egyenletes sárga marad, a tojások pedig nem mennek össze.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

az első oldalon közli a szenzációt. Az angol Titanic nevű luxusgőzös az Atlanti-óceánon éjszaka jéghegynek ütközött, és elsüllyedt.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Én továbbra is Sára vagyok. Folytatjuk a Hobby Rádió adását. Ezen a nyári napon Szeréna és Roxana nevű hallgatóinkat köszöntjük. Jelenleg hazánk területén 18,5 fok van. A mai napon a Keresztény Egység napja van. Ma szeptember 14-e van. Ma a Keresztény Egység napja van. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 932-ben első Madarász Henrik német király megtagadta a magyaroknak a további adófizetést. 1482-ben Giovanni Dalmata Dalmát szobrász kőfaragó megkezdi működését a királyi udvarban. Társaival együtt jelentős része van abban, hogy a magyar királyi udvarban tudatosan alkalmazzák az antik építészeti hagyományokat. Hamarosan érkezem műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
2: Hobby Rádió.

0: Hobbi rádió.
1: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobbi rádió adását. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Köszöntöm a hallgatókat, és invitálom őket a mai nap hátralévő zenei és információs élményeire. Kezdjük a délelőttöt Ferenczi István népzenei műsorával, a népzenei kavalkáddal, amely a 8. órakor indul. Ezt követően 9 órakor Szabolcsal együtt hallgathatjuk a sztárportrét. 10 órakor Turcsányi Sipos Éva műsora az egészségedre várja a figyelmünket. 11 órakor Törtei Takács Kriszta fogyasztóvédelmi magazin műsora, a Facsipesz ad információt a mindennapok kihívásairól. 12 órakor a déli hírösszefoglalóval tartunk lépést a nap eseményeivel. 13 órakor a délután műsorban interjúk, riportok és tudósítások hangzanak el kulturális, szociális és közéleti eseményekről. 15 órakor az autós magazinnak, a négy ütemnek hallgathatjuk a híreit. 16 órakor a réteg magazinok keretében A7 prózája Zsoldos Árpáddal, az irodalmi rádió műsora, valamint a Takeaway, a BBC angol nyelv leckéje és a QTC, Zentai Tibor rádióamatőr műsora Rózsa Dezső szerkesztésében várja a kedvelőket. 17 órakor a Live Hungary műsorban a legnagyobb hazai előadók koncertjei szólalnak meg. 18 órakor az esti hírösszefoglalóval zárjuk a délutánt, benne a nap idézetével, névnap köszöntővel, évforduló naptárral és sporthírekkel. 19 órakor verssel, esti mesével, kabaréval és a nap érdekességével, egy riporttal, interjúval vagy tudósítással készülünk. 20. órakor újra Ferenczi István népzenei műsora, a népzenei kavalkád hangjai töltik meg a teret. 21 órakor Szabolcsal együtt a Sztárportré műsorban ismerkedhetünk a vendégekkel. 22 órakor Turcsányi Sipos Éva műsora, az egészségedre várja a hallgatókat. Végül 23 órakor Törtei Takács Kriszta fogyasztóvédelmi magazin műsora, a Facsipesz zárja a mai műsorrendet. Zene után innen folytatjuk.
0: Hobbi rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobbi rádió.
1: Önök még mindig a Hobbi rádió műsorát hallgatják. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Ami a pénzügyeket és a gazdaságot illeti, a múlt héten rendkívül dinamikus képet festett a hazai tőzsdei piac. A budapesti értéktőzsde megállítható lendületet mutatott, hisz a Box Hirdex 3,23%-os emelkedéssel zárt, ezzel új történelmi csúcsot elérve, amelyet a MOL csoport vezetés értek el a befektetők kedvenc értékpapírjai. Ugyanakkor a pozitív tőzsdei hangulat mellett komoly társadalmi és gazdasági viták is kibontakoztak. Zidai Viktor közgazdász éles kritikával illette az állami dízeltámogatást, amely szerintük nem más, mint a gyalogosok, biciklisek, tömegközlekedő utazók és a benzines autósok megadóztatása a tehetősebb, dízelautóval rendelkező rétegek javára. A szakember szerint az 5000 forintos támogatás lényegében a szegényebb rétegektől vett el forrásokat, hogy a gazdagabb autó tulajdonosokat segítse, ami súlyos társadalmi igazságtalanságot eredményez. Ezzel párhuzamosan a politikai szintéren is jelentős változásokra lehet számítani, mivel a jövő héten az országgyűlés három fontos törvényjavaslatról dönt. A parlament napirendjén szerepel az ügynöki akták nyilvánossá tétele, valamint a bírósági tárgyalások online közvetítésének szabályozása, amelyek alapvetően befolyásolhatják a jogállami és adminisztratív folyamatokat. Mindeközben a gazdasági hírek mellett nem maradhatott ki a társadalmi felelőtlenség egy felháborító esete sem, amikor tolvajok egy lezárt mentőautóba törve ellopták a sérültet ellátó mentősök táskáját. Ez az eset, bár közvetlenül nem gazdasági jellegű, a társadalmi kohézió és a közszolgálati intézmények elleni erőszak egyik legújabb, aggasztó megnyilvánulása, amely rávilágít a társadalom bizonyos rétegeinek morális hanyatlására. Összességében tehát a héten a tőzsdei eufória mellett a társadalmi igazságosság, a jogállami reformok és a közszolgálati intézmények elleni támadások is meghatározó témák voltak, amelyek együttesen festenek képet a jelenlegi gazdasági és társadalmi helyzetről. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható. Jó reggelt!
1: 3500 milliárdos közlekedés fejlesztésről beszélt a szakminiszter. Automatikusan jár az 5000 forintos üzemanyag támogatás a dízelautósoknak. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 3500 milliárd forintos fejlesztési keretről, új közlekedés szervező létrehozásáról, több száz milliárdos járműbeszerzésekről és a nagy állami beruházások rendszerének átalakításáról beszélt a közlekedési és beruházási miniszter a Balatonfenyvesi közlekedési konferencián. Dávid egyebek mellett azt is elmondta, még idén kírják a közbeszerzést legalább 35 darab emeletes elektromos Intercity motorvonatra a pécsi, szegedi és miskolci fővonalakra. A legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosai októbertől havi 5000, az év végéig összesen 20000 forint támogatást kapnak. Ezzel az érintetteknek nincs teendőjük, az összeget a Magyar Államkincstár a NAV adatbázis alapján automatikusan folyósítja. Kármán András pénzügyminiszter Facebook bejegyzésében azt írta, a támogatás vonatkozik az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is, ha a gépkocsi a nevükön van. A pénzt arra a bankszámlára utalják, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót fizette. Ha ilyen nem áll rendelkezésre, a NAV által ismert más számlára, végső esetben pedig postai úton küldik a támogatást. Mostantól pénztárgép portál néven elérhető el a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi KOBAK portálja, közölte a NAV. Az új név egyértelmű bejelzi a felület szerepét, itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, valamint itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti, a korábban létrehozott felhasználók beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak, azokkal kapcsolatban a felhasználóknak nincs teendő. A börtönőrök is szabad napot kapnak a születésnapjukon. Szeptember 15-től bevezették a büntetés végrehajtási szervezet hivatásos szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló tagjaira is, hogy jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából. A passzív dohányzás nem kevésbé káros, mintha közvetlenül dohányozna. Egy nemzetközi kutatócsoport több száz ország adatainak átfésülésével kiszámította, hogy 2023-ban a passzív dohányzás 1,7 millió ember halálát okozhatta világszerte. Dolly Parton nevét veszi fel a Nashville-i nemzetközi repülőtér, miután a reptér üzemeltetőjének igazgatótanácsa egyhangulag támogatta az átnevezést. A névváltoztatást Tennessee kormányzója Bill Lee jelentette be még augusztus végén. A kezdeményezés már Parton halála előtt elindult, az énekesnő augusztusban 80 éves korában halt meg. A Tennessee állambeli repülőtér új neve egyelőre még nem ismert. Eleinte erősen felhős, helyenként esős idő várható, délután kezd északnyugat felől szakadozni a felhőzet. Az északnyugati szél gyenge marad, a hőmérséklet délután 21 fok körül alakul. Onnan többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, reggel 8-15, délután 21-26 fok valószínű.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót!
3: Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexoblock.
4: Fájdalom csillapító.
3: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock.
0: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
6: Szeptember 14-e, hétfő. A fővárosban mától lezárták az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz szerelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé. A Kálvin téren a 223-e és a 9-es autóbusz megállójában áll meg. Tart az átépítés a 13. kerületben a Cserhalom utcában, mától megnyitják az Úszódar utcánál és a Csavargyár utcánál. A Csele utcától a hajóépítő sétányig továbbra is egyirányosításra kell készülni, a Csavargyár utcában pedig útszűkületen kell áthajtani. A Váci út szervizútját és a hajóépítő sétányt már korábban lezárták. Soroksáron a Haraszti úton a Péter Apostol utcánál mától a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással közműépítés miatt. A Péter Apostol utcát lezárták a Haraszti útnál. Ma 6 órától a H9-es hév rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti Csömör állomást karbantartás miatt. H9-es pótlóbusz közlekedik Csömör és Szabadság telep között.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
7: Szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, Sára vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Ez a reggeli műsorunk második órája. Ezen a reggeli napon Szeréna és Roxana nevű hallgatóinkat köszöntjük. A fővárosban 18,3 fok van. A mai napon a Keresztény Egység napja van. Ma szeptember 14-e van, ma a Keresztény Egység napja van. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
5: Szeptember 14-én köszöntjük Roxana, valamint Szeréna nevű kedves hallgatóinkat. A Roxana női név perzsa görög eredetű, Roxané Nagy Sándor makedón király feleségének a neve, jelentése pedig világos és ragyogó. Ünnepelnek még a Roxanák január 17-én és június 11-én is. A név becézése Roxán, Roxi, Roxika, Rona, Ronácska, Roni, Ronika és Roncsi. Jeles viselői a névnek Roxana Diaz, argentin színésznő, valamint önkedves Roxana. Szeptember 14-én köszöntjük még Serena nevű hallgatóinkat. A latin eredetű női név, a Serenus férfi név női párja, jelentése pedig derűs, vidám és nyugodt. Ünnepelnek még a Serenák július 28-án, valamint augusztus 16-án is. A név becézése Serén, Serénke, Szera és Szerácska. Jeles viselője pedig Serena Williams, amerikai teniszező és önkedves Serena. Ezen a napon köszöntjük még Armida, Armilla, Emerita, Rexana, Roxán, Rosanna, Rosita, Serénke, Serenus, Serény, valamint Sonora nevű kedves hallgatóinkat.
4: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió.
1: Szeptember 14-e van. 1861-ben ezen a napon nyitotta meg kapuit a Lánchíd budai hídfőjénél a Budai Népszínház. 1509-ben földrengés rázta meg Konstantinápolyt, a török birodalom fővárosát, és egyik városrészét teljesen romba döntötte. Ez a természeti katasztrófa 13 ezer ember életét követelte. 1981-ben megkezdték a Pink Floyd Wall című filmjének forgatását Bob Geldoffal a főszerepben. Sam Neill színész született ezen a napon 1947-ben. 1883-ban született Margaret Sanger, amerikai ápolónő, társadalomújító, aki keresztes hadjáratot vezetett az Egyesült Államokban a születésszabályozásért. Megnyitotta az első szakrendelőt, amelyből később családtervező központ alakult. 1968-ban Peter Townshend a Rolling Stone magazinnak először beszélt másfél órás rock operettjéről. A mű témája egy süket néma, vak fiú, Tommy története.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai, kalendárium.
3: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 14-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, ezen a napon milyen érdekességek történtek. 1321 az első időpontunk, szeptember 14-én Ravennában meghalt Dante Alighieri, olasz költő, filozófiai, politikai, nyelvészeti író, aki a világirodalom klasszikusa, a feudális középkor utolsó és az új polgári korszak első nagy lírikusa volt. Ugorjunk a 15. századra, 1486. szeptember 14-én megszületett Agrippa von Nettesheim, német természetfilozófus és okkultista. Fő művében a három könyv az okkult filozófiáról, illetve a mágiáról az ókori és középkori okkult tanításokat összegezte. Miután összetűzésbe került az egyházzal, visszavonta tanait, és az alkimia, a mágia és a babona ellen lépett fel. Ugorjunk a 16. század elejére, 1509. szeptember 14-én földrengés rázta meg Konstantinápolyt, a török birodalom fővárosát, és egyik városrészét teljesen romba döntötte. Ez a természeti katasztrófa 13 ezer ember életét követelte. Ugorjunk a 20. századra, 1926. szeptember 14-én megszületett Michael Butor, francia író, költő és esszéista. Egy évet lépünk csak előre, 1927. szeptember 14-én Nizzában 49 éves korában meghalt Isadora Duncan, amerikai táncosnő, aki a szabadtánc első képviselője, a modern tánc úttörője volt. Folytassuk 1934-jel, szeptember 14-én megszületett Kate Millay, amerikai írónő, szobrász, pedagógus, feminista szerző. Következő időpontunk 1971. szeptember 14-e, ekkor meghalt Fenyő Andor Endre, Munkácsi díjas festő, kritikus. Pontosan 10 évet lépünk előre, 1981. szeptember 14-én megkezdték a Pink Floyd Wall című filmjének forgatását Bob Geldoffal a főszerepben. Mindössze egy évet ugrunk előre, 1982. szeptember 14-én meghalt Grace Kelly, amerikai színésznő, monakói hercegnő. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
2: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbyradio.hu.
0: A rádiót.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Üzenet a Sámuel első könyve második részéből.
2: Akkor így imádkozott Anna. Örvendes szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr. Felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadításodnak. Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk.

0: Hobby Rádió.
1: Tudni valamit és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy a történészek legújabb kutatásaik alapján azt állítják, hogy a bosztoni Tea délután néven elhíresült akció során nem az adó ellen tiltakoztak, hanem el akarták lopni a rakományt? A Tea bálákat nem vágták fel a vízbedobás előtt, valószínűleg később akarták a vízhatlanul becsomagolt bálákat felhozni a víz alól.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
3: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobbi Rádió. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 932-ben első Madarász Henrik német király megtagadta a magyaroknak a további adófizetést. 1482-ben Giovanni Dalmata Dalmát szobrász, kőfaragó megkezdi működését a királyi udvarban. Társaival együtt jelentős része van abban, hogy a magyar királyi udvarban tudatosan alkalmazzák az antik építészeti hagyományokat. Zene után folytatjuk.
0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobbi Rádióban.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Üdvözljük Önt a Hobby Rádió friss hírei között, ahol ma is a befogadó társadalom és a kulturális élet legfontosabb pillanatait helyezzük a reflektorfénybe. Portálunkon olvasható, hogy a Ho Chi Minh városi Huang Duong hangoskönyvtár jelentős átalakuláson ment keresztül, mégis megőrizte szerepét a látássérültek közös otthonaként. Hasonlóképpen kiemelték Xuan Fuang 97 éves író példáját, aki tanácsaival és alkotásaival is azt üzeni, hogy a tanulás mélyíti az élet szeretetét. Hazai téren a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete újabb online közösségépítő beszélgetést hirdetett, amelynek vendége a Braille kultúra támogatásáról fog szólni. Emellett beszámoltunk arról is, hogy az Éfoész színes, kreatív programokkal várja a látogatókat a 34. sérült gyermekek napja alkalmából. Nemzetközi szempontból pedig Tai Nguyenben működő speciális iskola példája mutatja be az inkluzív oktatásfejlesztés gyakorlati eredményeit. Ezek a történetek együttesen rajzolják meg a fogyatékossággal élő emberek mindennapjainak sokszínűségét és lehetőségeit. A részletekért és a további információkért kérjük, látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Zene után innen folytatjuk.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Kedves hallgatóink, a mai nap hátralévő részében is számos érdekes műsorral várjuk Önöket. 8 órakor Ferenczi István népzenei műsora, a népzenei kavalkád hangjai köszöntenek minket, majd 9-kor a Star Portré adásában Szabolccsal ismerkedhetünk meg. 10 órakor Turcsányi Sipos Éva vezeti az Egészségedre című műsort, 11 órakor pedig Törtei Takács Kriszta fogyasztóvédelmi magazin műsora, a Facsipesz segít a mindennapi ügyekben. Délben a Déli Hír összefoglaló tartja a kapcsolatot a nap eseményeivel, ezt követően 13 órakor az délután műsorban interjúk, riportok és tudósítások hallhatók kulturális, szociális és közéleti eseményekről. 15 órakor az Autós magazin, a 4 ütem következik, 16 órakor pedig a Réteg magazinok keretében hallgathatjuk meg a 7 prózája című irodalmi rádió műsort Zsoldos Árpáddal, a BBC angol nyelv leckéjét, a Take Away-t, valamint Zentai Tibor rádióamatőr műsorát, a QTC-t. 17 órakor a legnagyobb hazai előadók koncertjei szólalnak meg a Live Hungary adásában, 18 órakor pedig az esti hírösszefoglalóval hallhatjuk a nap idézetét, a névnap köszöntőt, az évforduló naptárt és a sporthíreket. 19 órakor verssel, esti mesével, kabaréval és a nap érdekességével, legyen az riport, interjú vagy tudósítás, várjuk Önt. 20 órakor ismét Ferenczi István népzenei műsora, a népzenei kavalkád hangjai kísérnek, 21 órakor Szabolccsal folytatódik a Star Portré, 22 órakor Turcsányi Sipos Éva vezeti az Egészségedre című műsort, és a napot 23 órakor Törtei Takács Kriszta fogyasztóvédelmi magazin műsora a Facsipesz zárja. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
0: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
2: Az ördög küldte, erősebb írta, kész rosszabb nála is.

0: Hobbi Rádió!
1: A Hobbi Rádió műsora folytatódik. Én Sára vagyok. Most lássuk, hogy milyen időjárásra számíthatunk. Ma várhatóan gyenge, szitáló eső várható. Most 18 fokot mérünk. 18 és 22 fok közötti hőmérséklet várható. A 23 fokos hőérzet miatt valamivel melegebbnek tűnhet az idő. A páratartalom 83%, így füllet lehet a levegő. Az UV-sugárzás értéke 3, ami mérsékelt. Csapadékra nem számíthatunk. 331 irányú, könnyű szellő várható. A legerősebb széllökések akár 21 km per órásak is lehetnek. A holnapi napon változó felhőzetre számíthatunk. Napközben 16 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Többnyire napos idő várható. Eső vagy zápor nem valószínű. 297 irányú könnyű szellő várható. Szerdán napos időre számíthatunk. 17 és 24 fokos hőmérsékletekre számíthatunk. Egész napos napsütés várható. Csapadék nem várható. 170 irányból enyhe légmozgásra számíthatunk. A legerősebb széllökések akár 29 km per órásak is lehetnek. Ennyit az időjárásról, hamarosan más témával folytatjuk. Reggel 8-ban kezdődik a Népzenei Kavalkád című műsorunk. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönöm a figyelmet. Sára voltam, a Hobbi Rádió robot műsorvezetője. További kellemes napot kívánok!
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól!

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
1: 9,5 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. Megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt. Változékony időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 9,5 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. A programok között szerepel egy új krízisellátás létrehozása 80 gyermek számára. Megerősítenek 15 speciális gyermekotthont több szakemberrel és intenzíves szakmai támogatással. Új célzott ellátás indul az autizmus spektrum zavarral, értelmi fogyatékossággal és súlyos pszichés vagy magatartási problémákkal élő gyerekeknek. Bentlakásos addiktológiai rehabilitációs program kezdődik, továbbá mintegy 440 millió forintot fordítanak a veszélyeztetett serdülő lányok és fiatalanyák támogatására. 1,5 milliárd forintot költenek a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek lelki és szakmai támogatására, valamint külön program kezdődik a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt. A jelenleg hatályos, a Fidesz által korábban gyermekvédelminek nevezett, valójában azonban jogvédők szerint is melegellenes törvény szerint az azonos nemű pároknak a mindenkori családpolitikáért felelős miniszter hozzájárulására van szükség az örökbefogadáshoz. Magyar Péter kormánya ezen kíván változtatni. Visszavonta a svájci használt Stadler motorvonatok karbantartására vonatkozó még Lázár János minisztersége idején kiadott utasítást Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán azt írta, elődje Lázár János április 9-én 3 nappal az országgyűlési választás előtt utasította a MÁV-ot a karbantartási szerződés megkötésére. A vasúttársaság vezetése azonban az utasítást nem hajtotta végre, mert a használt járművek karbantartása szerintük kirívóan drága lett volna. Vitézy Dávid azt is közölte, a Siemens mozdonyok megmentéséért is újraindítja a tárgyalásokat. A biztonságos rollerezésre, a felelős közlekedési magatartásra és a védőfelszerelések, különösen a bukósisak használatának fontosságára hívja fel a figyelmet az adat, amit az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság felkérésére készítettek. A ma kezdődő biztonság hete alkalmából kérték meg Hauber Zsoltot az elkészítésére, mert úgy gondolják, hogy a zene olyan hallgatókhoz is eljuttathatja a megelőzés üzenetét, akiket a hagyományos közlekedésbiztonsági tájékoztatás kevésbé ér el. Hajlandó személyesen találkozni Vlagyimir Putyinnal a decemberre tervezett Miami G20 csúcs találkozón az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky a Deutsche Welle televíziónak adott interjújában azt mondta, kész elutazni Miamiba, ha az orosz elnök is részt vesz a decemberre tervezett G20 csúcs találkozón. A Kreml ugyanakkor lehetetlennek nevezte, hogy az orosz és az ukrán vezető Miamiban találkozzon. Nyugat felől felhők érkeznek, de a nap több órára kisüthet, így összességében kellemes őszi időre számíthatunk ma. Csak kevés helyen fordulhat elő zápor, jelentős csapadék nem való. Színű. Az északi szél élénk széllökésekkel kísérheti a napot, délután már 21-27 fokig emelkedik a hőmérséklet. Holnap gyengén felhős napos idő várható, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor. Az északi szél még élénk lehet, a reggeli 8-16 fok után délután 22-27 fok várható.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Szeptember 14-e, hétfő. A fővárosban mától lezárták az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé, a Kálvin téren a 223-e és a 9-es autóbusz megállójában áll meg. Tart az átépítés a 13. kerületben a Cserhalom utcában, mától megnyitják az Úszódar utcánál és a Csavargyár utcánál. A Csele utcától a hajóépítő sétányig továbbra is egyirányosításra kell készülni, a Csavargyár utcában pedig útszűkületen kell áthajtani. A Váci út szervizútját és a hajóépítő sétányt már korábban lezárták. Soroksáron a Haraszti úton a Péter Apostol utcánál mától a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással közműépítés miatt. A Péter Apostol utcát lezárták a Haraszti útnál. Ma 6 órától a H9-es sév rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti Csömör állomást karbantartás miatt. H9-es pótlóbusz közlekedik Csömör és Szabadság telep között.
0: Hobby Rádió.
5: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
6: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek, énekesek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád, hétfőn 8-tól. A mikrofonnál Ferenci István.

0: Ördöngős vizesi muzsikát hallottunk az elmúlt percekben a Muzsikás Együttes Nem Úgy Volt, Mint Most Régen című lemezéről. Önök a Népzenei Kavalkát, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallják. Köszönti önöket a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Korábbi adásaimban már mutattam be muzsikás lemezekről felvételeket, most is ez következik. A Muzsikás Együttes volt a második táncházi zenét játszó együttes a Sebő Együttes után, amely a 70-es években alakult. Vezetőjük Sipos Mihály. Később csatlakozott az együtteshez Sebestyén Márta is. Nagyon sok koncertet adnak külföldön és Magyarországon egyaránt. Több klasszikus zenét játszó zenészekkel szoktak együtt koncertezni. A Muzsikás Együttes tagjai ma is aktívan muzsikálnak, koncerteznek és rendszeresen tartanak táncházat, illetve gyerektáncházat, keddenként a Fővárosi Művelési Házban. A Muzsikás Együttes többi tagjai Éri Péter, akinek szintén van egy népzenei műsora vasárnaponként egy rádióadón. A másik tag pedig Hamar Dániel, aki bőgőn, ütőgardonon és sok más népi hangszeren játszik. És végül a vezető, akit már említettem, Sipos Mihály. Az együttes énekese pedig Sebestyén Márta. A következő felvétel címe Adjon Isten minden jót, énekel Sebestyén Márta. Ezt a dalt a korábbi években sokat hallottam egy rádióadó reggeli zenés műsorában. Így vált kedvencemmé ez a dal.
1: Ha ezt hallja, vagy ezt, vagy netán ezt, akkor tudja, hogy a Hobby Rádiót hallgatja.

0: Most pedig egy mezőségi táncot hallgassunk meg.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

A következő somogyi összeállítás címe Félre gatya pendej. Ezt a nótát dudanótákba is szokták énekelni különböző változatokban. Ez különböző dudásoktól is függ, hogy ők hogy éneklik. Minden változatban vannak szövegeltérések. Ez az összeállítás 1981-ben az első táncház találkozón aratott nagy sikert, akkorát, hogy rákerült az első táncház találkozó lemezre is. A táncház találkozó akkoriban még egynapos rendezvény volt, és már akkor is a régi Budapest sportcsarnokban volt megrendezve. Ebben a felvételben közreműködik Ifjú Csóri Sándor dudán és tekerőn, valamint vendég névzenészek is.

0: A következő felvétel címe vonat. A felvételt hallgatva tényleg úgy is indul a felvétel, mintha egy vonat indulna el, tehát lassan indul, és a legvégén pedig újra lassan, mintha megállna a vonat. Ez a felvétel ifjú Csorri Sándor improvizációja. Dudán játsza a dallamot, és a dalokat többek között Szikora János Ipoly Palásti Dudástól állította össze, akivel volt szerencséje találkozni 1976-ban. A felvételek között Duda apráját fogunk hallani. A Duda aprája nem más, mint a két dallam közötti közjáték. Minden Dudásnak volt egy saját Duda aprája, amit alkalmazott, ha éppen esetleg táncosoknak játszott, és ha nem jutott eszébe, hogy mi a következő dallam, addig azt játszotta, és különböző módon improvizálta. Az utolsó élő hagyományőrző pásztor Dudás, Pál Pista bácsi, keresőnek nevezi. Ezzel a felvétellel nekem is volt egy személyes élményem. Az egyik csutorás nemzetközi népzenei és néptánc táborban Lajos Mizsén néhány évvel ezelőtt. A második dudatanárom Okos Tibor, a Gajdas Együttes vezetője, szintén eljátszotta ezt a felvételt, de teljesen más dallamokkal és teljesen más duda aprájákkal. Először egy népzenei koncerten játszotta el a táboron belül, majd az esti táncházban, ahol engem is próbáltak különböző táncokra megtanítani, és ennél a dalnál, emlékszem, egymást vállát fogva, szinte futva körbe mentünk a tánctermen. A következő alkalommal már én is beálltam a zenekarba a tanárom mellé, és együtt dudáltuk.
1: Poppy Rádió!
2: Már megint ezt hallgatod?

A következő felvétel címe Hújjatok levelek. Ennek a dalnak is különböző változatai vannak, tájegységenként különbözik. Minden magyar lakta tájegységen máshogy éneklik.

0: Népzenei kavalkád. A mikrofonnál Ferenci István.
1: Maradjunk még egy pár felvétel erejéig a muzsikás együttesnél. Az első adásomban, az első lemezről már mutattam be felvételeket. Most erről a lemezről a vonós zenekari felvételeket fogom bemutatni. Először hallgassunk mezőségi muzsikát.

0: Zombi Rádió.
1: Mit is akartam mondani?
2: Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobbi Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallották. Elköszön önöktől a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. További szép hetet, találkozunk egy hét múlva a viszonthallásra.

0: di rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: A héten benyújtja a kormány a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot. Három fontos törvényről is dönthet az országgyűlés a héten, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A kormány a héten benyújtja az országgyűlésnek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Kiemelte, szigorítják a kiskorúak számára hozzáférhető, a szexuális erőszakot, a szexualitást explicit módon megjelenítő, a kizsákmányolást, a manipulációt népszerűsítő tartalmakra vonatkozó szabályokat, továbbá szigorítják a közterületi reklámokra, politikai hirdetésekre és médiatartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi előírásokat. Szigorítják azt is, hogyan kell az államnak eljárnia a kórházban rekedt gyerekek ügyében, hogy egyetlen gyermek sem maradhasson hónapokig kórházban azért, mert a rendszer nem talált számára megfelelő ellátást. A héten három fontos törvényről dönthet az országgyűlés az alkotmánybírósággal, az igazságszolgáltatással és az ügynökaktákkal kapcsolatban, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta elmondta, hogy napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényjavaslat, amely az ügynökakták szélesebb körű megismerését is lehetővé tenné. Tárgyalják az igazságügyi tárgyú törvények módosítását, amely megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. Emellett az alkotmánybíróság működését érintő szabályokat is módosítanák. Az állami tulajdonban lévő erdőkből származó lakossági tűzifára nem haladhatja meg a 2026. január 1-én alkalmazott fogyasztói nettóárat. Ez olvasható a magyar közlönyben pénteken megjelent kormányhatározatban. A kormány több mint 657 millió forintot biztosít a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzésére. Az erről szóló határozat a legutóbbi magyar közlönyben jelent meg. Műtlenkezelés gyanúja miatt nyomozást rendelt el a rendőrség a Szuverenitás Védelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. A dokumentumok szerint a hivatal működésének alig 2,5 éve alatt mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költött el kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra. Elkerülhetetlennek nevezte Írország és Észak-Írország újraegyesítését dublini látogatásán az amerikai elnök. Donald Trump írországi látogatása első napján az ír kormányfővel tartott tárgyalás után úgy fogalmazott, nem akar semmilyen gondot okozni, de nagyon szeretné Észak-Írország és a több mint 100 éve független államként létező ír köztársaság egyesítését. Az amerikai elnök nyilatkozata után azonnal tiltakozó közleményt adott ki a legnagyobb észak-írországi brit párti protestáns erőt, a Demokratikus Unionista párt. Eleinte erősen felhős, helyenként esős idő várható, délután kezd északnyugat felől szakadozni a felhőzet. Az északnyugati szél gyenge marad, a hőmérséklet délután 21 fok körül alakul. Onnan több felé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, reggel 8-15, délután 21-26 fok valószínű.
2: Hobby rádió.
3: Reklám.
4: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby rádió, ahol a jó zene tovább él.
7: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
8: Szeptember 14-e, hétfő. A fővárosban mától lezárták az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé. A Kálvin téren a 223-e és a 9-es autóbusz megállójában áll meg. Tart az átépítés a 13. kerületben a Cserhalom utcában, mától megnyitják az Úszódar utcánál és a Csavargyár utcánál. A Csele utcától a hajóépítő sétányig továbbra is egyirányosításra kell készülni, a Csavargyár utcában pedig útszűkületen kell áthajtani. A Váci út szervizútját és a hajóépítő sétányt már korábban lezárták. Soroksáron a Haraszti úton a Péter Apostol utcánál mától a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással közműépítés miatt. A Péter Apostol utcát lezárták a Haraszti útnál. Ma 6 órától a H9-es hév rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti Csömör állomást karbantartás miatt. H9-es pótlóbusz közlekedik Csömör és Szabadságtelep között.
4: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
3: A Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
9: Ha elkap téged akár egy apró kis betegség is, akkor te milyen beteg vagy? Tehát, hogy beleéled magad és szenvedsz, vagy pedig egyszerűen meg is feledkezel róla, és mész tovább, csinálod a dolgokat, és valaki kérdezi utólag, hogy beteg voltál? Nem. Melyik vagy?
10: Te? Én attól tartok, hogy ez egy ilyen férfi szindróma.
9: Az egyes? Ez jó. Beleéljük magunkat és szenvedünk?
10: Igen, és kutatod, hogy vajon mi ez lehet? Most melyik komoly betegségnek a kezdete.
11: Takács Nikolász, előadó művész.
10: Egy kicsit kis fölénnyel kellene ez mindig.
9: Ez milyen jó fölénnyel, azt mondod, igen. De jó, hogy felülről ránézni, én így is tudom ezt mondani.
10: Igen.
9: Keresed egyébként a lelki összefüggéseket, amikor valamit tapasztalsz?
10: Mivel vannak, és tapasztaltam az életem folyamán, hogy test és lélek az egy az egyben, ezért igen, és úgy mielőtt elkezdtük ugye a forgatást, mondtam, hogy kicsit a nyakam az be van csípődve. Hát tegnap volt egy ilyen kis megoldandó, stresszes feladat, biztos, hogy ez
9: a válladra került egy nagy nyomás?
10: Egy kicsit a uh-huh. hátul a uh-huh. nyakamnál.
9: Hát,
10: igen.
9: És akkor tulajdonképpen szoktál azon is dolgozni, hogy mondjuk, ha van egy testi tünet, akkor a lelki oldalát megoldani?
10: Biztos vagyok benne, hogy ha ma megoldom a tegnapi problémát, akkor estére szépen kilazul, és nem lesz gond. Uh-huh.
9: Megoldod?
10: Megfogom.
4: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
3: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
4: Nem vagyok hipohonder típus, tehát nem keresek magamon szimptomákat, nem tulajdonítok óriási jelentőséget annak, ami egy apróság. De ha valaminek megvan a kúrája, és tudjuk, hogy ez hogy zajlik, akkor ezt betartom.
5: Figyelsz rá?
4: Meg akarok szabadulni tőle, utamban van a betegség.
5: Észre
4: nem szeretek belefeledkezni, hogy én most beteg vagyok.
5: De és észreveszed magát a betegséget?
4: Igen, már mielőtt jön. Hát azért,
5: tényleg már érzed, hogy jönni fog?
4: Persze. Hát ezt azért egy pár évtized után a Földön az ember már megtanulja, hogy mikor fog bedurrani a torka, mikor jön ez vagy az ki. Persze.
5: És olyankor, amikor érzed, akkor a figyelmed hol van? Hogy megfigyeled, hogy na most már tudom, hogy jön, vagy pedig ráteszed a figyelmedet egy feladatra, vagy most ezzel foglalkozom, ezt csinálom, mert ezt meg kell csinálom, ezt írom, és úgy elfelejted a betegséget, hogy pár napja el is felejtettem, nincs is, nincs.
4: Nem, nincs ilyen nálam.
5: Nincs?
4: Eldöntöm, nincs. Hogy ez most milyen, erre most egy tea kell, vagy egy diéta kell, vagy egy böjt kell, vagy erre sport kell, vagy erre mi kell.
5: Aha, ugye?
4: Tehát akkor hogyha megfájdul a hátam, akkor biztos, hogy olyan jó vagy gyakorlatokat fog végezni, ami inkább arra megy rá, hogyha a lábamnom fájdul meg valami, akkor azt a joga gyakorlatot választom, már hogy ászanákról beszélek természetesen. Ha a torkomnál van, akkor biztos a tea lesz a megoldás, akkor ez biztos, hogy igazi gyömbér, stb. Nem tudok minden diagnosztizálni, nem vagyok egy ilyen önjelölt orvos.
5: De akkor figyeled, magyarul mindig, most én próbálom lefordítani, akkor figyeled a tested, és ha valamit érzékelsz, hogy valahol valami mintha lenne, akkor lényegében megszeredgeted azt a területet magadon.
4: Ez kimondottan így van. Megszeredgetem.
5: Uh-huh.
4: Ez meditációban is létezik.
5: Tehát csinálod
4: ezzel
5: is?
4: Persze, uh-huh. Persze. Tehát ezzel külön foglalkozni érdemes is, mindenkinek ajánlom, aki képes bármilyen típusú meditációs állapotba kerülni, akár vezetett meditáció, akár csak egy relaxációról beszélünk, nem kell semmiféle guruságnak lenni. Lehet összpontosítani egy testrészre, és oda, ha nincs egyéb technika, kívánni azt, hogy gyógyuljon meg. Például ez a megszeretgetés gondolat, ez nagyon jó.
5: Uh-huh.
4: Ez abszolút, ez fején találtam a szöget. És ezt én magam is teszem. Nem csak mint jógi, hanem már gyerekkoromtól, ugye megtanultam az összes ilyen házi praktikát is, hogy na hát, ha köhögés van, akkor a hagymahéjából hagymahajteját kell főzni, és az kimondottan a köhögésre jó. De a lándzsás, útifrost nem sorolom el, mindenki ismeri ezeket a dolgokat. Nem vagyok annyira a gyógyszertárba rohanó típus. Azt gondolom, hogy egy csomó dologban a megelőzés nagyon jót tesz. Tehát a télen biztos, hogy figyelek arra, hogy emelni, vagy legalább megtartani a vitaminszintet, a folyadékháztartás mindig rendben legyen, a vitamin mellett pedig a testmozgás és a légzésnek a rendben tartása abszolút meg tudja őrizni egy egész télen át az egészséget.
5: Vagy egy életen át. Azt el tudod képzelni egyébként, hogy ha jól működnél lelkileg, teljesen, mindig, nem lenne benned stressz, és a lehető legoptimálisabban működtetnéd magad testileg, lelkileg, hogy akkor gyakorlatilag nem is lennél beteg. Tudod ezt képzelni?
4: Én ezt gondolom a világról.
5: Na, jó.
4: Nekem ez a világképem, de szó szerint az elsőtől az utolsóig nem tudnám más jobban elmondani. Igen.
2: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
6: Hobbi Rádió!
7: Hallottál már erről a rádióról?
8: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem, esküszöm.
9: Hobbi Rádió, a hangadó.
6: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió.
1: A Star Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Hajdú Klára, énekesnő.
3: Nyilván tudom, hogyha túlhajtom magam, akkor ezért is kell vigyázni ezzel a túlzással, azzal, hogy dolgozunk sokat, hogy ne legyünk betegek. És én hajlamos vagyok egyébként egy nagyon intenzív időszak után beteg lenni, de tudom, hogy olyankor... Igen. Volt példa másra is, majd azt is elmondom, de hogy így ez inkább a jellemző, hogy amikor van ideje kijönni rajtam, mondjuk egy ünnepkor, karácsonykor, vagy amikor egy kicsit leteszek egy nagy feladatot, akkor utána szokott olyan lenni, hogy így elfáradok gyakorlatilag.
2: Amikor van rá lehetőség.
3: De van olyan is, amikor megakadályoz bizonyos dolgokban.
2: Volt már olyan konkrét?
3: Volt.
2: Tényleg?
3: Volt, és az utóbbi évben ez nagy stressz is volt nekem, mert amikor az utolsó, vagy a legújabb lemezünket a kvártettel készítettük, a Fúvom az énekemet, akkor a demózási folyamat közben is, amikor én már a párommal és a Cseke Gábor kollégámmal készítettem a hangszereléseket, már akkor volt olyan, hogy nem nagyon tudtam rendesen jól felénekelni őket, mert nem volt levegőm. Ez valószínűleg egy ilyen visszamaradt dolog volt egy betegségből. Majd, amikor a stúdióba mentünk, akkor is beteg lettem, ami baromi ijesztő, hogy már minden le van szervezve, mindenki ráér, stúdió lefoglalva, és egyszerűen nem tudtam énekelni.
2: Létre is jött az, hogy nem sikerült énekelni akkor?
3: Az volt, hogy tudtam, borzasztó úgy énekelni a stúdióba, hogy tudtam, hogy ez nem lesz hasznos, amit én ott csinálok, mert ugye ott el vagyunk szeparálva egymástól, és tudtam, hogy vissza kell mennem javítani.
1: Star Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Hobby Rádió.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Olyat figyeltél meg, hogy olyankor jön ki rajtad jobban bármilyen betegség, amikor van rá lehetőség?
3: Nem, inkább azt figyeltem meg, nem a lehetőségnél, nálam nem az van, hogy na most olyan stengben vagyok, hogy nem betegedhetem meg, meg olyan fontos dolgaim vannak, és amikor már vége van ezeknek a megpróbáltatásoknak, akkor végül meglep a betegség.
2: Nem így.
4: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
3: Hát vagy én máshogy fogalmazom meg, ugyanezt már ebben a pillanatban jutott eszembe, hogy lehet, hogy ez ugyanaz, de én azt tettem észre, hogy hatalmas nagy stressz hatására valami szokott jelentkezni. De valójában nem közben, tehát utána, de ugye tudjuk, hogy a stressz hatására pontosan a harcolj vagy menekülj teljes fiziológiai reakció az erősebbé tesz, és le is fáraszt, és utána meg lezuhan az immunrendszered, vagy éppen az ellenálló képessége. Ilyen értelemben lehet, hogy ez egy ugyanannak a dolgnak egy másik megfogalmazása. De én úgy szoktam mondani, hogyha valami túl nagy stresszt okoz nekem, akkor azt megérzem.
2: A figyelmedet ilyenkor hova teszed, hogy figyelsz a betegségre, hogy jössz, olyan ilyen figyelgeted, vagy pedig azokra figyelsz, amiket éppen csinálsz, hogy most ezt megírom, ezt elintézem, őt felhívom, ide elmegyek, és közben meg is feledkezel a betegségről.
5: Azért ennyire jó ebben még nem vagyok, sajnos amikor már ennyire érződik, hogy jön.
4: Hajdú Klára, énekesnő.
5: Akkor sajnos az felhívja rá annyira a figyelmem, hogy azért nem tudok 100%-osan dolgozni. Van olyan helyzet, amikor muszáj, tehát hogy nem tudsz mit csinálni.
2: Hát a koncert, a színpad, ez biztos ilyen helyzet, hogy ott nem tudsz mit csinálni, ott vagy.
5: Egyébként az éneklés gyógyít. Tehát, hogy én azért ezeknek eléggé utána néztem, hogy milyen jót tesz az immunrendszerünknek az éneklés. És nem csak az, hogy gyógyulsz, hanem a stresszt csökkenti, és ezáltal gyógyul az ember, hogy nyilván tudjuk, hogy a stressz az egyébként is megbetegít, meg csökkenti az immun állapotát, úgyhogy az immunrendszerünk védekező képességét.
2: Olyan, mintha az maga lenne a betegség, nem a stressz.
5: Így van, meg az, hogyha engedjük gyakorlatilag eluralkodni, mert van stressz mindig lesz. Azt inkább kezelni kell, megtanulni.
2: Éneklés közben van?
5: Hát akkor, hogyha az ember mondjuk nem elég felkészült, ha beugrós munka van, amire nagyon-nagyon gyorsan kellett így felkészülnie, ha túl nehéz az anyag neki, tehát hogy tudatosan kellene nyilván mindig dönteni, amikor az ember elvállal egy munkát. Van olyan sajnos, hogy nagyon stresszes egy munka, vagy egy koncert, vagy egy olyan megkeresés, amitől az ember nagyon tart. Általában akkor tartunk tőle, hogyha nem vagyunk azon a szinten, vagy nem nekünk való az a feladat, vagy nem olyan közeg, nem a mi zenei területünk. Most már ezeket próbálom én például tudatosan elkerülni.
2: Kikerülni.
5: Igen, mert egy olyan elvárás, aminek nem
2: is
5: tudom.
2: Kellene megfelelni.
5: Igen, nem is akarok, és nem is kellene nekem ott lennem, nem kellene neki megfelelnem, és nem azért, mert gyáva vagyok, vagy mondjuk nincs elég önbizalmam, hanem most már ennyi idő alatt azért nagyjából tudom, hogy mi az, ami nekem jót fog tenni, és mi az, ami nem. És hát ami stresszt okoz, az egyértelműen rossz.
1: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
6: Hobby Rádió.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: A Sztárportré most folytatódik.
2: Olyankor szoktál megbetegedni, amikor van rá lehetőség?
3: Teljes mértékben akkor betegszem meg, amikor tudom, hogy most nincs szükség
2: rád.
3: Rám.
2: De jó. Most lehetsz beteg.
3: Most lehetek beteg.
4: Takács Nikolasz.
3: Nem egy kellemes dolog, de mivel van 2-3-4 napom, amikor kivonhatom magam a forgalomból, ezért most lehetek beteg.
4: Keleti Andrea, táncművész.
5: Nagyon érdekes egyébként, hogy jó néhányszor megtapasztaltam már az életben, hogy a nyaraláskor voltam beteg. Hogy ez azt jelentette, hogy egyszerűen az ember tudja, hogy most nem lehetek, és most van itt a szabadság ideje, ami rólam szólna, akkor gyerünk.
2: Olyankor szabad betegnek lenni.
5: Szabad betegnek
2: lenni. Munka alatt nem lehet, igen. Egyébként ez igen. Gyakran megfigyeled ezt? Tehát tulajdonképpen amikor van rá lehetőség, hogy beteg legyél, akkor leszel beteg.
5: Hát nézd, most is ez van. Tehát, hogy a családom egy része most éppen úgy hozta a sors, hogy kórházban van, a fiam beteg, és én makkegészséges vagyok, vagy legalábbis pont a férjem beszélt anyukámmal, és mondta neki, az Andi még jól van, ő most nem ér rá betegnek lenni, pont tegnap hangzott el otthon.
2: És ez nem vicc, tehát nem ér rá betegnek lenni. Mikor fogsz ráérni legközelebb?
5: Ki szoktam jelölni ilyen időszakokat, amikor egy kicsit így lehet elengedni. És mondom, kis használom, tehát hogy tényleg tudom, hogy mikor lehet, és akkor igen. Meg egyébként az van, hogy nyilván vannak dolgok, amik beütnek, tehát hogy nyilván voltam az elmúlt időszakban én is néhányszor kórházban, gyakorlatilag senki nem tudja a szűk családomon kívül, és tánciskolában szinte meg se érezték. Tehát, hogy mondta az orvos, hogy remélem Andrea még fekszik. Ó, hát én már 2 hete is zumbát tartottam.
1: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
6: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Rádió. A Star Portré most folytatódik.
1: Keleti Andrea, táncművész.
2: 17 éves voltam körülbelül, amikor először 16, amikor lett egy nagy térdsérülésem, mert egy ilyen bagatell dolog, rossz a térdizületem, hirtelen legugoltam, és soha többé nem tudtam kinyújtani a lábamat, és akkor elmentem az orvoshoz, a megfelelő technikával helyre rakta a porcot, ami beakadt, kaptam egy hónapra egy bokától combig tartó gipszet, és akkor miután ez rendbe jött, egy hosszabb rehabilitáció után újból táncoltam természetesen, és akkor ez aztán egy év múlva körülbelül megismételte önmagát, ez az esemény, mert nyilván nem vártam eleget. És akkor én úgy gondoltam, hogy viszont egy hosszú, vagy egy nagyon fontos táncverseny van a hétvégén, úgyhogy ha én ezt ki tudom otthon nyújtani, és másnap rá tudok lépni, akkor itt hétvégén lesz táncverseny. Úgyhogy én fájdalomcsillapítóval, jegeléssel, akkor volt az, amikor ilyen óriási nagy hó volt januárban, és ilyen nagy jégzsákokat hoztuk a havat nejlon zacskóba, és jegeltük, ekkora volt a térdem egyébként. Az öltözőből nem tudtam lejönni a lépcsőn a táncteremig, de végig versenyeztük a versenyt. Jó, másnap bevittek, és akkora nagy térdműtétem volt, hogy az orvos azt mondta, hogy soha többé nem fogok tudni táncolni. De hát utána még táncoltam, még azóta is táncolok, és minden nap táncolok, úgyhogy az van, hogy az ember nem éli bele magát, nem hisz az orvosnak, hogy mennyire beteg, akkor azért ez így 50%-ba bejöhet, hogy akkor ebből föl tud épülni. És ez így van, ez nálam, nagyon sokszor voltam én egyébként kórházban, voltak nagy műtéteim, és mindig ilyen gyorsan rehabilitálom magam.
3: Akkor tulajdonképpen nagyon fontos dolog, lehet, hogy soha nem maradt el a te betegséged miatt.
2: Biztos, nem hogy nem. Ez a táncverseny is ki volt pipálva, úgyhogy biztos nem. Előadás olyan, nem lehet, hogy én amiatt hiányzom, hogy én vagyok beteg. Felnőttek vagyunk, gyerekeket nevelünk, és munkahelyünk van. Tehát ez azt jelenti, ha akarjuk, hogy ez így maradjon, akkor jobb, ha az ember a betegségeket fel se veszi, és próbálja valahogyan túlélni, feltűnés nélkül.
1: Takács Nikolasz.
4: Ha azt hiszem, hogy a helyemen vagyok, haladok, van jövőbeni teendőm, fontosnak érzem magam, érzem, hogy haladok az életemmel, ha mindenki rendben van a szeretteim közül, akkor ez egy tökéletes állapot.
3: És olyankor valószínűleg nem is betegszik meg az ember.
4: Nem, mert miért is?
3: Keresed egyébként a lelki összefüggéseket, amikor valamit tapasztalsz?
4: Mivel vannak és tapasztaltam az életem folyamán, ezért igen.
5: Lehet összpontosítani egy testrészre, és oda, ha nincs egyéb technika, kívánni azt, hogy gyógyuljon meg. Például ez a megszeretgetés gondolat, ez nagyon jó. Megszeretgetem.
2: Hogyha az ember nem éli bele magát, hogy mennyire beteg, akkor azért ez így 50%-ba bejöhet, hogy akkor ebből föl tud épülni.
0: Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet!
6: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
0: Műsorajánló.
8: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
9: Koktél.
8: Érdekes témák, érdekes emberek.
9: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
8: Világjáró.
7: A Hobby Rádióban.
8: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
10: A Hobby Rádióban.
11: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
9: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
11: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
9: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
11: World Live.
10: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
12: A sok burdi vígan csillabázni, a cigány vajda lányai, hogy de csendesen rovázni. Nána hajel, nána szóvel, napok óta,

0: Hobby Rádió. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: Jogállami eszközökkel kell véghez vinni az elszámoltatást a kormányfő szerint. Vasárnap jár le a tankerületi igazgatói pályázatok beadási határideje, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter szerint a TISZA feladata, hogy az ország rendbetételét, valamint az elszámoltatást jogállami eszközökkel vigye véghez. A miniszterelnök a TISZA őszi országjárásának első veszprémi állomásán arról beszélt, hogy a kormány eddig is jelentős eredményeket ért el, ugyanakkor türelmet és bizalmat kér a 240 oldalas program megvalósítására. Magyar Péter hangsúlyozta, egy élhető és emberséges Magyarországhoz mindenkire szükség van, ezért a TISZA nyitott a kritikákra és azok felé is bizalmat szeretne építeni, akik eddig kételkedtek benne. Szeptember 20-án jár le a tankerületi igazgatói pályázatok beadási határideje. Az oktatási kormányzat mind a 60 tankerület érére új vezetőt keres. Forstoffer Ágnes egy az oktatási miniszter közösségi oldalára feltöltött videóban hangsúlyozta, az oktatásban meghozott döntések nem csak a gyerekek jelenét, hanem egyúttal az egész ország jövőjét is alakítják. Az országgyűlés elnöke úgy fogalmazott, ahhoz, hogy valóban jobb legyen az oktatás, ismerni kell a helyi iskolákat, pedagógusokat, közösségeket és azt, hogy mire van szükségük a gyerekeknek. A változáshoz szakmai cselekvésre van szükség, tette hozzá Forstoffer Ágnes. Budapesten tartják a hidrogeológusok világkongresszusát. A felszín alatti vizekkel foglalkozó szakmai rendezvény 50 év után tér vissza Magyarországra. A ma kezdődő 5 napos rendezvényre 75 országból csaknem 900 kutató, mérnök, vízügyi szakember érkezik a fővárosba. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb kérdéseit vitatják meg. Több mint 100 egykori és jelenlegi balettművész, koreográfus és kulturális szakember követel változást a Magyar Állami Operaház balettársulatának ügyében. Az aláírók arra kérik az új kulturális kormányzatot, hogy ne bízzanak meg olyanokat vezetői szereppel, akik az elmúlt 16 évben közreműködtek a művészek elleni munkaügyi perekben. Szeretnének maguk választani alkalmas vezetőt. Ókovács Szilveszter az Operaház főigazgatója szerint a petíció hátterében szakmai féltékenység áll. Megalakult az új összetételű koszovói parlament. A 120 tagú törvényhozás ülésén 82 képviselő vett részt, mert politikai patthelyzet alakult ki a parlamenti alelnökök megválasztása körül. A második legnagyobb parlamenti erő, a koszovói demokrata párt képviselői így nem voltak ott az ülésen. Amennyiben sikerül megválasztani a törvényhozás elnökét és alelnökeit, a következő lépés az új kormány felállítása, majd az államfő megválasztása lesz Koszovóban. Nyugat felől felhők érkeznek, de a nap több órára kisüthet, így összességében kellemes őszi időre számít. Ma. Csak kevés helyen fordulhat elő zápor, jelentős csapadék nem valószínű. Az északi szél élénk széllökésekkel kísérheti a napot, délután már 21-27 fokig emelkedik a hőmérséklet. Holnap gyengén felhős napos idő várható, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor. Az északi szél még élénk lehet, a reggeli 8-16 fok után délután 22-27 fok várható.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban!
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
2: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Szeptember 14-e, hétfő. A fővárosban mától lezárták az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé. A Kálvin téren a 223-e és a 9-es autóbusz megállójában áll meg. Tart az átépítés a 13. kerületben a Cserhalom utcában, mától megnyitják az Úszódar utcánál és a Csavargyár utcánál. A Csele utcától a hajóépítő sétányig továbbra is egyirányosításra kell készülni, a Csavargyár utcában pedig útszűkületen kell áthajtani. A Váci út szervizútját és a hajóépítő sétányt már korábban lezárták. Soroksáron a Haraszti úton a Péter Apostol utcánál mától a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással közműépítés miatt. A Péter Apostol utcát lezárták a Haraszti útnál. Ma 6 órától a H9-es sév rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti Csömör állomást karbantartás miatt. H9-es pótlóbusz közlekedik Csömör és Szabadság telep között.
3: hobbyradio.hu
5: A rádiót!
6: Egészségedre! Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, Farkas László méhész, méhmester, az Aqua Bee Kft. Ügyvezetőjét és tulajdonosát, az apiterápia kiemelkedő képviselőjét. Köszönöm, hogy itt a Pagony könyvesboltba sor kerülhet erre a beszélgetésre. Farkas László méhész az Érdi Szüret és Kulturális Fesztiválon fedeztem fel, jobban mondva, egy eddig sohasem látott terméket, a mézes vizet. Mi az összetétele, habár mint laikus sejtem, és milyen célra való ez az Európába egyedül álló terméked?
1: Üdvözlöm én is a rádióhallgatókat. Az Aqua Bee mézes víz összetétele, méz és víz, egy könnyed és nagyon jó hidratáló ital, ami nem tartalmaz tartósítószert és hozzáadott cukrot. A mézes víz édességét a természetes termelői méz adja. Az ötlet onnan jött, hogy nagyon sokat teázunk, citromos teát, és természetesen mézzel édesítjük, és azt szerettünk volna, hogy legyen egy praktikus kiszerelés, amit bárhová magunkkal vihetünk. És így született meg a 250 ml-es dobozos kiszerelés, ami egyedülálló Magyarországon, tehát tudomásom szerint senki nem gyárt ehhez hasonló üdítő, frissítő, hidratáló terméket.
0: Németországban nincs, azt tudom szavatolni.
1: Tudomásom szerint nincs Európában, de ez saját kutatás, 100%-ra nem tudom garantálni, hogy nincs, de nagyon egyedi termék. Nem tartalmaz tartósítószert, ami nagyon fontos, és 2 éves kutatási munka volt, amire megszületett az Aqua Bee mézes víz. 2 termékcsalád van ebből, van a klasszikus mézes víz, 5% mézet tartalmaz, ez egy könnyedebb, frissítő, hidratáló. Ebből van citromos, gyömbéres, meg originál, amiben nincsen gyümölcs. És van a gold termékünk, ami már egy ilyen üdítő, jellegű, édesebb 10% mézet tartalmaz. Ezt főleg a gyerekek szeretik nagyon, meg hát... Aki üdítőhöz szokott, annak azok inkább a fogyasztói a gold termékcsaládunknak. Ez a mézes víz egy jó alternatíva a cukros üdítők és a cukormentes üdítők között.
0: László, otthon én is elő tudnám ezt állítani, mint laikus?
1: Igen, otthon is elő lehet állítani.
0: Van egy receptje?
1: Receptje igen van, méz és víz, esetleg egy kis citromlé, vagy gyömbért rakunk
0: bele. Föl kell forralnom a vizet és kihűteni előtte, mielőtt a mézet hozzákeverem?
1: Nem feltétlenül kell felforralni a vizet, ivóvízbe vagy forrásvízbe beletesszük a mézet, elkeverjük. Nagyon fontos, hogy 50 fok fölé ne hevítsük a mézet, mert akkor a beltartalma sérül. Otthon is elő lehet állítani, el lehet készíteni, viszont azt nem tudjuk vinni magunkkal.
0: Tehát nincs semmi különlegesség, amit hozzá kell adni, citromsav vagy ilyesmi.
1: Egy kevés citromsavot adunk hozzá, ez benne van a gyártási technológiánkban, de az csak a pH beállítása miatt szükséges, tehát az is egy természetes sav, a citromsav, és egy minimálisat adunk hozzá.
0: Tehát víz, méz és citromsav.
1: Igen.
0: Semmi más.
1: És egy titkos gyártási technológia, ugye a tartósítása miatt. Tehát,
0: ha én otthon előállítom, rögtön el kell fogyasztani. Nincs tartós.
1: Hát azért hűtőbe egy-két-három napig elállom is.
0: László, hogy lettél méhész?
1: Hogy lettem méhész? Édesanyám udvarára 20 évvel ezelőtt egy méhész lepakolta a méheit, egy vándorméhész, és nagyon sokat beszélgettem vele, és nagyon sokat mesélt a méhek életéről, a méz fontosságáról, és nagyon megtetszett nekem az életük. Volt, hogy 10 percet is néztem ott a kaptárokat, hogy milyen szervezetten dolgoznak, és akkor eldöntöttem, hogy méhészkedni fogok, viszont akkor még nem voltak meg azok a lehetőségek, hogy el tudjam kezdeni, tehát én Budapesten egy panelben laktam, tehát kivitelezhetetlen lett volna akkor, tehát meg kellett teremteni.
0: És anyukád udvara, az megszűnt?
1: Nem szűnt meg anyukám udvara, csak az túl messze volt az én lakhelyemtől, tehát az...
0: Nem tudtad egyeztetni. Nem,
1: igen.
0: És utána?
1: És utána, amikor megteremtettem a lehetőséget, hogy legyen egy olyan telek, ahova le tudom rakni a méheimet, és ott tudom tartani, akkor vásároltam 5 méh családot, és azzal kezdtem. Természetesen előtte nagyon sokat olvastam a méhek életéről, rengeteg videót megnéztem, és tanultam, hogy ne úgy kezdjem a méhészkedést, hogy nem is értek hozzá. És utána meg elvégeztem a méhész OKJ-s képzést, és elég rövid időn belül nagyon sokat szaporítottam. Most jelenleg 270 méh családdal méhészkedünk.
0: Az apiterápia, a méhek gyógyító ereje mindenkinek ismert. Az apiterápia egyfajta alternatív gyógymód, ami a méhek által előállított természetes anyagokra épül. A kifejezés, api, azt jelenti, hogy méh, terápia, kezelés, ápolás. A méh termékek hány dologra terjednek ki? Hány dolgot tudnál megemlíteni a mézen kívül?
1: Nagyon sokat.
0: Például méz,
1: virágpor. A virágpor egy fehérje. Tehát nézzük a méhek életét. A méheknek szükségük van energiára és fehérjére. Tehát az energiát a méz adja a méheknek, és a fehérjét a virágpor. Ezen kívül méhpempő. Rengeteg eleme még nem ismert, hogy mi az összetétele. Hormonokra nagyon jó hatással van.
0: A méhpempő a királynő tápláléka, ugye?
1: Igen, a méhpempő a királynő tápláléka. A királynőt csak méhpempővel táplálják a méhek.
0: Ezért él 3-5 évig, míg a méhek pár hétig.
1: 6 hétig.
0: 6 hét.
1: Nyáron, magyarul halálra dolgozzák magukat, télen, amikor nem kell nekik dolgozni, akkor elélnek 6 hónapig, és a királynő az egyetlen tökéletesen fejlett egyed a kaptárba.
0: További termék? Én azt tudom a méh virágporról, hogy a 22 ismert aminosav közül 20 darab megtalálható benne.
1: Ez
0: tehát nagyon-nagyon egészséges. Tehát eddig beszéltünk a mézről, ami tele van vitaminokkal, ásványi anyagokkal, beszéltünk a méhpempőről és a virágporról. Mi van még?
1: Egy nagyon egyszerű dolog, még a viasz. Gondolom, mindenki evett már lépes mézet.
0: Igen, a méhviasz.
1: Az egy gyulladás csökkentő. Tehát igen. A méhviaszt meg lehet nyugodtan enni, és egy gyulladás csökkentő hatása van a méhviasznak.
0: Ami mindenki számára fontos, hiszen minden egyén testébe van valami rejtett vagy tudott gyulladás.
1: Igen.
0: Kínában, amikor voltam, ott azt mondták, hogy a méhviaszba van tárolva a méhek több ezer éves tudománya. Tehát, hogy a méhviasz azt tárolja a méheknek, tehát a méh azért tudja, hogy mit kell tenni, az újszülött méh is, mert a méhviaszba, ez olyan, mint az agy. Az agy az embernél, tehát ott van a több ezer éves tudomány tárolva. Hallottál róla?
1: Nem hallottam róla.
0: De nagyon érdekes. Mi igen. van még? Nem beszéltünk propolis. A propoliszról, propolis. Igen.
1: Egy nagyon fontos. Propolis, a méhek a kaptárba mindent bevonnak egy vékony propolisszal.
0: Ezért?
1: Fertőtlenítő igen. és gyulladás csökkentő hatása
0: így van. Ezért steril a méhkaptár belseje.
1: Most, ha belegondolunk, egy méhkaptárban van 80-85% páratartalom és 35 fok, tehát az a vírusoknak, baktériumoknak, gombáknak a meleg ágya lenne, hogyha nem lenne a propolisz a méheknek. Ők mindent bevonnak egy vékony propolisz réteggel, és így tudják megvédeni saját magukat a fertőzésektől.
0: Az alternatív gyógyászat például Németországban, én azért mondom Németországot, mert ott dolgozom, például propolisszal gyógyítják az Európában majdnem gyógyíthatatlannak mondott körömgombát is. Ugyan a köröm meg fog bardulni a propolisztól, de az új köröm, amikor fölhagynak az ecseteléssel, akkor már rózsaszín lesz. Nagyon érdekes.
1: És még a méz is jó, például sebeknek a gyógyítására. Egyrészt ugye a baktérium és fertőtlenítő hatása van, meg egy természetes anyag, ami nagyon jó gyógyítja a sebeket.
0: Méh méreg. A méreg hisztamin tartalmaz.
1: Igen.
0: Szintén gyulladás
1: csökkentő. Uh-huh. Ízületi problémákra igen. nagyon jó. A közvetlen mélyszúrás.
0: Igen.
1: Nagyon jó ízületi problémákra, nagyon jó, vannak tapasztalataink ezzel kapcsolatban, hogy ízületek.
0: Én Kínában láttam, hogy ízületi kopás, ők nem ismerik el, hogy kopás, ilyen nincs. A szinoviális folyadék kevesebb lesz, azt mondják, és pont méh méreggel érik el azt, hogy a...
1: Visszatermelő.
0: Igen, visszajöjjön, és hogy az ízületi kopás idézőjelbe meggyógyuljon. Következő, kaptár levegő, az úgynevezett zümiházak. Mit tudsz mondani?
1: Zümiház, ilyen van nekünk is, Biatorbágyon. Üzemeltettünk egy ilyen zümiházat.
0: Mire jó ez?
1: Légúti problémákra a kaptár levegő. Na most többféle módja van ennek is. Van ahol bent vannak a kaptárak, nálunk is bent vannak a kaptárak, és a kaptárak teteje ki van alakítva, mint egy ágy, oda lehet lefeküdni, és maga a kaptár levegő kijön a kaptárból, tehát ugye bent a zümiházban is van egy kaptár
0: tehát, atmoszféra?
1: Igen, egy propoliszos levegő, egy tömény propoliszos levegő, viszont van nekünk külön egy másik kaptár, ami egy csőn keresztül egy inhalálos maszkkal közvetlen lehet a kaptárból szívni a levegőt.
0: Nagyon jó.
1: Uh-huh. Ez azt nagyon jó hatással van a légúti problémákra. Uh-huh. Ezekre tudnék példát mondani, mert már közel 5 éve működtessük az apiterápiás házat, és erre tudnék példát mondani, hogy gyerekeknél milyen jó hatást értünk el, meg felnőtteknél is, de gondolom az egy másik műsorba való téma.
0: Én hallottam, hogy szorongás, alvászavar, depresszió, minden ilyen lelki problémák nagyon
1: az
0: jó.
1: Zümirezgés.
0: Igen, az a zümirezgés?
1: Igen, az a biorezgés terápia.
0: Igen, és az hogy történik?
1: Nálunk úgy történik, hogy van 4 kaptár a zümiházba egyik oldalon, és 4 kaptár a másik oldalon, és a teteje ki van alakítva egy pihenőhelyé, és oda kell ráfeküdni. Na most az emberi szervezetnek és az emberi sejteknek is van egy rezgése. És hogyha az a rezgés csökken, akkor hajlamosabbak vagyunk betegségekre. De ha megbetegszünk, akkor csökken igazából a sejteinknek a rezgés száma. Na most a méheknek sokkal, de sokkal magasabb a rezgés számuk, és hogyha ráfekszünk a fekvőhelyre, a méhkaptárok tetejére, akkor a méhek magas frekvenciájú rezgés száma elkezdi stimulálni a mi sejtjeink rezgés számát, és megemelkedik a sejtjeink rezgés száma, és ezáltal egy terápiát kapunk a méhektől.
0: Hányszor kell ezt csinálni, mire valami változás beáll?
1: Hát mi azt mondjuk, hogy heti 1-2 alkalommal és legalább 10 alkalmat ajánlunk ahhoz, hogy érezhető terápia.
0: Hiszen minden, ami él, rezeg.
1: Minden, ami él, rezeg, igen.
0: Igen. És hogyha ez a rezgés eltávozik a természet ősi rezgésétől, akkor diszharmónia áll be, és a zümi ház, meg a méhecskéknek ez a rezgése a rossz vágányra tért emberi test rezgését visszavezeti a természet ősi rezgéséhez, ugye?
1: Igen. Tapasztalataim vannak arról, hogy a migrénes fejfájás 10 perc alatt megszünteti.
0: Meg az alvászavart is gondolom.
1: Gyerekeknél tanulási nehézségek, depresszió, igen. Ezekre nagyon jó hatással van.
0: Tehát beszéltünk méz, propolisz, méhpempő, méhviasz, virágpor, méhméreg, kaptárlevegő és a méhecskéknek a biorezonanciájáról, ugye?
1: Igen.
0: Van még ezen kívül?
1: Most így hirtelen nem jut eszembe, de az is lehet, hogy van. Most így felsoroltuk.
0: Ezek a termékek évezredek óta minden kultúrában és minden népességnél fontos szerepet játszottak, és játszanak ma is az alternatív gyógyászatban. Én utána néztem, 6000 évvel ezelőtt az indiánok már ismerték a gyógyhatását, és 4000 évvel ezelőtt az egyiptomiak a hieroglifákban már jelölték a méhecskét. Tehát tudták, hogy méhecske gyógyhatása milyen nagy, és a modern általános gyógyászatban dr. Beck Bódog magyar orvosnak tulajdonítják azt, hogy 1935-ben először ő létrehozta a méhméreggel való terápiát. Ezt viszont nem tudtam. Hallottál róla?
1: Nem, nem.
0: A termékek rendszerint a házi méhfajtából származnak. Magyarországon hány fajta méhecske van? Sok, ugye? Melyik a legismertebb méhecske?
1: A legismertebb a...
0: házi méh, gondolom.
1: Házi méh, a krajnai méh. Uh-huh. Ezen kívül van olasz, van Buckfast, van Kárpátia, de amelyik a legjobban alkalmazkodik itt Magyarországon és őshonos méhfajta, az a krajnai pannon méh. Mi foglalkozunk méh tenyésztéssel is, tehát mi méh anyákat tenyésztünk, és ez alkalmazkodik a legjobban a Kárpát-medence időjárási viszonyaihoz. Tavasszon nagyon gyorsan fejlődik, nagyon jól telelnek át, és főhordásra, akáchordásra elérik akár a 60-80 ezeres létszámot is a kaptárba.
0: A földön körülbelül 25 ezer különböző méhfaj van, nem sok ez?
1: Nem sok.
0: Nem sok?
1: Ne.
0: És ide tartoznak még a dongok, darasak, a magányos méhek, a fullánktalan méhek. Hogy él ez a méh? Nem tud védekezni?
1: Nincs is szüksége rá. Tehát úgy fejlődött ki, hogy nem volt rá szükség.
0: És ez is termelmészt?
1: Termelmészt, igen.
0: Fullánktalan, nem foglalkozol velük?
1: Nem foglalkozol. Itt nincs nálunk, ilyen méhek nincsenek. Uh-huh. Nálunk csak fullánkosok vannak.
0: Mi van a vadméhekkel? Azok is mézet termelnek? Persze, hiszen igen, kiszokták füstölni a fa üregéből őket.
1: Most már nem igazán vannak vadméhek. Most méhész nélkül a méhek maximum 3 évet élnek túl.
0: És elpusztulnak.
1: Elpusztulnak. Ugye egyrészt a betegségek miatt, az ázsiai atka miatt, meg a környezet változása miatt.
0: Erre majd visszatérünk. A méhek beporzó rovarok. Repülő rovarok közeli rokonságban vannak a darazsakkal, és én nagyon meg voltam lepődve a hangyákkal.
1: Igen.
0: Szorgalomba biztos.
1: Most kezdett egy picit engem is érdekelni a hangyák élete. Igen, ők is kolóniában meg nagyon szervezetten dolgoznak. Már ez egy hasonlóság a méhek és a hangyák között. Viszont a beporzásra visszatérve, ugye ez a legfontosabb, a beporzás. Tehát az élelmiszerünk 75%-ba
0: a beporzástól függ.
1: Igen, beporzástól függ, vagy részben függ a beporzástól, az állati beporzástól. Tehát ugye többféle beporzás van.
0: Persze.
1: De az élelmiszerünk, amit megeszünk, 75%-ba függ az állati részben, meg egészben függ az állati beporzástól.
0: Láttam egyszer egy BBC filmet, ott alacsony növésű fákon kínai emberek ültek, és kézzel porozták. Nem láttad?
1: De, annak is van egy története.
0: Igen, hogy? Méheknek a munkáját elvégezték.
1: Valamikor kiirtották a méheket, és igen. Na de, maradjunk Magyarországnál.
0: Igen?
1: Ugye a beporzás, hogy mennyire fontos. Tehát ugye az élelmiszerünk 75%-a múlik a rovarok, állatok beporzásán. Na most, hogyha valaki vesz egy méhészeti terméket, egy magyar méhésztől termelőtől, bármi legyen az a termék, méz, propolisz, virágpor, mézbor, mézes víz, azzal nem csak segíti azt a méhészt, hogy túléljen, meg fennmaradjon, meg jövőre is tudjon méheket tartani, hanem saját magunkon is segítünk, hiszen azzal segítsük a beporzást. Tehát ez egy fontos dolog, meg a rövid ellátási lánc. Ez is egy fontos dolog, egy rövid ellátási lánc. Nem mindegy, hogy olyan mézet vásárolunk, ami Kínából, Argentinából, vagy bárhonnan érkezik, hanem olyan mézet vásárolunk, amit nem utasztattak, és nem szennyezték fel a környezetet. Hm.
0: Einsteinnek tulajdonítják azt a mondást, ha a méhek kipusztulnának, ismered?
1: Igen.
0: Akkor 4 év múlva az emberiség se élné túl. Igaz ez? Igaz? Van valóság alapja?
1: Van valóság alapja. Most már biztos, hogy az emberek is már annyira ügyesek, meg okosak, hogy megoldanák valahogy, de
0: a természetes élelmiszerek eltűnnének.
1: Így van. Nagyon nehézségeket.
0: A gabonafélék viszont megmaradnának, mert azok rendszerint széllel, vagy önmegporzással.
1: És nem mindegyik, ezek közül
0: és ezek
1: se. Ezek közül
0: igen.
1: Se mindegyik.
0: Így van. Most beszéljünk a klímaváltozás és a méhek, hisz egyik nap hőség, aztán szélroham, aztán hideg. Mit tudsz mondani? Hogy reagálnak a klímaváltozásra a méhek?
1: Igen, ezért fontos a méhész, mert ugye régen nem volt ennyi mezőgazdasági terület, sokkal több erdő volt, és nem nyírták ennyire a füvet. Tehát régen a méheket nem is kellett segíteni élelemmel. Ma már nem lehet. A árkokat lenyírják, nagyok a mezőgazdasági területek, és évről évre hosszabb az aszály. Tehát nagyon ez miatt veszélybe van a méheknek az élete. Régen tavasztól őszig folyamatos nektárt, meg virágport találtak a méhek. Ma már tavasszal elfogynak a gyümölcs, favirágok.
0: Tehát a méhésznek szállítani kell a kaptárakat egyik helyről a másikra.
1: Akár szállítani, akár pótolni kell cukorral, hogy energiához jussanak. Na meg most a másik probléma, hogy ugye, hogyha nincsen hordás, vagy nem etessük a méheket, akkor nem fejlődnek, mert az anya nem fog petézni. Ők fölmérik azt, hogy nincs élelem, akkor energiatakarékos módba rakjuk magunkat, és nem nevelünk fiasítást, inkább beosszuk azt a kevés élelmet, ami van. Ezért kell a köztes időszakban a méheket etetni. Most már oda jutottunk, hogy ebben a nagy szárazságban már fehérjét is kell pótolni nekik, nem elég, hogy szénhidrátot pótolunk cukorral, fehérjét is kell pótolni nekik.
0: Azt mivel csináljátok?
1: Hát szójalisztel, sörélesztővel, tehát valamilyen fehérje forrása vannak kimondott erre gyártott fehérjepótlók méheknek, azzal is lehet. Tehát vannak időszakok, most például napraforgó elvirágzása után, nem volt eső, nincs virágpor, semmilyen külső hordás nincs, és ezt az időszakot a méhész feladata, hogy...
0: áthidalja.
1: Igen.
0: Az élőhely elvesztése és a méhek. Németországban köztudott, hogy a szélgerekek nagyon veszélyesek, nem csak a madarak részére, hanem a méhek részére is. Hogy áll ez? A rétek eltűnése, a mezőgazdaság, urbanizáció, tehát a lakóhelyek növekedése.
1: A betondzsungel.
0: Igen. Hogy gondolod te ezt? Élőhely elvesztése a méhek részére.
1: Hát igen. Most, hogyha egy városban sok a beton, de sok a park és sok a virág,
0: akkor megélnek.
1: Akkor már megélnek a méhek, sőt. Vannak olyan példák, Franciaországban olvastam
0: a méhhotelból,
1: hogy sokkal többet tudnak termelni bent a városban méhek, mint kint. Mert ugye a városban, hogyha sok a park, sok a virág, és folyamatosan virágzik, akkor egy folyamatos mélegelőt kapnak a méhek, viszont kint a mezőgazdasági területek miatt
0: egyszer elvirágzik.
1: Egy-két hét elvirágzik, és utána kész. Nincs.
0: Környezetszennyezés és a méhek, pesticide, levegőszennyezés, műanyagszennyeződés és az atkák. Mit tudsz erről mondani?
1: Szerintem az atkák a legnagyobb probléma.
0: És a levegőszennyezés nem annyira?
1: Az is, de méhek szempontjából az atka okoz a legnagyobb.
0: Hogy jön atka a méhecskéhez? Hiszen, ha bemennek a kaptárba, akkor azt hiszem, hogy van olyan méhecske, aki hasán csúszik be, van, aki a hátán. Hogy lehetséges ez?
1: Nem, az atkák
0: kint?
1: Kijáron is bemennek, de a méhek egymást fertőzik meg atkával. És sajnos az atkát még mostanig teljesen kiirtani nem lehet, tehát nincs olyan szer, ami teljesen eltüntetni az atkát. Ugye Ázsiából került be az atka Magyarországra és Európába valamilyen szállítással, tehát vagy méhekkel, vagy nem tudom ezt pontosan megmondani, de így került be Magyarországra, és kiirtani nem lehet, csak szinten tartani. Bízunk benne, hogy majd fejlődik a tudomány, és egyszer majd lesz egy olyan megoldás, hogy teljesen eltűnjen az atka. Az atka az ugye a méhen élősködik, meg a fiasításba szaporodik.
0: Most Farkas László által kiválasztott zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Kedves László, a kaptár télen is 20 fok körüli hőmérsékletet mutat. Hogy lehetséges ez? Nyáron még több?
1: Nyáron 35, de télen nem a kaptár mutat 20 fok körüli hőmérsékletet, hanem a fürt.
0: Ahogy összebújnak a méhek?
1: Igen, tehát hogyha csökken a hőmérséklet és 10 fok alá, tartósan 10 fok alatt marad a hőmérséklet, akkor energiatakarékosság szempontjából a méhek egy ilyen fürtbe húzódnak, mint egy labda. Egy olyan fürtbe, középen van a méhanya, és...
0: Egymást melegítik.
1: Igen, füttik a szán tövüknek a rezgetésével, és nagyon minimális mézet fogyasznak, tehát csak annyit esznek,
0: hogy életben maradjon.
1: Életben marad, és azt a hőmérsékletet tudják tartani. És ez a fürt mozog folyamatosan. Tehát, hogyha tegyük fel, kint mínusz 20 fok van, ugye a fürtnek a külső haja, héja, az nem bírnák ott sokáig a méhek. Ezért azt csinálják, hogy aki bent van, folyamatosan jön kifele, és aki kint van, megy be. És így tudják túlélni. Na most a kaptár télen csak a széltől, esőtől véd. Tehát a fürtön kívül, a kaptáron belül, ahol nincs a fürt, ott közel annyi a hőmérséklet, mint kint.
0: Egy kilogramm mézhez 2 millió virágot kell meglátogatniuk a méhecskéknek.
1: Ez így van, igen. Egy méhecske élete során egy kanálnyi mézet tud behordani.
0: Fantasztikus. A méhek világa. Egy királynő és szirka 30-tól 50 ezer alattvaló van együtt, amiben van here és a dolgozó.
1: Igen, egy királynő van. Anyaváltásnál előfordul, hogy két királynő is van egyszerre, de az ritkább eset.
0: Az egyik kirepül akkor, és elviszi a alattvalói egy részét magával?
1: Nem. Az a rajzás, az a természetes szaporodásuk. Anyaváltás, amikor a méhek úgy érzik, hogy valami probléma van az anyával, bármi lehet.
0: Beteg, öreg.
1: Öreg, beteg vagy, csak nem teljesít úgy, ahogy kell. Ugye egy méhanya naponta akár 2000 petét is lerak fiasításos időszakba, tehát nagyon kell neki teljesíteni. És hogyha úgy érzik a méhek, hogy nem jó a teljesítménye, akkor leváltsák, ami azt jelenti, hogy nevelnek egy
0: újabb
1: anyát, és
0: a régi
1: anyát egészen addig megtartsák, amíg az új anya el nem kezd petét rakni.
0: És utána?
1: És utána is van, hogy még egy-két hónapig még a két anya egyszerre dolgozik, utána
0: megölik?
1: Vagy megölik, vagy kirakják.
0: Az ilyen hálátlan népség, nem?
1: Hát,
0: aki addig
1: a fennmaradás érdekében megtesznek mindent, ugyanez van a herékkel is. Tehát nyáron van körülbelül egy 5000 here, ugye ők nem gyűjtenek semmit, ők csak a párzás miatt vannak, és ahogy lement a hordás, kirakják őket a kaptárból, és télen nem tartanak herét, mert az fölösleges energia lenne neki.
0: És ezek mind elpusztulnak.
1: Ezek mind elpusztulnak, igen.
0: Olvastam azt is, hogy a dolgozó méhek mind nőstények, igaz?
1: Így van, igen. Meg az anya is.
0: Hát igen, azt gondoltam.
1: Meg az anya is. Az élelemen múlik, hogy dolgozó lesz, vagy mind a dolgozó is, meg az anya is megtermékenyített petesejtből van. A here megtermékenyítetlen petesejtből van. És a táplálkozáson múlik az, hogy anya lesz belőle egy tökéletesen kifejlett egyet, vagy dolgozó lesz belőle.
0: Mert a dolgozó csak egy-két napig kapja a mépenfőt, ugye? A anya meg élete végéig.
1: Igen. Igen, ez első álcakorukban már az első nap eldől, hogy anya lesz, vagy dolgozó lesz. Tehát a táplálékot úgy fogják gondozni a dajka
0: méhek. És ki dönti el, hogy melyikből lesz?
1: A méhek. A méhek dönti.
0: Tehát az ő ösztönük.
1: Az ő ösztönük, igen.
0: Május 20 a méz világnapja. Tudtad ezt?
1: Igen.
0: A római mondák szerint Bacchus a bor és mámor istene fedezte fel a mézet. Mit csináltok ti május 20-án?
1: Mézbort iszunk.
0: Ez a következő téma. A mézes bor az őseink kedvenc itala volt. Ehhez kell méz, víz, borélesztő vagy sütőélesztő. Mi kell még?
1: Semmi más nem kell.
0: Erjeszteni
1: viszont
0: kell?
1: Nem mézes bor, ez mézbor.
0: Mézbor.
1: Tehát az a különbség, hogy van mézes bor is, amikor a szőlőborhoz mézet raknak, abból lesz a mézes bor.
0: Bor és a mézbor.
1: És van a mézbor, amikor mézből erjesztjük a bort. Nem egy bort mézezünk meg, hanem mézből erjesztünk bort.
0: És ezt hogy csináljátok?
1: Bizonyos mennyiségű vizet kell hozzáadni, hogy hígabb legyen. Ugye még erre is ki szeretnék térni, ugye a méz egy olyan szuper élelmiszer, ami igazából sose romlik meg, hogyha megfelelően tároljuk. Tehát a mézet, hogyha mindig lezárjuk, akkor nem kell hűtőbe tartani, nem kell kamrába tartani, bírja a meleget, hideget, nem lesz baj vele. Hogyha nem zárjuk le a mézet, a méz higroszkopikus, a levegőből magába tudja szívni a vizet, fölhígul és beerjed. Tehát megromlik magyarul. És a bornál ugyanez van, fölhígítjuk a mézet, és ahhoz, hogy amúgy is beerjedne, tehát lenne alkohol, hogyha nem teszünk élesztőt, faélesztőt hozzá, de mivel mi szeretnénk irányítani az erjedésnek a folyamatát, ezért rakunk hozzá faélesztőt, és úgy erjesszük ki. Tehát semmi más nem kell bele, víz, méz és élesztő. És hát mi csinálunk olyan mézbort is, hogy meggyes, szamócás, sárga barackos, ezekhez gyümölcsvelőt adunk hozzá az erjesztésnél, és ugyanúgy a gyümölcs kierjed a mézzel együtt, és attól lesz egy ilyen.
0: Mi az a gyümölcsvelő?
1: Gyümölcsvelő az a gyümölcsnek a veleje. Tehát mondjuk a megynél kiszedjük a magot, és igazából a kimagozott gyümölcsöt rakjuk bele az erjesztéshez.
0: Tehát nem egy ilyen kisajtolt pasztaszerű a veleje, hanem a mag nélküli gyümölcs.

0: a fehérjét úgy távolítsák el a mézből, hogy felforralják a mézet, és kiül rajta a fehérje a habként, és azt leszedik. Na most mi akartunk egy olyan innovációt, hogy a mézet ne forraljuk, mert tudjuk, hogy 50 fok fölött már a méznek az összetétele megváltozik, és ezért kidolgoztunk egy olyan technológiát, hogy úgy erjesszünk mézbort, hogy ne forraljuk fel a mézet. És így a 35 g maradék méz, ami benne van a mézborban, amitől édes a mézbor, tehát igazából a méznek egy részéből alkohol lesz, és egy része benne marad a borba, az olyan, mintha bekanalaznunk 35 g mézet.
1: A méz a fő táplálékod, László?
0: Nem a fő táplálékom, de nagyon sok mézet fogyasztunk minden formában.
1: Szereted a mézet?
0: Igen, szeretem a mézet.
1: Méznek lenni biztos sok munkával jár. Van nehéz pillanatok, és vannak biztos könnyű. Mi a könnyű ebbe? Nézni a méhecskéket?
0: Igen, tehát a nehéz pillanatok az a szezon. Az áprilistől július augusztus elejéig, tehát akkor nagyon sokat kell dolgozni. De reggeltől este nincs szabad nap, szombat, vasárnap dolgozni kell. És van a téli időszak, amikor egy picit lazább. Na most mi akkor gyártjuk a mézbort, a mézes vízzel foglalkozunk, fejlesztéseket próbálunk, kitalálunk mindig valamit. Például most nagyon finom virágméz balzsam ecetet csináltunk. Tehát mindig gondolkodunk,
1: hogy valami újon, valami egyedülálló Magyarországon.
0: Igen.
1: Mennyi mézfogyasztás egészséges szerinted? Szénhidrát miatt.
0: Bármennyi telítődik az ember. Mézből nem lehet olyan sokat enni, hogy az megártson. Tehát a mézzel telítődik az ember.
1: Meddig áll el egy jó méz? Mondtad, hogy határtalanul, ha le van zárva. Tehát lehet 100 év is?
0: 1000 év is.
1: 1000 év is. Csodálatos. Az a hír járja, hogy csak méhésztől lehet jó mézt venni. A nagy élelmiszerláncok méze csak cukros víz. Igaz ez?
0: Hát ezt így nem állítanám. Biztos, hogy az élelmiszerláncokban is vannak jó minőségű mézek, viszont sokkal biztosabb, ha egy termelőtől veszünk mézet, mert akkor azt a igazi, nyers, hazai, sőt, még mondhatnám azt is, hogy a saját környékünkről vegyünk, mert ott vannak olyan növények, amik jót tesznek a mi egészségünknek.
1: Így van.
0: Tehát a környezetünkből vegyünk.
1: Épp úgy, mint ahogy szezonális gyümölcsöt és zöldséget fogyasszunk, igen, és otthonról, környékből. A manukahonik, azt olvastam róla, hogy ez a világ legjobb méze. Új-zélandi.
0: A legdrágább,
1: nem a legjobb?
0: Legjobb is, meg a legdrágább is, igen.
1: Mitől teszi olyan különlegessé?
0: Olyan ásványi anyag van bennem, ami sehol máshol nem.
1: Ez az ottani növényeknek köszönhető, vagy az ottani méheknek?
0: Az ottani növényeknek köszönhető.
1: Naponta hány órás munkád van a méhekkel? Reggeltől estig?
0: Szezonban igen. Tehát 12-14, még 16 is lehet szezonban naponta.
1: Hallottam azt is, hogy egy ember 800 méhszúrást bír ki, aztán meghal. Igaz ez?
0: Igen, ez is igaz.
1: Te már voltál összeszúrkálva?
0: 800 szúrásnál már több van nekem, csak én nem egyszerre kaptam.
1: És ilyenkor hogy védekezel? Ecetes vízzel? Vagy?
0: Semmivel. Nem.
1: És a viszket?
0: Nem, már nekem nem is viszket, nem dagadt föl, tehát én nagyon immunis vagyok.
1: Nem is leszel reumatikus beteg?
0: Nem is. Na most azt viszont elmondhatom, hogy én vékony, magas gyerek voltam fiatal koromban, és nekem mindig fájtak a térdeim.
1: És most nem?
0: Tehát lépcsőzni alig tud, beleszúrt a térdembe, hogyha lépcsőztem, és amióta méhészkedek, azóta teljesen megszűnt nekem, nem fájnak a térdeim.
1: A műsor címe Egészségedre. Mit teszel te a mézen kívül egészséged érdekébe, hogy ilyen fit, csinos, fiatal ember vagy még most is?
0: Nagyon sok mézet eszek, és igen, azért.
1: Nagyon sok

0: részt biztos, és mépempő. A mépempő te is szoktad kóstolgatni?
1: Igen, én szoktam ilyen kúrákat, ilyen 3 hónapos kúrákat, akkor virágpor, propolisz és mépempő.
0: És a mépempőt hogy? Éjgyomorra?
1: Nagyon fontos a mépempőnél is, hogy éjgyomorra, és egy picit várjunk vele, hogy szívódjon fel. Mépempőnél az a legjobb, hogyha betesszük a nyelvünk alá, és ott a nyálkahártyába rögtön felszívódik. Viszont nagyon rossz az íze, tehát ezt nem mindenki...
0: Savanykás.
1: Savanykás, kesernyés. És nem mindenki tudja ezt megcsinálni.
0: Én imádom.
1: Igen?
0: Igen.
1: Az jó. Én például nem tudom. Én lefagyasztva tudom csak fogyasztani, mert nekem az íze az nem...
0: Nem jön be.
1: Nem jön be. És fontos, hogy legalább egy fél órát várjunk, hogy szívódjon fel, ne találkozzon semmi méreganyaggal. Tehát ne együnk rá. Várjuk ki ezt a fél órát.
0: Szabadidő tevékenység. Van ilyen egy imkernél, egy méhésznél?
1: Van, igen.
0: Mi a hobbid?
1: Hát a hobbim a méhészkedés.
0: Igen.
1: Igaz, hogy főállású méhész vagyok, de még mindig a hobbim a méhészkedés. Hát ezen kívül ugye gyerekekkel program, 2
0: kirándulás. Gyerek,
1: kirándulás, bringázás.
0: Meseolvasás, gondolom.
1: Igen. Hát én inkább ilyen mozgós programokat szeretem, én nem szeretek hátradőlni és bent maradni a gyerekekkel, inkább kinti programot. Elég mozgékony család vagyunk.
0: Terveid 2026-ba privát és munka. Mész kiállítani a következőre?
1: Megyek minden
0: fesztiválra.
1: Nagyon szeretnénk, hogyha a mézes vizet valahogy a gyerekekhez el tudnánk juttatni az iskolába, iskolákba, kórházakba, hogy legyen egy alternatívájuk, amikor választani kell egy üdítőital vagy egy hidratálóital között. Ott legyen a mézes víz is, hogy kóstolják meg, és ez egy más verszívódás. Tehát, hogyha belegondolunk, egy répacukor, ami bármibe benne van, és édesíteni kell, ott még a szervezetnek azt a cukrot le kell bontani.
0: És itt már nem, itt már készen
1: itt,
0: van.
1: Itt már egy olyan cukrot kapunk, amit könnyedén, egy egyszerű cukrot, amit könnyedén a szervezetünk csak hasznosít. Ezért van az, hogy egyenletesen szívódik fel, és lassan, és feltölt, nem feldob, feltölt energiával. És egy hosszabban tartó energiát ad.
0: Árszpoétikád, László.
1: Nekem méhészként az aquabi nem csak egy ital. Azt szeretném vele megmutatni, hogy a magyar termelői méznek a mézes üvegen túl is van helye a mai életben. Ha több magyar mézet használunk fel, azzal a méhészetet és a méhcsaládokat is támogatjuk, és a méhek pedig a beporzás mindannyiunk jövőjéért dolgoznak.
0: Ezzel a gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm Farkas László méhésznek, hogy bemutatta munkáját, és ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben, a Rádió Hullám hosszán. Búcsúzunk szeretettel.
1: Én is köszönöm a beszélgetést.
0: Tehát Farkas László és Turcsányi Éva.
2: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Obzi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
2: Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. Visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást a szakminiszter, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gerán Márton vagyok. Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. A fejlesztések részeként több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett új krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés és magatartás problémákkal küzdenek. Magyar Péter beszélt arról is, hogy bentlakásos intézményt létesítenek a szerhasználó gyerekek rehabilitációjára. Túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézy Dávid, a közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják. Jelentős károkat okozott és évekre visszavetette a hazai haltermelést az idei rendkívüli aszály. A tavakban annyira lecsökkent a vízszint, hogy sokkal kevesebb halat tudtak nevelni, mint korábban. A Székesfehérvár közeli 100 hektáros dinnyés tónak például csak harmad része üzemel, idén eddig 20-30 tonnás halpusztulást könyveltek el. A gazdálkodók szerint ugyan lesz elég hal a karácsonyi ünnepekre, de valószínűleg drágábban, mint tavaly. Krónikus a szakember hiány a gyermekvédelemben, miközben az erőn felül kitartóknak köszönhető, hogy nem omlott össze teljesen a rendszer. Erről is beszélt a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár. Gyurkó Szilvia közölte, hogy jelenleg átlagosan 20%-os, de vannak helyek, ahol 50-60%-os a szakember hiány. Sokan elhagyták 2 éve a pályát a kifogástalan életvitelvizsgálat hatására. A gyermekvédelmi rendszer megújítása nélkül nem oldható meg a droghelyzet és az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák sem, írta a főpolgármester. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az utcai szerhasználók, valamint a fiatalabb hajléktalanok nagy része a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. A főpolgármester szerint a probléma megoldásához a kormánynak, a fővárosnak és az önkormányzatoknak kell együttműködni. Minden kút vize tiszta Iváncsán, egyikben sem mutattak ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölt az önkormányzat. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ivóvíz Ercsi felől érkezik csővezetéken, így azzal eleve nem lehet probléma. A több mint 50 kutat azután vizsgálták meg, hogy az üzem belső területén található kútban szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. Eleinte erősen felhős, helyenként esős idő várható, délután kezd északnyugat felől szakadozni a felhőzet. Az északnyugati szél gyenge marad, a hőmérséklet délután 21 fok körül alakul. A több felé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, reggel 8-15, délután 21-26 fok valószínű.
1: Hobbi Rádió.
3: Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátorai a új helyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
1: Reklámot hallottak. Hobbi Rádió.
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
7: Hobbi Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
8: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.

0: Az idei nyáron ismét kiemelt figyelmet kaptak a különböző szabadidős létesítmények. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. A fogyasztóvédelmi hatóság górcső alá vette, mégpedig biztonsági szempontból, egyemek mellett a kalandparkokat és az akvaparkokat is. Nem kicsibe utaztak, hiszen 470 helyszínen vizsgálódtak. Sajnos nem túl fényes az eredmény, mert hogy minden ötödik helyen találtak problémát. A minimum az, hogy tanulságos. Aztán sokan, és sajnos gyakran meg is teszik, hogy egy laza mozdulattal a lefolyóba öntik a zsírt, vagy éppen a sütő után az olajat. Azzal viszont már sokkal kevesebben vannak tisztában, hogy ezért igen komoly büntetés járhat. Ma, ígérem, belemegyünk a részletekbe, hogy ne kövessék el még egyszer, vagy legalábbis soha többé. Azt gondolom, a nőknél az egyik legérzékenyebb téma a súlyunk. Mindebből következően nagyon-nagyon népszerűek a fogyást ígérő csodapirulák is. Nem véletlen, hogy a gazdasági versenyhivatal is különös figyelmet szentel erre a piacra. Legutóbb is ezt tette. Ezúttal a Vertim termékekre csaptak le, mert finoman szólva is megtévesztették a gyanútlan, éppen fogynivaló vásárlókat. A következő témánk jó hír nekünk fogyasztóknak, hogy most már nem mi fizetjük, hanem a banknak kell állnia a kibercsalásból eredő kárt, ha a tranzakciót nem támogatta erős ügyfélhitelesítéssel maga a bank. Márpedig, mint tudjuk, sajnos nagyon elharapóztak a kibercsalások. Nagyon fontos, hogy minden bankszámla tulajdonos tudja, mert egyébként sem babra megy a játék, ha nem vagyunk szemfülesek, lehet, hogy még mi fizetünk. De ennek kapcsán ma beszélünk arról is, hogy tulajdonképpen mi is az az erős ügyfélhitelesítés, mert hogy legalábbis úgy gondolom, hogy nem mindenki tudja, de lehet, hogy csinálja. És végül, de nem utolsó sorban, lehet, hogy első hallásra azt mondják, és ez kit érdekel, de nem szabad elfelejteni, hogy a végén mi, fogyasztók fizetjük meg minden turpiságnak az árát. Ugyancsak a versenyhivatal csapott le egy fodrászcikkeket forgalmazó, nagyon-nagyon régi piaci szereplőre, ugyanis nem kevesebbet tett, mint korlátozta a versenyt. Hogy pontosan miről is van szó, a mai műsorból ígérem, ki fog derülni. Nagyon sok a témánk, úgyhogy már is belekezdünk. Bár papíron még nyár van, és valójában is nyár van, hogyha kinézünk az ablakon, de azért a hagyományok szerint a nyári vizsgálatok a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságnál, amelyből nagyon sok volt, úgyhogy majd fogunk még erről beszélni, azok nagyjából lezárultak, és szerintem akkor érdekes és érdemes erről beszélni, amikor lezárult. Igaz, hogy majd jövő évig elfelejtjük, de elő fogjuk venni, mert hogy sok tanulsággal szolgált. Ezért is kérte meg Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét, hogy jöjjön el és ossza meg velünk a tapasztalatokat. Szia!
1: Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Kezdjük azzal, hogy ilyen nagy összefoglaló néven nyári szabadidős létesítményeket vizsgáltatok, de ebbe ugye sok minden beletartozik.
1: Így van, minden ide tartozik, ami tényleg a szabadidős tevékenységünk során, akár nyaraláskor, akár otthon, akár környezetünkben használunk. Ide tartoznak a kalandparkok, akvaparkok, vidámparkok, de például a játszóterek ellenőrzése is ide tartozik, sőt idejében az úgynevezett via ferrátákat is már ellenőriztük, piacfelügyeleti, illetőleg fogyasztóvédelmi szempontból.
0: Azért ezt magyarázzuk meg, ezt a via ferrátát, hogy mit jelent ez, tehát mit ellenőriztetek, ez egy szép olasz szó.
1: Összetett. Igen, és egyébként van egy, ez az érdekes kifejezetten az eset, amikor szebb az idegen neve, mint a magyar, mert jogilag ez a vasalt utaknak hívják, de hát szerintem még senki nem mondta, hogy akkor megyünk-e vasalt utazni, hanem via ferrátázni megyünk. Ugye ezek kifejezetten olyan kihívást jelentő, nagyobb hegyekre jelentkező utak, ahol van, és segítség szükséges, akár korlát, akár lépcső, és ezek oda vannak telepítve. De ezek nem csak oda vannak telepítve, hanem ennek nagyon fontos előírásai vannak. Egyébként Európai Uniós szabályok vonatkoznak. Igen. Rá, és ezért nyilván Magyarországon is alkalmazandó közvetlenül hatályos szabályok.
0: Persze, annál is inkább, mert ha fölfele kell menni, vagy lefele, biztonságosnak kell lenni a korlátnak, hát a lépcsőnek nem lehet fokhíja,
1: Igen, és ezek nem véletlenül vannak oda helyezve, ahova vannak helyezve, tehát ez nem egy kis könnyed budai sétára vannak adott esetben a budai hegyekben, hanem tényleg azért, hogy segítsenek, és hogy biztonságot adjanak. Hogyha ez nem megfelelően telepítik, akkor azt életveszélyt okozhat.
0: De ilyet még nem vizsgáltatok eddig, ugye?
1: Korábbi években nem. A kalandpark, akvapark, vidámpark, amiket említettem, ez minden évben folyamatos.
0: Ezt még nem, de mi honnan jött az ötlet?
1: Hát onnan, hogy egyrészt érkeztek bejelentések, fogyasztói bejelentések, hogy álláspontjuk szerint nem volt megfelelően oda telepítve, és hát az európai szinten egyébként van egy mozgódás, hiszen nagyon népszerűek ezek, nem csak hazánkban, külföldön, de nagyon sok magyar használja ezeket, például Ausztriában, Szlovéniában, környező országokban is, és ezért jött az ötlet, hogy mindenképpen vizsgáljuk ezt is biztonságosági szempontból.
0: Akkor kezdjük ezzel. Mit tapasztaltatok? Ugye az előbb azt mondtad, hogy szerencsére vannak fogyasztói bejelentések, egyébként ez szerintem tök jó meghasznos. Hogyha valaki veszi a fáradtságot és bejelenti, mert akkor ti is fölkapjátok a fejeteket, tehát nem adakta teszitek, hogy hagy beszélnem, azonnal elkezdtek vele foglalkozni, ugye jól értem, hát legalábbis abszolút, az utóbbi években.
1: Abszolút így van, és a legjobb visszacsatolás az a fogyasztói visszacsatolás, tehát mi mármit az íróasztal mögött kitalálhatunk, és eljátsszuk, hogy okosak vagyunk, nyilván a fogyasztó az, aki nekünk jelezni tud ilyen tekintetben, és a Via Ferrátáknál is ez volt az eset. Ami a pozitív tapasztalat, hogy biztonságossági szempontból megfeleltek ezek az előírásoknak, dokumentációs szempontból nem. Ez kicsit nehéz egyébként megérteni, ezt úgy fordítom le magamnak, hogy biztonságosnak tűnnek azok az eszközök, de nem tudja azt igazolni az üzemeltető vállalkozás, hogy ő mindent megtett, amit a jogszabály előír, hogy tényleg biztonságos.
0: Magyarul, például karbantartott.
1: Például karbantart, például folyamatosan felülvizsgál, például a megfelelőségi tanúsítvánnyal van ellátva, ezeket évente vizsgálni kell, vagy a telepítés megelőzően. De most mondok egy példát, például a játszótereknél, hogyha a hintát az egyik, a játszóter egyik végéből áthelyezik a másikba, akkor azt ugyanúgy megfelelőségi tanúsító intézettel felül kell vizsgálni, és engedélyeztetni kell. Tehát ez nem olyan, hogy eldönti az üzemeltető, hogy elhelyezi egyik helyről a másikra. Ezeket is figyeljük. De a Via Ferrátáknál is egyébként mindenfajta dokumentáció, a megfelelőség érvényessége, hogy nem járt el ez az egy év, ezeket is néztük, és itt papírokban voltak azért problémák.
0: Ez azért jó, hogy gondolom felszólítottátok őket, vissza fogjátok ellenőrizni, meg nyilván akkor jövőre is megnézitek. Ha jól érzem, akkor ebből egyre több van Magyarországon is, tehát évente bővül a kilométerük, vagy a méter.
1: Hát abszolút, és ez a Via Ferrátákra is igaz, de egyébként a kalandparkokra, vidámparkokra,
0: arról majd beszéljünk külön.
1: De nyilvánvaló egyre népszerűbbek, hála jó Istennek egyre népszerűbbek a túrázások, igen, és a szabadidős tevékenységek. Vannak azért szerencsére nekünk is olyan hegyeink, ahol el kell a segítség, a Via Ferráták az ezt szolgálja, úgyhogy emiatt az ellenőrzés biztos vagyok benne, hogy jövő évben is folytatni fogjuk.
0: Jó, akkor majd beszélünk róla jövőre, folytassuk a kalandparkokkal. Nekem mindig az volt az érzésem, én nyilván egy gyáva ember, végem szeretem a kalandparkot, mert hogy sokszor nem érzem azt, hogy biztonságban vagyok, és ez nem jó, ugye?
1: Hát nem, és nyilvánvalóan a biztonságban is kell éreznie magát a fogyasztónak, a felhasználók, és biztonságosnak is kell lennie pontosan.
0: Mi a tapasztalatotok?
1: Nagyon vegyesek körben a tapasztalat. Egyébként többnyire itt is biztonságosak voltak azok az eszközök, amelyeket kalandparkban elérhető.
0: De bocsánat, hogy kérdezzem meg ilyenkor, mi van, hogy elmennek a fogyasztóvédelmi hatóság szakértői, és végigjárják a kalandparkot, és kipróbálnak mindent, mert csak ez az empirikus tapasztalat.
1: Végigjárják, nem feltétlenül próbálják ki mindent, de az az első, hogy minden eszköznél elkérik a dokumentációt, hogy tényleg felülvizsgálta azt évente, áttelepítéskor, stb. Az üzemeltető, megfelelően kezelte, ha probléma volt, akkor megfelelően módosította azt az esetet. És ami még nagyon fontos, itt a tájékoztatás, és ez egy tényleg komoly tájékoztatás. Tehát például kalandpartnál vannak olyan eszközök, amelyek veszélyeseknek minősülhetnek. A jogszabály előírja, hogy 1-es, 2-es, 3-as veszélyességi fokozat. Igen. Az 1-es, 2-es az a legveszélyesebb. De mondjuk egy vidámpartnál is egy, nem tudom, egy óriás valami, ami megfordítja az embert, az mondjuk nagyon veszélyesnek minősül. Ezt nem lehet automatikusan használni, hanem kezelő személyzet szükséges, aki minket beenged, aki figyeli az eseményeket.
0: Ja, kalandpartnál ugyanez van.
1: De ez sem lehet akárki, hanem azt ki kell oktatni. Képzése van, oktatása. Ezt is igazolnia kell az üzemeltetőnek, hogy ez megtörtént. De adott esetben ezt rá is kérdezhetnek az adott személynél, hogy ő tudja ezeket a szabályokat. Aha. És ha nem, akkor az azt jelenti, hogy nem volt megfelelően kiképezve.
0: És összességében akkor ezek szerint azért itt több hiba volt.
1: Több hiba volt papír alapon. Illetve még egy mondatra csak hadd kell ki a tájékoztatásra. Mondjuk egy kalandpartnál van egy eszköz, azt 15 ember használhatja, akkor azt figyelni kell. Tehát a 16-at nem szabad fölengedni. Az nem véletlenül van kitalálva. De ugyanígy például az akvaparkoknál, és ebben én is belefutottam gyakorló szülőként, ott van, hogy 140 centi magasság alatt nem használhatja azt a gyerek, az nem véletlenül van. De akkor azt a szabályt be is kell tartatni. Nyilván nekünk szülőként meg kell értetni a gyerek, hogy ő miért nem mehet be a kamikáza csúszdára, mert még kicsi, meg az tényleg nagyon veszélyes, de a kezelő személyzetnek is azt meg kell tartani ezeket
0: és
1: a szabályokat.
0: És azonnal meg kell akadályozni, hogy...
1: Pontosan, sajnos akkor ezt tudomásul kell venni.
0: Volt-e olyan kalandpark, amit be kellett zárni ideiglenesen?
1: Kalandpark nem volt, és vidámpark egyébként sem, és akvapark sem, de eszköz viszont volt. Tehát amikor konkrét csúszda mondjuk nem felel meg a szabályoknak, mert nincs feltüntetve a megfelelő tájékoztatás hozzá, nincs megfelelő papírra dokumentálva, hogy ő azt megfelelőséggel tanúsította, addig, amíg ez nem történik meg, körbe kell teríteni, ezt játszótéren biztos nagyon sokan látták, de egyébként akvaparkokban is, körbe kell teríteni, addig az nem használható, amíg ezt nem orvosolja az üzemeltető.
0: És amikor orvosolja, akkor szólnia kell a hatóságnak, így a hatóság van. Ismét kimegy és lefolytatja az eljárást?
1: Így van, és ebben az esetben csak ezt követően nyithatja meg azt az eszközt a nagy közönség.
0: Több ilyen volt?
1: Ez sajnos előfordul gyakran, játszótereknél különösen, de akvaparkokban, vidámparkokban is előfordul.
0: Ha jól olvastam, volt már egy korábbi vizsgálat is az év első felében is, és akkor azt hiszem a 20%-ánál akadt fenn a hálótokon, vagyis találtatok szabálytalanságot. Most nem véletlen, hogy megint elkezdtetek egy vizsgálatot, de azért sokkal nem jobb, mert 19%. Szóval visszaesők vannak, vagy újabb problémák kerültek elő? Mert hogy nem értem, ha tudom, hogy ezt folyamatosan ellenőrzik, akkor ha másért nem, azért megpróbálok elébe menni.
1: Ez így lenne helyes és logikus is egyébként, abszolút, ahogy mondod, de rengeteg ilyen eszköz van. Tehát nem azról van szó feltétlenül, hogy visszaeső, sőt, hogyha a hatóság eljárt, én azt látom, ott már ismételt jogsértést nem valósul.
0: Mert pénzbüntetést is kapnak?
1: Akár kaphat azt is ismételtség esetén. De csak hadd mondjak egy számot, az év első felében ez 2384 eszközt jelentett, tehát csúszdát, parkot, nem tudom, kondiparkot, meg kültéri parkot, vagy kondiparkot nem is beszéltünk, és 470 helyszínről, és ez nem az összes eszköz, ami ma Magyarországon elérhető.
0: És nem az összes a 470 helyszín.
1: Pontosan. Egyébként még a vizsgálatok még most is folytatódnak, egészen az őszi szünetig, hiszen azért ezeket még igénybe veszük ezt követően, akvaparkokat, meg aztán még akár karácsonykor is nyilván fedett, vagy nem felelt adott esetben. Ezek az első fél évi adatok, és azon vagyunk, hogy minél több eszközt és helyszínt ellenőrizzünk, de nyilván a kapacitások azért végesek.
0: Hát tanulságos volt, meg lehet-e határozni, hogy az ország melyik részén, Nyugat, Kelet, Magyarország, tehát hol rosszabb a helyzet az adatok alapján? Nyilván, mint szülő kérdezem, mert akkor arra nem hiszem a gyerekem.
1: Az adatok alapján ez abszolút egyenletes és egyensúlyban van, tehát nem mondhatjuk azt, hogy mondjuk Keleten rosszabb, mint Nyugaton vagy a fővárosban. Én azt gondolom, hogy mindenhol igyekeznek az üzemeltetők betartani a szabályokat, ha már mi fellépünk, akkor aztán végképp igyekeznek, de tényleg, ha hallgatják ezt a műsort, én azt kérem, hogy arra kérem őket, hogy nem csak a fogyasztóvédelmi hatóság eljárás miatt tartsák be a szabályokat, hanem a fogyasztók biztonsága érdekében, hiszen az a legfontosabb.
0: Vidámparkokról is beszéljünk, azért az elmúlt években voltak balesetek, mint tudjuk, szomorú balesetek, és azt gondolom, hogy ott talán koncentráltabb figyelmet igényel, és nem is azok a vidámparkok, ami mit tudom, itt a városban van, hanem ezek a, nem is tudom, hogy nevezzem, helyi vagy vállalkozók által, nem tudom, hogy...
1: Mi ezt utazó vidámparknak hívjuk egyébként, tehát amikor a falunapon ott van az egyik hétvégén, a következő hétvégén megyünk a városnapokra. Ezek tényleg sokkal rosszabb kifogásolási arányt mutatnak a gyakorlati tapasztalatok alapján. Itt azért a fogyasztói tudatosságnak is fontos szerepe van. Én tudom, nagyon nehéz azt a gyerekeknek mondjuk elmondani, hogy ne üljenek föl a...
0: Hát hogy ne, gondolj rá, hogy egy falunapon, amikor végre valami történik, és ott van a sergő, ahogy mondjuk vidéken mondják, le nem tud beszélni, hogy fölüljön.
1: Igen, ezekkel azért tényleg óvatosan, hogyha csak minimális helyet látjuk, vagy azt gondoljuk, hogy nem biztonságos, akkor próbáljuk lebeszélni a gyermeket, de azért az nagyon fontos, hogy az üzemeltetőkkel itt is tartjuk a kapcsolatot, tehát az ellenőrzések itt aztán abszolút koncentráltak.
0: És folyamatosak,
1: gondolom. Így van.
0: Tehát, mert óriás kerék meg ilyenek azért azok nagy veszélyt.
1: Hát persze, de akár egy kisebb hullámvasút is, amit oda telepítenek, vagy vannak ezek a körbe-körbe forgó eszközök, amit elszédül az ember 2 perc alatt, azért ez sem minden, nyilván nem szabad ebből kizuhanni.
0: Itt is azt gondolom, hogy a folyamatos karbantartás, vagy ezeket évente kell vizsgáztatni, mint mondjuk a buszokat?
1: Így van, pontosan éves felülvizsgált van, sőt egyébként van, ahol még sokkal szigorúbbak, hogyha az olyan eszköz, játszótéri eszköz, ez egyébként 3 év, ami kevésbé veszélyes nyilván, de vannak előírások erre is.
0: Én, mint egy egyszerű fogyasztó, vagy ez ilyeneket élvező, elmegyek egy falunapra, és oda megyek egy ilyen óriáskerék üzemeltetőjéhez, akkor ufólakónak néz, ha megkérdem arra, hogy mikor volt ez utoljára karban tartva, vagy ez egy vállalható kérdés, mert nyilván féltem a gyerekem. Tehát mit tanácsolunk a hallgatóknak?
1: Ez egy abszolút vállalható kérdés. Tegyük is meg ezt a kérdést, és az üzemeltetőknek üzenem, hogy válaszoljunk erre, és ne hajtsuk el a kérdezőt.
0: Kötelező lenne, hanem akkor érdemes. De azért azt is mondjuk el, hogyha itt azért nem babra megy emberek életére, van, aki egy életre megnyomorodik, megy a játék, akármelyikről beszélünk, hogyha valamit tapasztalnak, akkor tényleg érdemes a kormányhivatalokhoz kell bejelenteni, hogy van egy központi szám, hova érdemes.
1: Akár a kormányhivatalhoz is, ügyfélkapun keresztül bejelenthetjük, vagy az NKFH-hoz van egy ingyenesen hívható telefonszámunk, az a 0680310020, de ez elérhető egyébként, megtalálható az NKFH honlapján, tehát ott is nyugodtan megnézhetjük. E-mail címünk is van, úgyhogy tényleg éljünk bejelentéssel.
0: Köszönöm szépen!
2: Facsipesz.
0: És a stúdióban már itt is van velem Zentai András, a hovege.hu főszerkesztője. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Szia!
3: Szerbusz Kriszta, és köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Én is köszönöm a meghívást.
0: Van egy olyan mondás, hogy olajat a tűzre. Hát most mi olajat a vízbe, erről fogunk beszélgetni, mint hogy a műsor elején is mondtam, hogy nagyon sokan nem tudják, hogy nagyon nagy bajt okoznak azzal első, nem csak maguknak, ugye a környezetnek is, de most legfőképpen arról fogunk beszélgetni, hogy maguknak, amikor lazán egy jó kis sült krumpli vagy vasárnapi rántott hús kisütése után a megfáradt olajat vagy zsírt egy laza mozdulattal beborítják a WC-be és lehúzzák a WC-t rá, pedig hozzáteszem, már egyre több fáradt zsír olajgyűjtő hely van már, azt hiszem, hogy szinte az összes benzinkútnál is. De térjünk vissza erre, hogyan lehet ezzel lebukni, kezdjük a végén. Tehát, hogy azt gondolom, hogy azt gondolják, hogy ha lehúzzák, akkor Isten neki fa kereszt. Tehát azért ez nem így van, mert nyilván oda fog a csővezeték szélére tapadni a zsír, mint hogy én egyszerű háziasszonyként is azt látom, hogyha nem használok mosogatószert, akkor előbb-utóbb ugye a mosogató szélén megáll. Tehát, hogy ezzel nem lehet megúszni. De kezdjük az elején.
3: Igen, hát a végén. Ez ugye olyan dolog egy kicsit, mint a sebességkorlátozás az utakon. Tehát, hogy lehet, hogy én 200-zal megyek az autópályán, és nem kapok érte bírságot, mert nem fényképez le a fix mérő, illetve épp nincs ott rendőr. De ettől még nem szabályos az, amit csinálok, és nagyon veszélyes is. Ellenben, hogyha balesetet okozok, és gyorsan hajtottam, akkor utólag meg fognak büntetni gyorshajtásért is, amennyiben ez... úgymond kiderül. Tehát persze, ha nem bukok le, akkor nem büntetnek meg. Ugye ez egyébként, hogy nem szabad a sütőolajat beönteni a WC-be, lefolyóba, ez nem egy ilyen sötét-zöld elgondolás, hanem ez egy kormányrendeletben szabályozott jogszabály egyébként, a 2004-es 220-as kormányrendelet.
0: Ezt például nem tudtam, hogy
3: erről kormányrendelet. Szennyvízkibocsátás és a csatornabírság szabályait tartalmazó kormányrendelet. Nagyon sok minden van benne egyébként ebben a kormányrendeletben, például, hogy kell szennyvízaknát kialakítani, ilyenek is, de az is, hogy mik azok az anyagok, amiket nem lehet a csatornahálózatba kiönteni. És természetesen különböző olajok, például a háztartási sütőolaj is ilyen. És egyébként a kormányrendelet az büntetni rendeli azt, hogyha valaki ezt csinálja. Tehát, hogy attól még, hogy nem bukunk le, attól még tudjuk, hogy egy jogszabályt megsértünk azzal, hogy ezt csináljuk. Ennél egyébként szerintem sokkal fontosabb az, hogy egyrészt a környezetet nagyban károsítja az olajnak az ilyen jellegű kijuttatása. Másrészt pedig a csővezetéket, tehát a lefolyót.
0: Ugye megül.
3: Csatornahálózatot, így van. Tehát gondoljunk csak bele, hogyha van mondjuk egy zsíros edényünk, és abban vizet engedünk, akkor mi történik vele, hogyha kihűlt? Hát az történik, hogy az alján ott, az először ugye a tetején van.
0: Meg az oldalán.
3: Meg az oldalán, és hogyha megszárad, meg, illetve hogyha kihűl, akkor ugye megmerevedik. Na, ugyanez történik a cső belsejében is. Tehát a csőnek a falára kihűl a zsír, attól függően egyébként, hogy ez milyen fajta zsír, attól ugye nem teljesen ugyanaz, de kiül a csőnek a belső falára, ezáltal szűkül a csőnek a keresztmetszete, és sokkal eldugul. Könnyebben eldugul. Uh-huh. És mondjuk egy társasházban, ha én fönt lakom, mondjuk a legfelső szinten, és rendszeresen ezt csinálom majd utána, emiatt eldugul a strang, és kijönt mindenhol a szennyvíz, és utána jönnek elhárítani ezt a problémát, és látni fogják, hogy hol van lerakódva a csőben a
0: cucc. Ja, mert az meglátszik, aha.
3: Úgymond. Tehát akkor utólag nem csak az lesz a probléma, hogy engem meg fognak büntetni ez alapján, a kormányrendelet alapján, hanem hogy rajtam fogják követelni annak a munkának a helyreállítási költségeit, amit én ezzel okoztam. Tehát az okozott kár megtérítését azt rajtam követelheti. Aha. Akár a háznak a biztosítója is pert indíthat ellenem, hogy mondjuk látszik az a szakembernek, szakértőnek a vizsgálata alapján, hogy honnan indult a szennyezés, és ha valaki rendszeresen ezt csinálja, akkor ez egy idő után meg fog történni. Tehát nem ez nem egy olyan dolog, hogy most akkor vagy igen, vagy nem. Nem, ez egy idő után meg fog történni.
0: Az az igazság, hogy, és nem az emberek védelmében, csak az jutott eszembe, és szerintem sokan ezzel nincsenek tisztában, és például a társasházakban én még sehol nem láttam kiírva a közös képviselői intelemnek, hogy ez egy kormányrendelet, mert uh-huh. sokszor az emberek csak azt tartják be, amitől tartanak, és a puszta paraszti ésszel másként gondolkodnak. Tehát, hogy nagy nyilvánossága nincs, tehát nincs benne ez a köztudatban, ezért is jó, hogy beszélünk erről.
3: Ez valóban így van, pedig egyébként a vízszolgáltatók, illetve a víziközmű cégek rendszeresen felhívják egyébként a figyelmet, csak hát, hogy is mondjam, a hétköznapi ember inger küszöbét nem biztos, hogy eléri egy ilyen jellegű dolog, holott egy nagyon fontos
0: hát én még nem láttam dolog. A vízközmű szolgáltatótól egyet se e-mail formájában. Értem. Tehát ez a baj, hogy amit nem tudunk, és tudatlanul megcsináljuk, jó, rendben van, legyen annyira környezettudatos az ember, csak azt gondolom, hogy az emberek nem, egy része nem a környezettudatosságot számítja elsőleges szempontnak, hanem a tudatlansága okán, nem ismeri a szabályokat, annak okán követel egy csomó szabálytalanságot. De ezek szerint ezt 2004, ha jól emlékszem, azt
3: mondta. Ez 2004-es kormányrendelet, tehát ez már nem az van, hogy tegnap óta van ez a szabály.
0: Nem, a személye van, igen.
3: Jó régóta van ez a szabály, de én is rendszeresen írok erről, meg videókat is készítettem már erről, hogy ez így van, de valóban fontos lenne egyébként, hogy mindenki tisztában legyen ezek a dolgokkal, főleg azért, mert egyébként nem olyan nehéz ezt úgymond normálisan
0: persze,
3: kezelni.
0: Persze, hogy nem.
3: Hiszen ugye szinte nem is csak benzinkutaknál egyébként, hanem nagyon sok például a diszkontáruházláncoknál, tehát a két nagy diszkontáruházláncoknál szerintem minden egységnél van kihelyezett használt olajgyűjtő. Ugye egy sima csavaros műanyag palackba bele lehet önteni, természetesen hidegen, mert ha forrón öntjük bele, akkor az nagyon balesetveszélyes.
0: De ki az, aki forrón viszi el? Hát nem is tudja.
3: Ugye forrón könnyebb, hiszen hogyha megdermed már mondjuk a zsír, akkor nagyon nehéz kezelni. Tehát ez érthető, viszont úgy nem lehet, mert hogy az műanyag azt nem fogja elviselni. Üvegben nem szabad, mert nagyon ugye törékeny, balesetveszélyes a szállítása.
0: Hát, ha langyos, akkor simán bele lehet üvegből önteni.
3: Nem azért, hanem a gyűjtőpontokon ki van írva, hogy csak műanyag edényben kérik a...
0: De hát azt be kell önteni, nem az edényemet elviszem.
3: Nem. Edénnyel együtt kell belerakni. Ezt egyébként újrahasznosítják, tehát kiválóan újrahasznosítható használcsitóval.
0: Én olyan helyre járok, ahol egy ilyen nagy kondérban, és abban öntögetjük bele.
3: Tényleg?
0: Igen.
3: Na,
0: a benzinkúthoz.
3: Ja, a benzinkútnál van ilyen. Aha.
0: Tehát ott nem az, hogy lerakom a magam.
3: Én mindig a diszkontba szoktam elvinni, aha. az van hozzám közel, és én úgy szoktam, hogy egy sima csavaros flakonba belerakom, ami mondjuk nem betétdíjas.
0: Legalább fogynak akkor... a befőttes üvegek.
3: Igen, mondjuk én azt is szoktam, hogy az olajnak a saját csomagolásába töltöm uh-huh. vissza használat után. Azt egyébként nem javasolják, mert ez könnyen kinyílik.
0: Persze. A kérdés az, hogy ki az, aki büntethet, és... Egyelőre ott tartunk még csak, hogy akkor büntetnek, ha nyakon csípnek valakit, vagy ma már erre van egy kialakult, mint ahogy a katasztrófavédelem a tűzvédelmi szempontból nézi a társasházakat, az, aki büntethet, azok is kimennek, és rendszeresen, mert hát simán lehet ellenőrizni. Ugye ma már megnézik, ledugnak egy csövet, aminek a végén kamera van, és kamerával le lehet ellenőrizni. Tehát hol tart ez ma Magyarországon, mert hogy tudom, hogy külföldön már ilyen
3: is van. Én teljesen kizártnak tartom, hogy ezt rendszeresen ellenőrizze bárki is.
0: Még ebben el vagyunk tehát, egy kicsit maradva.
3: Hát igen, tehát pont ez a probléma egyébként, hogy akkor fog kiderülni, amikor már baj megtörtént, tehát mondjuk több százezer forintos kár keletkezett mondjuk a szennyvíz csőbe, mert hát ugye a falat kell bontani legtöbbször, stb., hogyha olyan nagy a probléma. Egyébként szerencsére már vannak erre is jó technikák, hogy hogyan lehet kitisztítani falbontás nélkül akár a szennyvíz csövet, de azért egy nagyon bonyolult és költséges történet.
0: Ki, ki büntet?
3: Hát a környezetvédelmi hatóság, tehát a kormányhivatalok vannak ezzel megbízva természetesen.
0: Milyen tételben büntetnek?
3: Akár 600 ezer forint büntetés is lehet, de mondom, amellett, hogyha egy társasháznak szét kell bontani a szennyvízhálózatát, ez el fog törpülni ez az összeg. Igen. Tehát itt nagyon komoly dolgokról van szó, azért is gondolom, hogy teljesen fölösleges ezzel úgymond magunkra vállalni egy ilyen kockázatot.
0: Persze, és azt hiszem, hogy ennek a mostani beszélgetésnek két legfontosabb üzenete van, az egyik az, hogy igenis váljunk azért legalább annyira környezettudatossá, hogyha kisütöttük a maradva a példámnál a vasárnapi rántótust, akkor egy úgyis van mindenkinél otthon rengeteg üres befőttes üveg, borítsuk bele abba, és mint hallották már diszkontokban, tehát nem autóval jár, az egy diszkontba is besétálhat, és ott is gyűjtik, adjuk le. Egyrészt a környezetet nem szennyezzük, a másik pedig az, hogy nagyon komoly büntetésre számíthat az, aki idézőjelben mondom lebukik, így akár van. 600 ezer forintot is bírságot is fizetett, és minden mellett a helyreállítás, vagyis az új rendszer kiépítése, mert sokszor erről van szó, hogy új csöveket kell csinálni, az is végtelen sok. Aki ennek alaposabban utána akar nézni, egy 2004-es rendeletet keressen.
3: 220-as kormányrendelet részletesen írja, igen.
0: Az részletesen leírja. Én meg köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad. Még egyszer
3: mondom. Én is
0: mondom,
3: nagyon szépen köszönöm.
0: Nem riogatni akartunk, hanem felvilágosítani.
2: Facsipesz.
0: És hogy a műsor elején ígértem, beszélünk az ügyfélhitelesítésről is, és azt gondolom minden István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője, ugye ő az illetékes ebben, mert hogy még nem mondtam, de ő is itt ül már ebben a stúdióban. Szia István!
4: Szerbusztok, jó napot kívánok mindenkinek!
0: Ugye a kibercsalások okán kapcsán merült ez föl. Én azt gondolom, kezdjük a végén. Nagyon sok embert megkérdeztem az elmúlt egy hétben, amikor megbeszéltük, hogy erről fogunk beszélni, és fogalmuk nincs, de komolyan mondom, mi az az erős ügyfélhitelesítés, és mindenki nézett, mint Rozi a moziba, és amikor mondtam, hogy én nekem ez hogy, ja az, szóval tegyük már rendbe, mindenki tudja, hogy ez mi, mert nagyon fontos.
4: Az erős vagy kétfaktoros ügyfélhitelesítés azt jelenti, hogy két egymástól különböző azonosítási rendszer, azonosítási mód álljon az ügyfelek rendelkezésére, tehát ha ne adj Isten az egyiket adott esetben megtudja egy bűnöző, attól még a másik továbbra is feltörhetetlen legyen. Ugye a jogszabály úgy fogalmaz, hogy valaminek a ismerete, valaminek a birtoka, valaminek a tulajdonsága adja ezeket.
0: Na jó, lefordítom magyarra, mert ez így nagyon szép, de szerintem kevesen értik. Én mikor például ki akarok fizetni mondjuk egy villanyszámlát, és fölmegyek az MVM honlapjára, és beütöm, hogy én fizetni akarok, és a bankkártyámmal, addig nem veszik le a pénzt, míg meg nem jelenik egy ablak a saját bankom applikációjánál, ahol meg kell erősítenem ezt. Ez is egy ilyen erős kétfaktoros, ugye?
4: Tehát valamilyen általunk ismert jelszó, aminek már a ismeretében vagyunk, ez az egyik. Internetbanki felületen beütünk egy jelszót, valamik a birtoka, tehát érkezik hozzánk a birtokunkban lévő mobiltelefonra mondjuk egy másik azonosító, de nem oda az internetbankra, hanem külön erre a felületre, vagy és az új lenyomatunkat használjuk az azonosításnál, vagy a szemiris szünkkel tudunk azonosítani, mert már ilyen is van. Az a lényeg, hogy legalább kettő ezek közül ott legyen, és ezek egymástól függetlenek legyenek. ezért mondják nem csak úgy, hogy erős, hanem hogy két faktoros, két egymástól független eszközön történő, és ha az egyiket föltörnék, akkor még, vagy megismernék, attól még ott van a másik, amit nem tudtak föltörni. Az új lenyomatunkat, az nagyon nehéz lenne például.
0: Igen, de elvágod az ujjad, ezért kell két-három új lenyomatot megadni, én tudom. Egész Európában létezik ez már?
4: Sok helyen létezik. Én azt gondolom azért ebben Európa együtt jár, tehát nem arról van szó, hogy a kibercsalások 2022 közepe tája óta történt, és tavaly megakadt növekedése, az csak magyar jelenség lett volna. Egy pillanat alatt körbeszaladnak ezek a bűnözők a világ körül, akár Koreából, akár más egzotikus országokból jönnek, és ezért mindenütt ott van, mindenütt a jogalkotók, a felügyelő hatóságok erre próbálnak reagálni, de ezt gondolom egy nagyon-nagyon hasznos eszköz lehet, hogy mennyire elő vagyunk, sok évtizeddel ezelőtt, vagy jó pár évtizeddel ezelőtt az SMS küldés, az egy magyar világszabadalom volt.
0: Én nem szoktam dicsérni az MNB-t, meg a tevékenységét, ezt jól tudják, akik engem hosszú évtizedek óta hallgatnak, de egy biztos, hogy egy csomó mindenben Európában élen járunk, bankbiztonsági ügyekben, az azonnali átutalásokban is, de nem is erről fogunk beszélni, hanem arról, hogy a számunkra fogyasztóknak, egy, vagy ügyfeleknek egy nagyon jó hír, hogy az a bank, ahol nem történik meg ez a bizonyos két lépcsős ügyfélhitelesítés, és egy kibercsaló lenyúlja az egész vagyonunkat, akkor mi megtörölhetjük a szánkat, mert egy szabály, egy törvény, egy rendelet szerint a banknak kell állni a cehjet. Ez Igen. mióta van, és ez tényleg ilyen, ahogy elmondtam, ilyen olajozottan működik-e?
4: Ez így működik, így kell, hogy működjön, mert jogszabályai elő tavaly évvége óta. Varga Mihály úr, a MNB elnöke 2025. júniusában jelentette be a kiberbűnözők elleni 5 csapás kezdeményezést. Ez ennek az egyik eleme, és ezt a jogalkotó át is vette. Ezt mai napig kevesen tudják, hogy így van. Ráadásul ezt nem nekünk kell úgymond bizonyítani, mindenképpen panaszt kell tennünk, hogyha valami ilyesmi történt, és a banknak kell adott esetben akár a felügyelő hatóság, a jogalkotó, vagy bárki felé Aha. bizonyítani, hogy tényleg megtörtént a két faktoros ügyfélhitelesítés. Azért csöndben szeretném elmondani, mielőtt bárki aggódna, hogy elképzelhetetlenek tartom, hogy magyarországi banknál átutalás vonatkozásában ez bármikor is el tudna még maradni. Ahol ez elmaradhat, az egyes távol-keleti kártyás fizetések, ahol maga az a távol-keleti szolgáltató sem kezdeményezi ezt, de ez teljesen mindegy, hogy ő mit kezdeményez, a banknak a saját jól felfogott érdekében Aha. innentől fogva erről gondoskodni kell. Még egy mondat az 5 csapásról, nem csak ezt írtuk elő, és nem csak ez valósult meg, hanem tavaly július óta a központi visszaélésszűrő rendszer is működik, ami azt jelenti, hogy a bankok saját visszaélésszűrő rendszeréken felül még van egy a leányváltunknál, a Zsironnál lévő rendszer, ami az összes átutalás tranzakciót összefolyatja, ott folyik át minden, és ha a banki átutalás már elment, mert se az ügyfél, se a bank nem aggódott, 5 másodperc van ugye célba érni az átutalásnak, ez alatt az 5 másodperc alatt, 4 másodperc alatt ez a központi visszaélésszűrő rendszer még egyszer megnézi, és ha gyanús, már ezt az átutalási kezdeményezést, ha gyanúsnak látja, 4 másodpercen belül visszajelz a banknak, hogy kedves bank, még egyszer gondolsz ezt át, mert én gondot látok, és akkor az 5 másodperc alatt ez lehet, hogy nem teljesül az utalás, még megfogják. Emellett a saját visszaélésszűrő rendszereket a bankoknál kőkeményen ellenőrizzük.
0: Mert hogy mindegyiknél van már?
4: Mindegyiknél
0: De
4: van.
0: De mindegyik másként csinálja, nem? Mert van, nálunk a családban több banknál vagyunk. A fiamé például még meg sem nyomja az átutalást, már jön egy SMS, már úgy mondom zaklatják jó értelembe. Az én bankom az nem, az majd 5-10 perc múlva küld a saját applikációján keresztül, hogy erre fizettem.
4: Tehát van olyan piaci szereplő, vagy vannak olyan piaci szereplők, ahol még vannak fejlesztendő dolgok. Szerintem a ügyfelek egymás között is beszélgetnek, és vannak történeteik, és ez is egy nagyon fontos jó hírnév faktor szerintem a bankoknál, mm-hmm. hogy ezen a téren is lépjenek.
0: Ez olyan, mint a fizetési kérelem, amiről néhány műsor ezelőtt ki is mondtuk, hogy egyetlen bank, amelyik nem volt hajlandó eddig megcsinálni, és ez a KH volt, de aztán most azt olvastam, vagy azt hallottam hírekből, hogy októbertől, vagyis a jövő hónaptól már ott is lesz.
4: Igen, tehát óriásit fejlesztettek és fejlesztenek a bankok, és az, hogy tavaly megfordult ez a kibercsalási növekedő trend, ez...
0: Ja, ezt akartam kérdezni, hogy megfordult, tehát kevesebb van?
4: Igen.
0: Tehát ez érezhetően kevesebb
4: igen,
0: van?
4: Igen, olyan szinten kevesebb a csalás volumene, hogy a 2024-es 41 milliárd forint fölötti teljes összeg, ugye bevállalatok is benne vannak, azért nem csak a lakosság, ez 28 milliárdra csökkent, ez még mindig egy nagyon nagy szám, de 2022 közepétől folyamatosan egy növekvő trendet látunk. Az, hogy a bankok fejlesztették a saját visszaélésző rendszeréket, ezt mi kőkeményen ellenőrizzük, van egy központi rendszer, van ez a bizonyos noszogatás, hogy így fogalmazok a bankoknak, hogy a kétfaktoros azonosítás meglegyen, van egy kampány az ügyfelek tudatosításának az erősítésére, és nem utolsó sorban ez az ötödik, pedig a korábbi ajánlásainkat, amelyek ugye azért nem jogszabály erejűek, ezeket szintén kvázi kötelezettségként írtuk elő. Például olyanokat, hogy minden banknál legyen limitbeállítás, ez bármikor ingyen ügyfélként, például azt, hogy napi tranzakciószám mennyi lehet, az összeg a vásárlásnál, az átutalásnál mennyi lehet.
0: Egyszer lehet egy nap, vagy öt percenként
4: nem.
0: Is.
4: Az az elvárásunk, hogy ezt minden bank bármikor ingyenesen, akár ott az internetbanki felületen, a mobilbanknál azonnal át tudjam állítani. Ez életmentő lehet nagyon sokszor, mert például képzeljünk egy olyan helyzetet el, hogy a kártya adatokat, a kártya információkat megszerezte már a kibercsaló, de ott abban a pillanatban nem biztos, hogy azt a döntést hozzuk, hogy letiltjuk a kártyát, hanem egyszerűen az internetbanki felületen vagy mobilbanki felületen lenullázzuk a tranzakciószámot, lenullázzuk az elkölthető összeg volumenét, mert lehet, hogy kiderül, hogy egy órán belül meg lesz ez az eltűnt kártya, nem is volt igazából.
0: Igen, erről már beszéltünk, de nem baj, hogy megint elmondod, mert még mindig igen. Nem épült be ezt
4: teljesen. Igen. Ez is az egyik ajánlásunkban szerepelt, vagy például olyat is kértünk, hogy legyen keresztazonosítás a bankoknál, ne csak engem azonosítsa, csak ügyfélként, amikor följön az a kedves ügyfélszolgáltatót, hanem ugye bankok nevében is jelentkeznek ezek a kibercsalók, legyen olyan kedves, ő is mondjon egy azonosítót, amivel fölismerhető, hogy valóban, hogyha ezt nem teszi, és van ez, tehát alkalmazzák sok banknál ezt, hogyha ezt nem tudja megmondani, akkor már rögtön kiderült a turpisság.
0: Aha. Jó, de én nem akarok tamáskodni, meg szemétkedni se, de ha ennyire jó ez a ügyfélhitelesítési rendszer, ez a két, akkor még mindig miért több milliárd a csalás? Tehát már megint mi a legújabb variáció?
4: Tehát ugye nagyon sokszor minden tökéletesen szabályosan történik, de az ügyfelet nem adat kiadás, nem adat halászat történt, hanem a másik fő csapás irány a bűnözőknek, az ügyfél érzelmi manipulációja.
0: Vagyis?
4: Semmilyen adatot nem kérnek el, hanem addig beszélik tele a fejét, hogy a banktól telefonálunk, támadás érte, mi segítünk egy biztonságos számlára menekíteni az összeget, ide küldje, semmit nem kérnek el az ügyféltől.
0: Csak ha
4: mindent,
0: neki,
4: mindent az ügyfél
0: maga
4: a saját adataival tesz meg, küldi el, és teszi ezt meg. Ugye ez továbbra is az egyik fő csalásirány. Nem akarok azért senkit elbizonyítani, de nagyon sokszor azt mondják fiatalabb generációk, hogy hát az időseket nem fogják így megtámadni. Hát telefonon is ezt megcsinálják, a régi hagyományos eszközökön, tehát ott is támadnak. Továbbra is ott van az a módszer, hogy hatóságok nevében jelentkeznek, azt mondják, hogy azonnal át kell, különben itt ilyen-olyan közter be nem fizetése miatt ilyen-olyan szankciók lesznek, vagy a rendőrségtől telefonálnak, vagy akár sajnos a mi nevünkbe is ugye telefonálnak. Közelmúltban történt a Magyar Államkincstárra vonatkozóan.
0: Igen, ugye, ugyanez.
4: Ez egy ráadásul egy nagyon összetett, komplikált csalás volt. Ugye azt mondták, hogy oda menekítse a pénzét, mert ez egy biztonságos.
0: Már hova? Az államkincstárba?
4: Az államkincstárba, szemben, ami nagyon helyes, egyébként nagyon jó kamatokat fizetnek.
0: Ezt
4: sokszor
0: nem
4: jobban,
0: tudjuk. Igen.
4: Igen, sokszor jobbakat, mint a bankok. És az utolsó fázis az volt, hogy viszont az ügyfél helyett a saját nevükre adták meg a bank számla számot, és mivel az ügyfél adatait is megtudták közben, ezért az államkincstártól utalták el a pénzt maguknak.
0: Az szép, szép történet. Egyébként néha, 2 éve vagy 3 éve engem is felhívtak egyszer, hogy az OTP-től telefonálnak, ki is mondom, és hogy nagy baj van a számlám, na most nekem az él, elég öreg vagyok már, de soha nem volt, valószínűleg nem is lesz OTP számlám, és hosszú percek kellettek nekem, mire leesett a tantusz, pedig én egy ilyen műsort vezetek, és nekem rögtön le kellett volna vágni az agyamnak, és szórakozásból elbeszélgetni vele, húzni az agyát, meg kamu számokat megadni, de annyira, tehát ugye én értem, hogyha egy ilyen telefont kap az ember, akkor a jó hiszem, tehát az a jó, hogy jó hiszemek vagyunk, hogy úgy születtünk, hogy nem azt feltételezem te rólad például, hogy most bejöttél és le fogsz lőni, hanem azt feltételezem, hogy mosolyogva bejöttél, hogy segíts a hallgatóknak, és tehát az ember nem skizoid lény, nem tudunk másként működni.
4: Igen, igen, így van, sőt, az is megtörténik ennek a haladó verziója, hogy amikor kiderül, hogy nem ott bankolunk, annál megnevezett banknál, ekkor, amit említettél, az egyik legjobb saját visszaelőszűrő rendszer rendelkezik, hanem akkor azt mondják, hogy igen, a másik banknál van, hát akkor ott is probléma van, átkapcsoljuk a,
0: na, de ez már
4: a szomszédos nem. operátorhoz, még van, aki ezt is elhiszi, ezt a történetet. Ez olyan, mint az unokázós csalás, tudod, olyan is volt, aki fizetett, akinek nem is volt unokája, ez a pesti legenda. Itt is nagyon sok azért mindent elhisznek, ezért nagyon fontos a másik láb. Nem csak a bankoknál kell számon kérni a saját rendszereiket, IT rendszereiket, mert hiszen tényleg minket támadnak, mert azok a rendszerek nagyon biztonságosak, ezért kell az ügyfél tudatosítást is
0: erősíteni.
4: Igen,
0: ez igaz, de én már itt sokszor elmondtam ebbe a műsorban, és esküszöm, hogy megtörtént, engem felhívtak egy biztosítótól, és én úgy elküldtem a jó édes fenébe, mert, és valóban velem akartak beszélni, azt csináltam, hogy berohantam annak a biztosítónak az első irodájába, és mondták, hogy tényleg, tehát, hogy aki ebbe már képzett, az átesik a ló másik oldalára. Valószínű, hogy valami olyan örökké változtatható, vagy mit tudom, SMS-be kiküldhető aktuális kódok kellenének, hogy én nem tudom, ezt nektek kell kitalálni, amivel

0: azonnal letiltották a céges kártyámat, amikor fizetni próbáltam a hotelnek a weboldalán, és akkor felhívtam őket, hogy miért, és mondták, hogy ez egy piros tiltólistás valamiért ez a dolog, és nem fog tudni ott fizetni, úgyhogy vagy keressek egy másikat, vagy fizessek átutalással.
1: De jó, csak akkor közöljék veled, hogy
0: azonnal visszaállították egyébként, amikor felhívtam.
1: De egyébként, hogy köszöngette a mobilszolgáltatót, hogy üdvözölnek Rawalpindibe, akkor a bank is érzékelhető, hogy te ott vagy, és akkor miért nem küld azonnal egy mondjuk egy tiltó listát.
2: Ez egy konkrét cégre vonatkozott.
0: Igen, tehát, ez egy konkrét eset nem volt, az országra. Amit most elmesélnem.
2: A András Tanyival, hadd egészítsem ki, hogy ezt több bank alkalmazza már, ezt a értesítést az applikáción, ami ugye azért nagyon jó, mert ellentétben az SMS-sel ez teljesen ingyen van az ügyfélnek, ugye, mert itt
1: az applikáción keresztül
2: az applikációs felugró értesítés, és amit még szeretnék hozzátenni, hogy az a jó, hogyha egymást is idézőjelbe lemásolják a bankok, tehát ha valakinek van egy ügyfélbarát, nagyon egyszerű, innovatív eszköze, azt nem lehet levédeni, mint egy ilyen copyrightot, hanem alkalmazzák a többiek is. Az a lényeg, hogy az ügyfélnek a javára legyen a nap végén.
1: Hú.
3: Facsi Pesz.
1: Itt ül velünk Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője is, aki nagyon fegyelmezetten eddig egy kuma kukkot nem szólt, de annyit bólogattál az elmúlt beszélgetésbe, nyugodtan belefolyhattál volna, gondolom, neked is vannak ezzel kapcsolatban élményeid.
4: Igen, igen, sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, benneteket is. Valóban én is ügyfél vagyok több banknál, és egyébként is vannak hasonló élményeim egyébként, úgyhogy, de nagyon érdeklődésre hallgattam ezt az előző beszélgetést.
1: Folytatni fogjuk egyébként meg ezt, de téged nem ezért kértem meg, hogy gyere be, hanem azért, azt hiszem úgy is vezettem fel a műsor elején, hogy lehet, hogy első hallásra megrántja valaki a vállát, hogy és kit érdekel, de minden olyan ügy, amiben a GVH benne van már, mint versenyfelügyelő, az a végén rajtunk csattanna, mert hogy a végfelhasználók, mi vagyunk fogyasztók. Ugye itt a történet egy fodrászcikkeket forgalmazó cégről szól, nem tudom, valamilyen lány, nem jut eszembe, de azt tudom, hogy az Alfa Parfumot forgalmazzák, amit én 20 évig az én fodrászom használta ajamra, és ezért is kaptam föl a fejem. Szóval azt tudjuk, hogy manapság már rengeteg fodrásziket forgalmazó cég van bent Magyarországon, olasz, német, mindenféle, tehát nagy a kínálat. Nyilván ezért nem szeretnének piacot veszíteni azok, akik úgymond az elsők között voltak, és én nem védeni akarom őket félrenést, de hogy tisztességtelenségekhez is fordulnak. Miről volt szó itt konkrétan, és miért kaptátok nyakon őket?
4: Igen, ez az ügy még 2022-ben indult, és az fontos tudni, hogy ugye a gazdasági versenyhivatalnak többféle tevékenységi köre is van. Vannak ugye a fogyasztóvédelmi hatásköreink, amiről itt ebben a műsorban is nagyon sokszor beszélgetünk, amikor alapvetően a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal vesszük fel a küzdelmet, azért, hogy megvédjük a magyar Igen. fogyasztókat.
1: Ez magyarul azt jelenti, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, hogy nem igaz, nem úgy, nem annyi, nem Igen, lehet kapni.
4: Amikor nem olyan az akció, nem annyiba kerül, nem olyanok a feltételek, olyan kommunikációt alkalmaznak, ami nem megalapozott, tehát gyakorlatilag becsapnak minket.
1: Nagyon leegyszerűsítve.
4: Gyakorlatilag ez a lényeg. És vannak a GVH-nek a klasszikus versenyhatósági jogkörei, amikor azt vizsgálja, hogy a cégek folytatnak olyan piaci magatartást, amivel valamilyen módon korlátozzák a piaci versenyt.
1: Az tehát mit jelent?
4: Hogy vagy egyeztetnek egymással, vagy például itt a beszállítóikatnak szabadnak meg különböző feltételeket. Ezek az úgynevezett versenykorlátozó ügyek. Ide tartoznak például a kartelek is. És ebben az ügyben is alapvetően végső soron, ahogy nagyon helyesen említetted, a fogyasztó hát bánja.
1: Issza
4: meg a levét. Hiszen ezek a versenykorlátozó megállapodások, ezek többnyire emelik az árakat.
1: Tehát, vagyis nem piaci alapon működnek, valóban. Hanem egy mesterséges ár, magas áron tartják.
4: Igen, kiiktatják a versenyt gyakorlatilag, Igen. és ugye a piaci verseny az mindig jó a fogyasztóknak, hogy szoktuk mondani, a legjobb fogyasztóvédelem a piaci verseny. És ilyenkor, hogyha korlátozzák a versenyt valamilyen módon belenyúlnak a versenybe, akkor ez mindig a fogyasztók számára rossz, negatív hatásokkal jár, és itt is ez történt. Magyarországon egy nagyon népszerű, ismert fodrászcikk kereskedő, ez a Hairline Kft. Igen. volt, amely olyan kereskedelmi beszállítói és forgalmazói gyakorlatot alakított ki, amelyben egy úgynevezett vertikális versenykorlátozó megállapodást hozott létre, vagyis a viszonteladóinak, illetve ebben a speciális forgalmazási hálózatban megszabta, hogy mi milyen áron kell árulni a termékeket, tehát gyakorlatilag nem engedte, hogy itt a verseny érvényesüljön.

0: különböző...
1: Pedig nagy a verseny, bocsánat, fodrászik piac, iszonyat nagy a verseny, tehát azért is szerintem.
0: Igen, tehát egész pontosan ez a cég a területi képviselői számára meghatározta, hogy milyen áron értékesíthetik a termékeket a fodrászatok, illetve a további kiskereskedelmi partnerek irányába is, valamint a kereskedelemnek, az értékesítésnek a földrajzi területeit is korlátozta, tehát megszabta, hogy mely beszállítók, mely területi képviselők milyen földrajzi területeken értékesíthetnek.
1: És ezt nem lehet?
0: Nem lehet, ezáltal ez egy úgynevezett ilyen passzív értékesítésnek a tilalma gyakorlatilag, tehát abba ütközött ez a GVH versenytanács, ezt megállapította, és ezt éveken keresztül alkalmazta ezt a gyakorlatot ez a cég. Hát a gazdasági versenyhivatal az folyamatosan érkeznek különböző bejelentések, panaszok, és ennek során került a GVH látókörébe ez az ügy is, amelyet megvizsgáltak a kollégáim, és megállapították, hogy indokolt megindítani ezt az eljárást.
1: Ez egy szombathelyi gyökerű cég egyébként.
0: Igen, hát ebből a szempontból ez igazából lényegtelen. Tehát a lényeg, hogy valóban megállapított a jogsértést a gazdasági versenyhivatal. Egyébként a cég együttműködött a versenyhatósággal, egy úgynevezett egyességi eljárás keretében elismerte a jogsértéseket. Tehát gyakorlatilag beismerte a jogsértéseket. Ugye, amikor a GVH elindít egy eljárást, akkor mindig lehetőséget biztosít az adott vállalkozások számára, hogy beismerjék, hogy ők mit követtek el. Ilyenkor mindig a GVH eléjük tárja különböző bizonyítékokat, és ez alapján a cégeknek van lehetőség döntést hozni, hogy valamilyen együttműködési formát választanak a gazdasági versenyhivatallal. Ez egyébként azért is fontos számukra, mert egyrészt sokkal gyorsabban lezajlik így egy eljárás,
1: és kevesebb
0: a bírság is. Tehát ez bírság csökkentő tényező is, akár 20-30%-os csökkentést is alkalmazhat a gazdasági versenyhivatal versenytanácsa ebben az ügyben. És itt az történt, hogy egyrészt ez a cég együttműködött, és még egy úgynevezett megfelelési program végrehajtását is vállalta, ami azt jelenti, hogy olyan intézkedéseket hoz a belső szervezeti működésében, hogy a jövőben elkerülje ezeket a jogsértéseket, hogy ne kövesse el ezeket a jogsértéseket. Ezért mindezek eredményeként a GVH egy 68,5 millió forintos bírságot szabott
1: ki. Ami elég soknak számít, de azért azt is mondjuk el, hogy minek alapján számolja ki a GVH ugye az éves forgalom, vagy nyereség?
0: Igen, az előző évi nettó árbevételből számolja ki a GVH ezt a büntetést. Annak a mostani jogszabályi környezet szerint a 13%-a az, ami lehet a maximális bírság, de ugye itt nem a maximális bírságot szabta ki a GVH versenytanácsa, hiszen voltak enyhítő körülmények ebben az ügyben. Ugyanakkor azt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy itt egy súlyos versenyjogi jogsértésről van szó, és ez a cég, hát ez beleesett ebbe a hibába.
1: Beleszaladt ebbe a visszapillantóba, de nem is, azt gondolom, hogy nem is baj, hogy ezeket így föltárja a GVH, mert én abban reménykedem, hogy például az összes Herlány termék talán olcsóbb lesz. Tehát nem gondolom, hogy ennek árdrágító hatása lehet, hogy van egy ilyen rizikó is?
0: Hát én azt gondolom, hogy nem, ha a verseny szélesedik, annak általában a közgazdasági alapvetések szerint mindig árcsökkentő hatása van, hogyha szélesedik és szabadabb a verseny. Ugye az nyilván az teljesen természetes, hogy minden vállalkozás a lehető leg a profit maximalizálására törekszik, illetve törekszik arra, hogy a lehető nagyobb, legnagyobb szeletet hasítsa ki a piacból.
1: Itt inkább erről lehetett szó.
0: Ugyanakkor nagyon kell figyelniük a vállalkozásoknak arra, hogy ezek a vertikális versenykorlátozások, ezek a viszonteladási áraknak a rögzítése az tilos. Tehát ha egy cég valamilyen terméket vagy szolgáltatást értékesít, és ezt a viszonteladókon vagy valamilyen hálózaton keresztül értékesíti, a vállalkozókon keresztül, akkor ő nem szabhatja meg azt, hogy milyen áron kell értékesíteniük ezeket a termékeket.
1: Tehát a területi képviselő annyira adhatja el, így leegyszerűsítve, amennyire akarja?
0: Akár igen. Tehát a cég nem adhat meg ilyen szempontból.
1: És ajánlott árat? Ajánlott fogyasztói árat például?
0: Minden a fogyasztói árra utaló magatartás, az felvetheti a versenykorlátozó magatartásnak a lehetőségét ebből a szempontból, tehát erre nagyon kell figyelniük a cégeknek, hiszen gyakorlatilag az ilyen megállapodások, az ilyen tiltott gyakorlatok, ezek teljesen kiiktatják, megszüntetik a piaci versenyt, ami végső soron a fogyasztók zsebére és a piac egészére nézve is negatív hatással van. Adott esetben például az ilyen versenykorlátozó megállapodások, amikor gyakorlatilag bebetonoznak egy piacot bizonyos cégek, azt is akadályozhatják, hogy új szereplők lépjenek be erre a piacra egyébként. Tehát a piaci versenyben nem ilyen, ez fontos.
1: És megint kifizeti meg az árát én, mint fogyasztó, mindig
0: a fogyasztó, és az is tendencia, hogy amikor új szereplők lépnek be a piacra, az mindig ugye új egyfajta innovációra sarkalja a cégeket, versenyre sarkalja a cégeket, és ez a minőségre is jó hatással van, a fogyasztókkal való bánásmódra is jó hatással van, az árakra is jó hatással van. Ugye ebben az esetben a GVH általánosabban arra hívja fel a vállalkozások figyelmét, hogy nagyon figyeljenek oda ezekre az árak meghatározására, illetve a viszonteladói hálózat működtetésére, hiszen nagyon könnyen egy ilyen súlyos versenyjogi jogsértésbe csúszhatnak bele, aminek súlyos bírság lehet a vége, arról a reputációs vesztességről nem is beszélve, amit ilyenkor elszenved egy cég, amikor hát belekerül a hírekbe, mert mi is most erről beszélgetünk.
1: Vissza fogtok menni, vissza ellenőrzitek? Általában szoktátok, de ugye kiszámíthatatlan, hogy mikor ne tudjanak fölkészülni.
0: Igen, mindig, amikor egy cég együttműködik a GVH-val, annak van számos feltétele, és ezt, amikor vállalásokat tesznek a cégek az eljárások során, azt minden esetben nagyon szigorúan utóellenőrizzük, és megnézzük, hogy valóban végrehajtották-e.
1: Köszönöm szépen, uraim, hogy eljöttetek. Bidner István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője, Zentai András, a hovege.hu főszerkesztője, és Horváth Bálint, a GVH kommunikációs vezetője, valamint Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke volt a mai műsor vendége, ami a végére is ért. Természetesen ma is, mint mindig, Bicó Tomival készítettem, nevében is köszönöm figyelmüket, és hogyha szeretnének panasszal élni, akkor nyugodtan megtehetik a facipesz2025@gmail.com címen. Várjuk a leveleiket, jövő héten folytatjuk. Legyen szép napjuk, viszont hallásra!
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
3: 3500 milliárdos közlekedésfejlesztésről beszélt a szakminiszter. Automatikusan jár az 5000 forintos üzemanyag támogatás a dízelautósoknak. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 3500 milliárd forintos fejlesztési keretről, új közlekedés szervező létrehozásáról, több száz milliárdos járműbeszerzésekről és a nagy állami beruházások rendszerének átalakításáról beszélt a közlekedési és beruházás miniszter a Balatonfenyvesi közlekedési konferencián. Vitézi Dávid egyebek mellett azt is elmondta, még idén kírják a közbeszerzést legalább 35 darab emeletes elektromos intercity motorvonatra a pécsi, szegedi és miskolci fővonalakra. A legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosai októbertől havi 5000, az év végéig összesen 20000 forint támogatást kapnak. Ezzel az érintetteknek nincs teendőjük, az összeget a Magyar Államkincstár a NAV adatbázisa alapján automatikusan folyósítja. Kármán András pénzügyminiszter Facebook bejegyzésében azt írta, a támogatás vonatkozik az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is, ha a gépkocsi a nevükön van. A pénzt arra a bankszámlára utalják, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót fizette. Ha ilyen nem áll rendelkezésre, a NAV által ismert más számlára, végső esetben pedig postai úton küldik a támogatást. Mostantól pénztárgép portál néven elérhető el a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi Kobak portálja, közölte a NAV. Az új név egyértelmű bejelzi a felület szerepét, itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, valamint itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti, a korábban létrehozott felhasználók beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak, azokkal kapcsolatban a felhasználóknak nincs teendőjük. A börtönőrök is szabad napot kapnak a születésnapjukon. Szeptember 15-től bevezették a büntetés végrehajtási szervezet hivatásos szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló tagjaira is, hogy jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából. A passzív dohányzás nem kevésbé káros, mintha közvetlenül dohányozna. Egy nemzetközi kutatócsoport több száz ország adatainak átfésülésével kiszámította, hogy 2023-ban a passzív dohányzás 1,7 millió ember halálát okozhatta világszerte. Dolly Parton nevét veszi fel a Nashville-i nemzetközi repülőtér, miután a reptér üzemeltetőjének igazgatótanácsa egyhangulag támogatta az átnevezést. A névváltoztatást Tennessee kormányzója Bill Lee jelentette be még augusztus végén. A kezdeményezés már Parton halála előtt elindult. Az énekesnő augusztusban 80 éves korában halt meg. A Tennessee állambeli repülőtér új neve egyelőre még nem ismert. Nyugat felől felhők érkeznek, de a nap több órára kisüthet, így összességében kellemes őszi időre számíthatunk ma. Csak kevés helyen fordulhat elő zápor, jelentős csapadék nem valószínű. Az északi szél élénk széllökésekkel kísérheti a napot. Délután már 21-27 fokig emelkedik a hőmérséklet. Holnap gyengén felhős napos idő várható, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor. Az északi szél még élénk lehet. A reggeli 8-16 fok után délután 22-27 fok várható.
4: Hobby Rádió. Rádió.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
5: Üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában, én Brian vagyok. Kezdjük déli magazin műsorunkat. Ma szeptember 14-e hétfő van. Műsorunkban hallható lesz névnap köszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg Magyarországon 18,8 fokot mutatnak a hőmérők. Ma Szeréna és Roxana nevű hallgatóinkat köszöntjük. A mai napon a Keresztény Egység napja van. Ma szeptember 14-e van. Ma a Keresztény Egység napja van. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
6: Hello, hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Hobby Rádió.
1: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!
2: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
3: Szeptember 14-én köszöntjük Roxana, valamint Szeréna nevű kedves hallgatóinkat. A Roxana női név perzsa, görög eredetű, Roxané Nagy Sándor, makedón király feleségének a neve, jelentése pedig világos és ragyogó. Ünnepelnek még a Roxanák január 17-én és június 11-én is. A név becézése Roxán, Roxi, Roxika, Rona, Ronácska, Roni, Ronika és Roncsi. Jeles viselői a névnek Roxana Diaz, argentin színésznő, valamint önkedves Roxana. Szeptember 14-én köszöntjük még Serena nevű hallgatóinkat. A latin eredetű női név, a Serenus férfi név női párja, jelentése pedig derűs, vidám és nyugodt. Ünnepelnek még a Serenák július 28-án, valamint augusztus 16-án is. A név becézése Szerén, Szerénke, Szera és Szerácska. Jeles viselője pedig Serena Williams, amerikai teniszező és önkedves Serena. Ezen a napon köszöntjük még Armida, Armilla, Emerita, Rexana, Roxán, Rosanna, Rosita, Szerénke, Serenus, Szerény, valamint Sonora nevű kedves hallgatóinkat.
2: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Szeptember 14-e van. 1861-ben ezen a napon nyitotta meg kapuit a Lánchíd budai hídfőjénél a Budai Népszínház. 1509-ben földrengés rázta meg Konstantinápolyt, a török birodalom fővárosát, és egyik városrészét teljesen romba döntötte. Ez a természeti katasztrófa 13 ezer ember életét követelte. 1981-ben megkezdték a Pink Floyd Wall című filmjének forgatását Bob Geldoffal a főszerepben. Sam Neill színész született ezen a napon 1947-ben. 1883-ban született Margaret Sanger, amerikai ápolónő, társadalomújító, aki keresztes hadjáratot vezetett az Egyesült Államokban a születésszabályozásért. Megnyitotta az első szakrendelőt, amelyből később családtervező központ alakult. 1968-ban Peter Townshend a Rolling Stone magazinnak először beszélt másfél órás rockoperettjéről. A mű témája egy süket néma, vak fiú, Tommy története.
2: Hobby Rádió! Rádió.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 14-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, ezen a napon milyen érdekességek történtek. 1321 az első időpontunk, szeptember 14-én Ravennában meghalt Dante Alighieri, olasz költő, filozófiai, politikai, nyelvészeti író, aki a világirodalom klasszikusa, a feudális középkor utolsó és az új polgári korszak első nagy lírikusa volt. Ugorjunk a 15. századra, 1486. szeptember 14-én megszületett Agrippa von Nettesheim, német természetfilozófus és okkultista. Fő művében a három könyv az okkult filozófiáról, illetve a mágiáról, az ókori és középkori okkult tanításokat összegezte. Miután összetűzésbe került az egyházzal, visszavonta tanait, és az alkimia, a mágia és a babona ellen lépett fel. Ugorjunk a 16. század elejére, 1509. szeptember 14-én földrengés rázta meg Konstantinápolyt, a török birodalom fővárosát, és egyik városrészét teljesen romba döntötte. Ez a természeti katasztrófa 13 ezer ember életét követelte. Ugorjunk a 20. századra, 1926. szeptember 14-én megszületett Michael Butor, francia író, költő és esszéista. Egy évet lépünk csak előre, 1927. szeptember 14-én Nizzában 49 éves korában meghalt Isadora Duncan, amerikai táncosnő, aki a szabadtánc első képviselője, a modern tánc úttörője volt. Folytassuk 1934-jel, szeptember 14-én megszületett Kate Millay, amerikai írónő, szobrász, pedagógus, feminista szerző. Következő időpontunk 1971. szeptember 14-e, ekkor meghalt Fenyő Andor Endre, Munkácsi díjas festő, kritikus. Pontosan 10 évet lépünk előre, 1981. szeptember 14-én megkezdték a Pink Floyd Wall című filmjének forgatását Bob Geldoffal a főszerepben. Mindössze egy évet ugrunk előre, 1982. szeptember 14-én meghalt Grace Kelly, amerikai színésznő, monakói hercegnő. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbyradio.hu.
0: A rádiót.

0: Obi Radio.
1: Üzenet a Sámuel első könyve második részéből.
2: Akkor így imádkozott Anna. Örvendes szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr. Felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadításodnak. Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk.

0: Jobb di rádió! Ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Ma éjjel táncolunk, ez a táncos szép, a hűtés táncra fel.
4: Egy műsor.
5: I could have spread my wings and done a thousand things.
4: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
6: Ma meg a szombat délután.
4: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Attől lesz
1: dupla jó. Csák Attilával. Gyere fel, táncolj mi!
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
6: Tudta ön azt, hogy a történészek legújabb kutatásaik alapján azt állítják, hogy a bosztoni Tea délután néven elhíresült akció során nem az adó ellen tiltakoztak, hanem el akarták lopni a rakományt? A Tea bálákat nem vágták fel a vízbedobás előtt, valószínűleg később akarták a vízhatlanul becsomagolt bálákat felhozni a víz alól.
2: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
5: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Brian vagyok. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 932-ben első madarász Henrik német király megtagadta a magyaroknak a további adófizetést. 1482-ben Giovanni Dalmata dalmát szobrász, kőfaragó megkezdi működését a királyi udvarban. Társaival együtt jelentős része van abban, hogy a magyar királyi udvarban tudatosan alkalmazzák az antik építészeti hagyományokat. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Ami a pénzügyeket és a gazdaságot illeti, egy ellentmondásokkal teli képet festenek a legfrissebb adatok és közpolitikai bejelentések. A makrogazdasági mutatók terén aggasztó jelzések érkeztek a magyar építőipar termelése júliusban drasztikusan, 12,2%-kal zsugorodott az egy évvel korábbi szinthez képest, ami a szektor hirtelen durva zuhanásának indultát jelzi. Ugyanakkor a tőzsdei hangulat ezzel szemben rendkívül optimista maradt, a magyar tőzsde megállíthatatlan lendületben tört előre, a BUX történelmi csúcsra ugrott, a MOL részvénye pedig új magasságokat ért el, erős hetet zárva. Mindeközben a kormányzati kommunikáció is újabb fordulatot vett. Magyar Péter miniszterelnök első interjújában a Kossuth Rádióban jelentette be, hogy nagymértékű családi pótlékemelés várható, amelynek révén a szülők hamarosan több pénzt kaphatnak. A társadalmi-gazdasági viták másik frontján Zsidai Viktor közgazdász éles kritikával illette a dízelautók támogatását, amely szerint valójában a gyalogosok, biciklisek és tömegközlekedők megadóztatását jelenti, így a szegényebbek terhére segítve a tehetősebb autósokat. Végül a közhangulatot tovább árnyalja az a félelem, amely a hazai gigaprojekt körül gyűlő sötét fellegek miatt alakult ki, és amely szerint Magyarország ismét a balekok között köt ki a nemzetközi gazdasági játékokban. Zene után folytatjuk.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Én továbbra is Brian vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Üdvözljük Önt a Hobby Rádió friss hírei között, ahol ma is a látássérültek világából származó legfontosabb eseményeket és inspiráló történeteket hoztuk el Önnek. Portálunkon olvasható, hogy a 43. örökség napjai keretében a párizsi Valentin Haüy Múzeum ingyenes látogatásra várja az érdeklődőket, hogy felfedezzék a vakok történetét. Hazai téren a VGKE Erzsébetvárosi Lámpás Klubja sportolásról tartott előadást, mélyebb szinteken is megközelítve a testmozgás örömeit. Nemzetközi kapcsolatainkat erősítve, a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete online közösségépítő sorozatában Michal Tkáčik szlovák vendéggel beszélgetett a Braille kultúra támogatásáról. Ázsiai hírek szerint a Ho Si Minh Huang Duong hangos könyvtár továbbra is közös otthonként szolgál a helyi látássérültek számára, számos értelmes tevékenységet kínálva. Ugyancsak Vietnámból érkezett hír, hogy a 97 éves Xuan Phuong író és rendező példamutató életvitelével arra biztatja a fiatalokat, hogy minél többet tanuljanak, mert ez növeli az élet iránti szeretetet. Ezek a változatos, de egységesen emberi történetek jól mutatják, milyen gazdag és sokszínű a látássérültek világa napjainkban. Ha szeretné megismerni a részleteket és további információkat szerezni, kérjük, látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. A délutáni órákban 13. órakor a Délután című műsorunkkal várjuk Önt, amelyben interjúk, riportok és tudósítások hallhatók kulturális, szociális és közéleti eseményekről. Ezt követően 15 órakor a Négy Ütem adja az autós magazin tartalmát. 16 órakor a Réteg magazinok keretében hallgathatja meg a Hét prózáját Zsoldos Árpáddal, az Irodalmi Rádió műsoraként, továbbá a BBC Takeaway angol nyelvleckéjét és Zentai Tibor rádióamatőr műsorát, amelyet Rózsa Dezső szerkeszt. 17 órakor a Live Hungary adásában a legnagyobb hazai előadók koncertjeit hallhatja meg. 18 órakor az esti hírösszefoglaló várja Önt, amelyben a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár és sporthírek is szerepelnek. 19 órakor verset, esti mesét, kabarét és a nap érdekességét hallhat riport, interjú vagy tudósítás formájában. 20. órakor Ferenczi István vezeti a Népzenei Kavalkád című népzenei műsort.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Most nézzük, milyen időjárás várható. A mai napon gyenge szitálás várható. Aktuálisan 18 fok van. 18 és 22 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. A 19 fokos hőérzet miatt valamivel hűvösebbnek tűnhet az idő. A páratartalom 85%, így füllet lehet a levegő. Az UV-index 3, ezért a sugárzás mérsékelt. Száraz időre számíthatunk, jelentős csapadék nélkül. 325 felől enyhe szellő érkezhet. Időnként 21 km/h széllökések is előfordulhatnak. Holnap kedden erősen felhős lesz az ég. Várhatóan 16 és 25 fok között lesz a hőmérséklet. A nap jelentős részében kisüt a nap. Csapadékra nem kell számítani. 306 irányú könnyű szellő várható. Szerdán tiszta, derült ég várható. 17 és 27 fok közötti hőmérséklet várható. A nap jelentős részében kisüt a nap. Eső vagy zápor nem valószínű. 181 irányú szélre számíthatunk, amelynek sebessége elérheti a 12 km/h. A legerősebb széllökések sebessége elérheti a 29 km/h. Ez volt a következő napok időjárási körképe. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk. Délután 10 hallhatják a Délután című műsorunkat. Hamarosan 13 óra, így műsorunk véget ér. Brian voltam, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Viszont hallásra!
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
4: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: 丁哈。
1: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
2: 9,5 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. Megváltoztatják az azonos nemű párok örök befogadásáról szóló jogszabályt. Változékony időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 9,5 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. A programok között szerepel egy új krízisellátás létrehozása 80 gyermek számára. Megerősítenek 15 speciális gyermekotthont több szakemberrel és intenzíves szakmai támogatással. Új célzott ellátás indul az autizmus spektrum zavarral, értelmi fogyatékossággal és súlyos pszichés vagy magatartási problémákkal élő gyerekeknek. Bentlakásos addiktológiai rehabilitációs program kezdődik, továbbá mintegy 440 millió forintot fordítanak a veszélyeztetett serdülő lányok és fiatal anyák támogatására. 1,5 milliárd forintot költenek a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek lelki és szakmai támogatására, valamint külön program kezdődik a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy megváltoztatják az azonos nemű párok örök befogadásáról szóló jogszabályt. A jelenleg hatályos, a Fidesz által korábban gyermekvédelminek nevezett, valójában azonban jogvédők szerint is melegellenes törvény szerint az azonos nemű pároknak a mindenkori családpolitikáért felelős miniszter hozzájárulására van szükség az örök befogadáshoz. Magyar Péter kormánya ezen kíván változtatni. Visszavonta a svájci használt Stadler motorvonatok karbantartására vonatkozó még Lázár János minisztersége idején kiadott utasítást Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán azt írta, elődje Lázár János április 9-én 3 nappal az országgyűlési választás előtt utasította a MÁV-ot a karbantartási szerződés megkötésére. A vasúttársaság vezetése azonban az utasítást nem hajtotta végre, mert a használt járművek karbantartása szerintük kirívóan drága lett volna. Vitézy Dávid azt is közölte, a Siemens mozdonyok megmentéséért is újraindítja a tárgyalásokat. A biztonságos rollerezésre a felelős közlekedési magatartásra és a védőfelszerelések, különösen a bukósisak használatának fontosságára hívja fel a figyelmet az adal, amit az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság felkérésére készítettek. A ma kezdődő biztonság hete alkalmából kérték meg Hauber Zsoltot az elkészítésére, mert úgy gondolják, hogy a zene olyan hallgatókhoz is eljuttathatja a megelőzés üzenetét, akiket a hagyományos közlekedésbiztonsági tájékoztatás kevésbé ér el. Hajlandó személyesen találkozni Vladimir Putyinnal a decemberre tervezett Miami G20 csúcs találkozón az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky a Deutsche Welle televíziónak adott interjújában azt mondta, kész elutazni Miamiba, ha az orosz elnök is részt vesz a decemberre tervezett G20 csúcs találkozón. A Kreml ugyanakkor lehetetlennek nevezte, hogy az orosz és az ukrán vezető Miamiban találkozzon. Eleinte erősen felhős, helyenként esős idő várható, délután kezd északnyugat felől szakadozni a felhőzet. Az északnyugati szél gyenge marad, a hőmérséklet délután 21 fok körül alakul. Onnan többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, reggel 8-15, délután 21-26 fok valószínű.
3: Hobbyradio.hu.
1: A rádiót! Reklám.
4: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
7: Kevesen mondhatták el magukról a szocializmusban, hogy büntetlenül átírhatták a kommunista kiáltványt.
0: és ebből még reklámfilmet is készíthettek. Nos, ő ezen kivételek egyike. A webcast.hu vendége egy élő legenda, a magyarországi reklámfilmes szakma egyik megteremtője, a mikrofonnál Szalai Dániel. Következik a Hurkagyurka, a Skála Kópé, a Traubi, a Nem lehet megúni teljes sorozat, és még számtalan más legendás hírű magyar reklám kitalálója, aki 2500 reklámfilmjével még a Guinness rekordok könyvébe is bekerült. De vajon miért nem rendez más Sas István? Megkérdeztem tőle ezt is. Hogyan kerültél kapcsolatba a reklámokkal? Hogyan csöppentél bele ebbe a világba, hiszen annak idején nem voltak minták?
7: Mint minden a világon, ez is véletlen volt. Én eredetileg filmes akartam lenni, és akkor bekerültem a tévébe, aztán fölvettek egyetemre, akkor hát egy hosszú kurfli után végül is dramaturgként kötöttem ki a filmgyárba, ahol a bejáratnál az a tábla fogadott, hogy reklám és propaganda film stúdió. Én akkor kerültem először kapcsolatba ezzel az üggyel egy véletlen kapcsán, és hát ez egy olyan korszakban volt, amikor olyanok csináltak reklámot, akik már nem csinálhattak játékfilmet, mert valami rossz fát tettek a tűzre, vagy még nem csinálhattak játékfilmet. Ez egy olyan büntetésféle volt akkortájban. Engem pedig érdekelt a dolog, és úgy tűnt egy idő múlva, hogy ebben a pocsolyában érdekes dolgokat tudok csinálni, amihez hozzájárult természetesen a korszak is. Ez volt egy gazdasági fellendülésnek az időszaka, amikor először a reklám iránt is érdeklődtek, úgyhogy ennek a szerencsés találkozásnak a szülötte vagyok.
0: Neked is büntetésként szánták ezt a helyet?
7: Akik ott dolgoztak, azoknak hogy szánták-e büntetésnek, azt én nem tudom, de ők annak érezték. Én meg nem éreztem annak.
0: Mit szerettél meg benne? Mit szeretsz a reklámokban? Ugye ezt inkább szídni szokás, meg utálni.
7: Még a középiskolában egy tanáromnak köszönhettem azt, hogy mindenkit, aki az ő osztályába járt, megtanított a kreativitás ízére, élményére, és ez egy olyan hely volt, ahol ezt hirtelen tényleg kibontakoztathattam. Ez volt az előnyöm, hogy olyan helyről jöttem, ahol bíztattak, bátorítottak ötletes megoldásokra, ellentétben az akkori megszokott világgal, amikor éppen, hogy elnyomták ezt az emberbe. Ez is egy szerencsés találkozás volt, hogy itt ezt kiélhettem, és kezdetben forgatókönyveket írhattam, de aztán megengedték, hogy csináljak önállóan is néhány reklámot. Az első reklámom, ahogy ez lenni szokott, nagyon nem sikerült, azt nagyon szégyeltem, de a másodikkal mindjárt 3-4 díjat is nyertem itthon nemzetközi környezetbe, és miután az első 5-6 reklám sikeres volt, ezért aztán kineveztek rendezőnek. Azt kell, hogy mondjam, hogy nekem nincs rendezői diplomám a mai napig se, van két másik diplomám.
0: Az egyik az egy pszichológusi, azt tudom.
7: Igen, a másik egy bölcsész diploma, és talán a két-három kivétel közé tartozok, akik úgy lettek kinevezve utólag rendezőnek.
0: Még a reklámra egy pillanatra visszaugorva, hogy mit kedvelsz benne. Nagyon-nagyon sok reklámot fel is vettél, tehát rögzítetted. Van egy nagyon nagy archívumod, ez például miért?
7: Gyűjtöm a reklámokat. Ez egy későbbi hobbi, amikor csináltam, hát akkor azzal voltam elfoglalva, hogy csináltam, méghozzá rengeteget be akartak tenni a Guinness World Recordba, mint olyat, aki állítólag a világon a legtöbb reklámfilmet készítette. Csak a reklámokat számolva ez 2300-2500 darab, és akkor ehhez jönnek még a hosszabb filmecskék, ilyen PR filmek. Akkoriban nem nagyon gyűjtögettem. De aztán később, amikor beleolvadtam, belecsöppentem az oktatásba is, akkor szoktam rá, hogy az érdekesebb példányokat kigyűjtöttem, és hát egy nagyon szép reklám gyűjteménnyel rendelkezem, ami ma nem olyan nagy kunst, mert a Google-ba ezeket hip-hop össze lehet szedni, a YouTube-ról nem is beszélve, de azért a 10-20 évvel ezelőtti példányok azok komoly értéket képviselnek.
0: Gondolom, hogy külföldiek is szép számban vannak közöttük.
7: Hát főleg, mert a külföldi reklámokat lestük, onnan próbáltunk ötleteket, megoldásokat elcsenni, és hát persze hát azok különlegesen értékesek voltak, mert nehéz volt hozzájuk jutni.
0: Ez hogyan sikerült?
7: Amikor az ember külföldön járt, vagy fölült egy repülőre, és akkor a repülőgépen adott magazinokból szépen kitépkedte ezeket a reklámokat, nem is nagyon értették, hogy miért pont a reklámokat tépkedem ki. Meg hát az időnként Magyarországra behozott cannes-i reklám tekercseket másolgattuk titokba. Ez egy izgalmas korszak volt.
0: Ki volt a minta, akit tudtál követni? Tehát ki az elsődleges, akit mondjuk példaképnek tartottál?
7: Mi nem tudtuk, hogy kik csinálják ezt. Tehát ezt ma se nagyon lehet tudni. Akkoriban azért nem tudtuk, mert ugyan volt egy sajátos, jellegzetes alkotó mindig a reklámok mögött, de azt mi nem ismertük. Ma pedig azért nem lehet tudni, hogy ki csinálta, mert olyan sokan csinálják, hogy a sok bába közt elvész a gyerek, legalább 50-60 ember van egy reklámfilmes csapatban. Én így nem mondanám, hogy bárki a mintaképem lett volna. Még csak azt sem mondhatnám, hogy egy-egy filmnek a gondolatát próbáltuk ellesni, hanem inkább azt a szemléletet, ami beáradt egy friss széllel Magyarországra akkor az akkori világba, és ez egy, megint egy nagyon szerencsés pillanat volt, hogy a kinti gondolkodásmód, technikai módszerek, és az itthoni, friss, a fogyasztói világnak az embrionális pillanatának a találkozásából születtek nagyon érdekes dolgok.
0: Olyan, hogy Sas Istváni stílus, mi különbözteti meg a Sas István által készített reklámfilmeket a többitől? Bele lehet vinni az egyéniséget a reklámokba?
7: Én nagyon remélem, hogy azt a stílus sikerült megtalálni, hogy nincs stílusom, mert a legnagyobb bűn, amit a reklámba el lehet követni, ha az ember kétszer ugyanazt csinálja, vagy két egymásra nagyon hasonlító reklámot csinál. Ma sokat vitatkoznak azon, hogy ki kitől koppint. Én biztos, hogy félig elástam volna magam, ha akár tudattalanul is két egymáshoz nagyon hasonlító reklámfilmet csinálok. Az szinte garancia volt az én esetemben akkor is, hogyha konkurens cégeknek csináltam reklámot, hogy azok biztos nem fognak ilyen értelemben hasonlítani egymásra. De hát ennek ellenére a stílusban biztos van valami egyéniség. Nem tudom, hogy ezt az én dolgom-e felfedezni, de azt hiszem, hogy van bennük valami. Mégiscsak sajátos, egyéni, különleges.
0: Mennyien foglalkoztak annak idején, mondjuk a rendszerváltás előtt itt Magyarországon reklámmal?
7: Rengetegen foglalkoztak velem, mert ez egy pénzkeresési lehetőség volt. Így utólag többször vágták a fejemhoz, hogy könnyű volt nekem, mert minden filmet én csináltam. Ugye az előbb említett darabszám is azt sejteti, hogy húha, hát akkor minden reklámot én csináltam. A kutya fülét én csináltam. Körülbelül a 10%-át készítettem az akkori reklámoknak, de az is igaz, hogy ez a 10% főleg mozireklám volt, amire egy kicsit több pénzt sikerült szerezni. A televízióban pedig dömpingszerűen mentek ezek a fél óra alatt elkészített fércművek tömegével. Na most a kérdés ugye az volt, hogy hányan voltunk, akik csináltuk. Akitől én tanultam, őt úgy hívták, hogy G. Szabó Lőrinc, egyébként a Szabó Lőrinc költőnek a fia volt. Ő volt az első jellegzetesen kimondottan reklámfilmrendező Magyarországon. És az én kortársaim között voltak 5-6, akikre azt lehetett mondani, hogy ők nem kirándultak ebbe a szakmába, hanem valóban erre koncentráltak, ezt szerették, ebbe hittek, ezt csinálták. De mindenképp 10 darab alatt volt a kimondottan reklámfilmesek száma.
0: Megbecsülték ezeket az embereket?
7: Kezdetben nem. Milyen megbecsülésre gondolunk? Egy reklámfilmet teljesen természetes, hogy nem írják ki a stáblistát, hogy ki csinálta. De egy idő múlva, amikor a hazai szemléken is azért megismerkedtek ezekkel az alkotásokkal és a mögöttük lévő emberekkel, amikor a megbízók is kezdték ezt megismerni, én azt hiszem, hogy akkor kezdődött egyfajta megbecsülés, és hát nagyon büszke vagyok rá, hogy ebből a szakmából én kaptam először Balázs Béla díjat is, meg az Érdemes Művész Plecsnit is reklámosként először.
0: A Magyar Köztársaság érdeméről Lovak Keresztjét is megkaptad.
7: Az már egy következő lépés, ez már általában a reklámos tevékenységért az több, mint a filmes munka. Amikor az ember ebbe egy kicsit beleöregszik, ezt én nagyon komolyan mondom, mert szeretnék nagyon fiatal maradni, de hát mégis ez egy olyan műfaj, hogy a célközönség zöme az fiatal, hát azok beszéljenek egymás közt. Igenis, van egy kor, ami fölött már az ember nehezebben próbálkozik kimondottan a reklám film műfajával, akkor egy kicsit elmegy más irányba, PR és általános reklám elméleti, reklám szervezési, reklám gazdasági kérdések felé, és hát ebben is például a Reklám Szövetség életében, vagy a Reklámosok Érdek Szövetsége tekintetében én mindig próbáltam az elsők között lenni. Ez a kitüntetés inkább már annak szól.
0: Ezért is álltál le a reklámfilmkészítéssel aztán?
7: Most nagyon őszinte legyek. Két dolog miatt álltam le. Az egyik az volt, hogy nem hívtak már.
0: De miért? Nemzetközi reklámok kerültek előtérbe? Csak lokalizálják ezeket a reklámokat?
7: Hadd mondjam a másik okot is, és akkor a kettő együtt lesz érthető. A rendszerváltás táján bejött a nemzetközi know-how Magyarországra, megjelentek az ügynökségek. És innentől kezdve egy egész másfajta reklámkészítési módszer indult el. Amikor én csináltam filmet, az olyan volt, hogy én találtam ki a történetet, nekem kellett megcsinálni. Ha bukás volt, én húztam be a nyakam és szégyenkeztem, ha siker volt, akkor én veszítettem ki a mellemet. Na, ennek a világnak vége lett, és az első ilyen megbízásnál azon vettem észre magam, hogy mögöttem három sorba ülnek a szakértők, megrendelők, mit tudom én kicsoda, és mindegyik egy-egy szóval belepofázik abba, amit én csináltam, és hát ez szégyen ide, szégyen oda, ez nekem nem nagyon tetszett. Hát én megszoktam, hogy elképzelek valamit, és azt megcsinálom, remek segítőtársaim voltak mindig, de hát mégiscsak egy valaki tud kommunikálni igazán. De ez nekem nem ment, én ezt nem szerettem. Ez volt az egyik oka, hogy abba hagytam. A másik oka meg, hogy látták, hogy ez egy ilyen különc pasas, ezzel nem lehet úgy együttműködni, hogy mindenről számoljak be, hogy minden egyes mozzanatát a filmnek előre papíron közöljem, sőt, azt csinálja meg, amit mások mondanak, úgyhogy ezért aztán nem is kaptam megbízást.
0: Előbb már utaltál arra, hogy kudarcok is voltak, ilyeneket fel tudnál idézni néhányat?
7: Nagyon sok kudarcom nem volt. Annak idején rengetegen panaszkodtak, hogy sok ötletüket nem fogadták el, és a hülye megrendelők ugye nem veszik át az ötleteket. Nekem nem volt ilyen. Összesen talán 6-8 olyan film volt, amit én nem nagyon vállaltam, kicsit szégyeltem, de hát ez alanyában nem sok. Olyan, ami dobozba maradt volna, olyan talán egyetlen se volt. Olyan, ami utólag valamilyen zűrbe keveredett, akár egy kis politikai áthallás, vagy egy kis egyéb bibi miatt, olyanok voltak, de hát ezek inkább még az ember renoméját emelték, tehát ezzel nem volt sok baj, soha nem bántottak érte. Például volt egy Hélia D reklám, amiben a szlogen az volt, hogy csak a ráncait vesztheti, és amikor már ment két hete ez a reklámfilm, akkor a Népszabadságban megjelent egy dörgedelmes kritika, hogy valaki átírta a kommunista kiáltványt. Na ez én voltam, de azon kívül, hogy akkor levették a műsorról, nem nagyon bántottak érte.
0: Melyik volt a legsikeresebb filmed?
7: Ezt így nem tudom megmondani. Mert milyen szempontból? Mert más a fesztivál siker, más a nemzetközi fesztivál siker, más az itthoni fesztiválok sikere. Más az, amit az én kollégáim körében nagyon szerettek, és megint más az, amire a közönség nagy számmal szavazott. Talán, ha úgy kérdezed, hogy melyik kitüntetésre vagyok a legbüszkébb, akkor azt mondhatnám, hogy a 80-as évek elején, 80 és 83 között a televízióban voltak közönségszavazások reklámfilmek ügyébe, és ezt 3 éven keresztül én nyertem az első, második, harmadik díjat a közönségszavazáson. Na, ez egy kellemes megmérettetés.
0: Miket reklámoztál akkor? Mik voltak ezek a reklámok?
7: Ezek között most akkor mondok egy párat, hát van, aki asszociál, van, aki kevésbé. Ugye a Hurkanóta az nagyon népszerű. A Takarító Vállalat, a Se baj, jövünk, az is nagyon népszerű volt. De nagyon szerették a Pécsi Kesztyűt, a Skála Kópét, a Nem lehet megunni című tejsorozatot, a Traubi Szódát.
0: Traubit akarok.
7: Azaz, igen, meg a fütyülős éc reklámokat, a mokka kávékeveréket, azt a trópusi történetet, amikor egy pasas az íróasztalánál kávét iszik, és akkor megjelennek előtt a fűszoknyás táncosnők. És hát nagyon sok van. Egyszer sikerült még az utolsó pillanatban megmenteni ezek közül a reklámok közül néhányat, és ez 234 darabot tartalmazó DVD keretében ki is lett adva.
0: Kicsit más téma, de persze a reklám nem maradva. Elég sokat hallunk arról, hogy a reklámok gyerekekre gyakorolt hatása, főleg mostanában, így a médiahatóság elég sokat értekezik erről. Te mit gondolsz erről úgyis, mint pszichológus?
7: Hát annak idején gyakran előfordult, hogy akár baráti társaságban a gyerekeket fölállították egy sorba elém, és akkor azokat elszavalták, hol a Skála Kópét, hol a nem tudom melyik reklámfilmnek a szövegét, és akkor nekem erre nagyon büszkének kellett volna lennem, de egyáltalán nem voltam rá büszke. Például a Libero Pelenka sorozatnál kaptam először a pofámra olyan vádakat, hogy hát ott a gyerekek ugye egymás pelenkáját nézegetik bele, és nyúkálnak egymás pelenkájába, hogy hogy hat ez a gyerekekre. Hát ma, sok-sok év után, ugye amikor ennek a hátterét is nézi az ember, azért nagyon változott az én véleményem is. De a leginkább azt gondolom, hogy a gyerekeket tilos ilyen módon egy kalap alá venni. Mert egész másról szól a reklám, mondjuk 3-5 éves korig egy gyerek esetében. Ott maximálisan védeni kell a gyerekeket, akár elzárni a reklám elől, mert a gyerek nem tud különbséget tenni, nem tud disztingválni a valóság és a tévéből jövő üzenetek között. Ő neki mindegy, hogy azt a műzlit vagy cornflake-et, azt most a rókakoma ajánlja, az anyuka ajánlja, vagy a tanítónéni, ő ezt nem érti, ő egy ártatlan és ilyen szempontból védelemre szoruló valaki. Na most 5 és 8 év között, ott már más a helyzet, ott a gyerekeket segíteni kell, egy kicsit tanulni kell a médiaértésre, akkor már nem agyonvédeni őket, hogy aztán teljesen felkészületlenül csöppenjen be egy olyan világba, ahol neki fogyasztóként érvényesülnie kell. És ma elég sok nagyon szép kezdeményezés van arra, hogy ezeket a gyerekeket tanítsák, hogy a médiából, sőt az internetről jövő tartalmakat hogy kezeljék, hogyan viszonyuljanak hozzá. Na és akkor jön a 12 éves fölötti korszak, kérem szépen, ott már nem kell csinálni semmit, ott le kell ülni, és nézni kell a gyerekeket, hogy ők mit mondanak, mert a fogyasztói világ ma ezekre a véleményekre épül, és a gyerekek döntése, már-már felnőttes döntése, a részvállalása a marketingiparba, az nagyon fontos. Már rég nem azt kell nézni, hogy mi mit művelünk a gyerekekkel, hanem majdnem fontosabb az, hogy a gyerekek mit művelnek ezzel az iparággal.
0: Például a gyorsétterem láncok ránk zúduló és a gyerekekre is rá zúduló reklámjai és az elhízás között látsz-e összefüggést?
7: Kérem, ebben nagyon-nagyon határozott véleményem van, és mindig borzasztóan kiborít az, hogy ilyen ártatlan, szerencsétlen hülyének nézzük a fogyasztót, akire hat a gonosz reklámipar. Ez nem igaz. 16 év fölött mindenki legyen már annyi sütnivalója, hogy érzékelje, hogy ez a kommunikáció miről szól, hogy amikor nekem el akarnak adni valamit, amikor reklámoznak valamit, az egy olyan műfaj, hogy ez a dolguk, hogy ezt ajánlják mézes-mázos hangon, kínálgassák az előnyöket, kidomborítsák, és a kedvembe járjanak, és kérem szépen, aki ezt most szó szerint mondom, benyalja, és ilyen által, ja Istenem, engem a reklám hogy manipulál, aznak úgy kell neki. A reklám igenis egy nagyon becsületes manipulációs műfaj, az összes többi manipulációhoz képest, például a politikai manipulációhoz képest, ahol nem árulják el, hogy figyelj, most egy kicsit neked azudozni fogok meg, majd szépintem a dolgokat. A reklám előre szól, jön a szignál a televízióba, az óriás plakáton tudom, hogy oda, ami föl van írva, az reklám. Tessék kiismerni ennek az üzenetrendszerét. Ne tessék ezt olyan komolyan venni. Hát aki komolyan veszi, az hülye. Értsük meg, hogy annak mi a funkció, és döntsük el, hogy ebből a tudjuk, hogy manipulált üzenetből, mi az, ami nekünk fontos, mi az, ami nem fontos. Aki alvajáróként is ilyen megbűvölt, megbabonázott fogyasztóként megy, és őt agyon manipulálja a reklám, az magára vessen.
0: És a hazai szabályozással elégedett vagy? Tehát mondjuk a médiahatóságnak a szerepével ilyen értelemben?
7: Elégedett. A magyar reklámetikai kódex nem olyan régen az európai kódexhez idomodott. Itt igazából, mint minden ilyen szabályozásnál, azokat védik, akik tényleg védelemre szorulnak, például a gyerekeket, a fiatal gyerekeket, például a tisztességtelen versenybe próbálnak meg valamiféle rendet tenni, ez teljesen rendben van. De azt is tudomásul kell venni, hogy a szabályozás mindig le fog maradni ettől a kommunikációs módszertől, ugyanis a reklámban vannak a világ állítólag legkreatívabb emberei. Tehát nincs az a szabályozás, amit ők furfanggal valamilyen ügyes kis kerülőúton ne tudnának kikerülni, kijátszani, és akkor jön megint a szabályozás. Ez egy jó pofa játék, van, aki ezt túl komolyan veszi, és akkor például, amikor azt mondják, hogy a nő női tekintélyt és a méltóságot bántó reklámok, mert mit tudom, ami nagyon szexis reklám van. Ennek lassan vége van, mert a médiában alig van már reklám, tessék észrevenni, hogy hogy szorul vissza a tévéreklám, meg az újságreklám, mind az interneten van, ott pedig minden befogadónak a kezében, az egerébe van a döntés. Rá kattint, vagy nem kattint rá. Ha rá kattint, akkor azt kapja, ami onnan jön, és ez sokszor nem a megrendelőknek az üzenete, hanem a többi fogyasztói. Ha meg nem tetszik neki, akkor ne kattintson rá. Tehát ha az ő méltóságát sérti, akkor kerülje ki, de már nincs hova menni igazán panaszra, mert ezek a tartalmak, hát ezeket mit csináljuk? Jó reggelt kívánok! A one-to-many korszak, így hívják, amikor egy csatornából sok embernek ment az üzenet, akkor lehetett szabályozgatni, hogy az az egy csatorna mit csináljon. De most many-to-many kommunikáció van, sok ember befolyásol sok embert. Sok embernek nem lehet jogszabályokat lobogtatni folyton. Itt egy általános társadalmi erkölcs, etika, és egy társadalmi felfogás segíthet abba, hogy az emberek egymást segítik a fogyasztás területén, vagy csak hülyeskednek, és állandóan malackodnak.
0: Az előbb már utaltál rá, hogy tanítasz, többek között a BKF-en is, illetve Amerikában. Hogy látod, hogy milyenek lesznek a jövő reklámjai, hogyha az innen kikerülő diákokra nézel, milyen változásokra számítasz?
7: Nagyon sok hallgatót képeznek általában kommunikációra. Talán egy kicsit többet, mint kellene. Bár ez is olyan dolog, hogy a kommunikációban már minden tárgyal összefügg. A világ minden dolgának van kommunikációs tartalma. Nem is baj az, hogy ilyen sok embert képeznek erre. A baj csak az lehet, ha csak erre képezik, mert a kommunikáció önmagában nem sokat ér, az mindig valamivel párosítva lesz igazán izgalmas. Mindig látom azt a kemény magot, azt a 10%-ot a kommunikációs hallgatók között, akik kimondottan erre a reklámvilágra születtek, akikbe bugyborékol a tehetség, hogy ilyen téren tudjanak kommunikálni, úgyhogy hál' Istennek az utánpótlás megvan. Én azt próbálom elérni, hogy a nagyon skolasztikus tanítás helyett, marketinges bullshitek állandó oktatása helyett mindenkinek azt a bátorságot adjuk meg, hogy ő merjen normálisan úgy kommunikálni a többiekkel, ahogy a szakma nagy mestere David Ogilvy is mondja, hogy gondoljon arra, hogy akihez beszél, az nem egy hülye ember, hanem az lehet az ő családtagja, az apja, a testvére, akárki, hogy attól, hogy reklámozunk, nem kell átmenni ilyen idióta és bugyuta emberbe, hanem lehet nagyon értelmesen, összekacsintva hasznos, értelmes dolgokat mondanunk egymásnak.
0: Mennyiben térnek el az amerikai hallgatóid a magyaroktól?
7: Amerikában én csak nagyon pici részt tanítok ahhoz képest, mint Magyarországon. Az egy nagyon kicsi szelet, úgyhogy ez igazságtalan összehasonlítás lenne. De ott azt látom, hogy ott tömegével képezik ki az ilyen általános B2 és C4 típusú ismeretekre a hallgatókat, és aki elvégzi ennek a tudománynak a másodévét Massachusettsbe, annak folytatni kell a harmadévet mondjuk Ohioba. Tehát ott elég egy kaptafára megy. Itt egy kicsit még mindig ügyesebben lehet játszani, és az eredetiség felé menni.
0: A múltkoriban néztük például ezt a miskolci reklámfilmet, amit Miskolcról forgattatok a kulturális főváros alkalmával. Egyrészt érdekesek voltak a kameratrükkök is, másrészt amin elgondolkodtam az, hogy mennyiben szabad mondjuk egy csúnya várost szépnek bemutatni, és most elnézést a miskolciaktól, de hát tényleg egy alapvetően az ember Miskolcra gondol, akkor lakótelepeket, meg gyárakat lát maga elé, legalábbis én így vagyok ezzel, és a ti reklámfilmetek de nagyon-nagyon szép városnak mutatja be.
7: Ez egy nagyon jó kérdés, de azt kell, hogy mondjam neked, hogy nem először kapom meg. Régebben azt kérdezték, még az Átkosba, hogy lehet-e egy reklámfilm jobb, mint maga a termék. Ott mindig ez volt a kérdés, hogy van egy elég kétséges mosópor, vagy mit tudom én, szappan, és akkor lehet-e arról nagyon szép, nagyon hatásos reklámfilmet csinálni. Na, ugorjunk túl ezen a problémán. Én abba hiszek, hogy a reklámosnak nem csak szabad, hanem kötelessége megadni a terméknek az optimumát. Olyan millióban, olyan szituációban bemutatni, ami számára a legelőnyösebb. Ha egy lány elmegy egy randevúra, akkor neki is nem csak lehetősége, hanem majdnem kötelessége olyan frizurát, olyan ruhát, olyan sminket használni, ami őt a legelőnyösebb képébe mutatja be. Ez nem hazugság. Ezt nekem meg kell adnom, és igenis Miskolcba gyönyörű képeket látunk, én nekem Miskolcba az volt a dolgom, hogy amikor a legszebb legszebben süt a nap, vagy a legszebbek az időjárási viszonyok, a legszebb az utcakép, a legizgalmasabb jelenet van ott éppen, azokat gyűjtsem össze, ez olyan nagy baj. Igenis, egy gyönyörű város, csak meg kell mutatni. És én emlékszem, hogy még annak idején a főiskolán egyszer itt volt a Csukráj nevű orosz filmrendezés, a következő mesét mondta el, ez nagyon mélyen belém ivódott, és akkor mindjárt megértjük, hogy miért mondom el. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy cár, aki félszemű volt, pupos volt, és az egyik lába rövidebb volt, mint a másik. És megparancsolta az udvari festőjének, hogy csináljon róla egy képet, aminek igaznak kell lennie, de ő legyen rajta nagyon szép. Bármelyiket nem teljesíti, akkor kerékbe lesz törve. Na most a festő szegény az sokat gondolkozott, és a végén a következő kép született, hogy a cár egy vadászaton van, éppen céloz a puskájával, és az egyik szemét, nevezetesen a vak szemét becsukja. Miközben céloz, a jobb vállát, a pupos vállát felhúzza, a rövidebb lábát meg fölteszi egy kőre. Tehát igazat is mondott, de ugyanakkor egy nagyon jó képű cár lett belőle. Ugyanezt csinálja a reklám. Tessék, nyugodtan az vesse rám az első követ, aki ezzel nem érett egyet. Tehát, ha elmegyek egy tájat fotózni, és ott van egy templom, aminek az oldaláról egy kicsit máladozik a vakolat, akkor addig megyek a kamerával, amíg épp azt egy gyönyörű rózsabokor eltakarja. És akkor megvárom, hogy ha a toronynal is egy kicsit már a festék ottan lekopott, hogy akkor ellenfényben az éppen csillog, és akkor ahhoz képest, ugye igazat mondok, mert az a templom van ott, de a körülményekből megpróbálom azt a templom számára optimumot kihozni.
0: Kérdés, hogy utána nem okoz egy csalódást, hogyha én kimegyek a helyszínre, és mondjuk Miskolcra lemegyek, és hát szomorúan tapasztalom, hogy itt még lakótelepek fogadnak, hogyha megérkezem oda?
7: De ez lehet, igen. Lehet, hogy csalódást okoz, de ilyesfajta csalódásokat hány helyen élünk át az életben? Egymással, a körülményekkel. Igen, az életben vannak csalódások. Van, amikor ugye egy kicsit szebb a füstje a dolgoknak, mint a valósága, és fordítva is lehet csalódás, de ezért nem kell az összes felelősséget a nyakunkba venni.
0: Egyszer azt olvastam, azt nyilatkoztad, hogy mindig van egy mondat, vagy egy gondolat, ami befolyásolja a másik embernek az életét. Nálad mi volt ez a legfontosabb mondat, ami a te életedet befolyásolta?
7: Több ilyen volt, azért hallgattam el. De a legnagyobb hatással rám az egyszer már említett tanárom volt, aki egy dolgozatomra, amire minden más tanár egyest adott volna, ötöst adott, mert meglátott benne valamit. Valami olyasmit, amit még én se láttam. És ez az ötös, ez meghatározta az életemet.
0: Mi volt abban a dolgozatban?
7: A bánkbáról kellett olvasmánynaplót írni. 10 oldal egy spirális nagy füzetben. Későn fogtam hozzá, nem volt már 10 oldalra időm, úgyhogy egy hirtelen elhatározástól vezérelve rajzoltam egy kört, azt felosztottam sajtszeletekre, és ezek a sajtszeletek bánkbán lelki állapotát ábrázolták a gyilkosság pillanatába, ugye a Melániak, meg a Tiborc, ő volt osztva, tehát egy rajz volt. És amikor megkaptuk a dolgozatot, akkor azon volt egy óriási egyes. Aztán szép lassan egy kis ceruzával át volt satírozva, és ott volt egy kis ötös. Az is át volt satírozva, és ott volt egy nagy ötös 3 csillaggal. És ez volt az a pillanat, 1963. április 25-én délután 14 óra 22 perckor, ami az én életemet olyan irányba megváltoztatta, hogy onnantól kezdve én mindig mindenbe azt kerestem, hogy lehet valamit egy kicsit másképp megcsinálni. És ugyanezt a megoldást egyszer ajánlottam az öcsémnek egy kicsit később, hát az egyest kapott rá, és meg is szégyenítették, hogyha nem csinálja meg rendesen a házi feladatát, akkor megnézheti magát. Hát ezek a mondatok, ezek a gesztusok, ez a megerősítés, amit tulajdonképpen egy társadalomnak lenne a dolga megtenni. Vagy legalább egy szakma jeles képviselőjének megtenni a kezdőkkel szembe, hogy irányt mutasson. És azt látom, hogy ebből van a legnagyobb hiány. És nagyon-nagyon igyekszem, hogy azt a befektetést, azt a jót, amit én kaptam, azt megpróbáljam most visszaadni másoknak.
0: Sas István, köszönöm szépen a beszélgetést.

0: Jobbi Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobbi Rádióban.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
8: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
9: UK Fever Show.
10: UK Fever Show. UK.
8: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobbi Rádióban.
10: UK Fever Show.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobbi Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
11: Egy napon, mikor nyuszikának semmi jobb dolga nem akart, elindult a nagy világba, hogy tanuljon valami fontosat. Találkozott is az oroszlánnal, és azt mondta neki:
12: Figyú, tényleg te vagy az állatok király?

Hobbi Rádió. A www.hobbirádió.hu weboldalon.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: A héten benyújtja a kormány a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot. Három fontos törvényről is dönthet az országgyűlés a héten, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A kormány a héten benyújtja az országgyűlésnek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Kiemelte, szigorítják a kiskorúak számára hozzáférhető, a szexuális erőszakot, a szexualitást explicit módon megjelenítő, a kizsákmányolást, a manipulációt népszerűsítő tartalmakra vonatkozó szabályokat, továbbá szigorítják a közterületi reklámokra, politikai hirdetésekre és médiatartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi előírásokat. Szigorítják azt is, hogyan kell az államnak eljárnia a kórházban rekedt gyerekek ügyében, hogy egyetlen gyermek sem maradhasson hónapokig kórházban azért, mert a rendszer nem talált számára megfelelő ellátást. A héten három fontos törvényről dönthet az országgyűlés az alkotmánybírósággal, az igazságszolgáltatással és az ügynökaktákkal kapcsolatban, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta elmondta, hogy napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényjavaslat, amely az ügynökakták szélesebb körű megismerését is lehetővé tenné. Tárgyalják az igazságügyi tárgyú törvények módosítását, amely megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. Emellett az alkotmánybíróság működését érintő szabályokat is módosítanák. Az állami tulajdonban lévő erdőkből származó lakossági tűzifaára nem haladhatja meg a 2026. január 1-én alkalmazott fogyasztói nettóárat. Ez olvasható a magyar közlönyben pénteken megjelent kormányhatározatban. A kormány több mint 657 millió forintot biztosít a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzésére. Az erről szóló határozat a legutóbbi magyar közlönyben jelent meg. Műtlenkezelés gyanúja miatt nyomozást rendelt el a rendőrség a Szuverenitás Védelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. A dokumentumok szerint a hivatal működésének alig 2,5 éve alatt mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költött el kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra. Elkerülhetetlennek nevezte Írország és Észak-Írország újraegyesítését dublini látogatásán az amerikai elnök. Donald Trump írországi látogatása első napján az ír kormányfővel tartott tárgyalás után úgy fogalmazott, nem akar semmilyen gondot okozni, de nagyon szeretné Észak-Írország és a több mint 100 éve független államként létező ír köztársaság egyesítését. Az amerikai elnök nyilatkozata után azonnal tiltakozó közleményt adott ki a legnagyobb észak-írországi brit párti protestáns erőt, a Demokratikus Unionista párt. Kedden többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Reggel 8-15, délután 21-26 fok valószínű. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep. Északon, északnyugaton növekedhet meg a felhőzet délután, de csapadék nem várható. A délérsz szél az ország északi, északnyugati felén többfelé élénk lesz. Délután 23-28 fok valószínű.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Az ENSZ december 3-át a Fogyatékos Emberek Nemzetközi Világnapjává nyilvánította 1992-ben, hogy felhívja a figyelmet a baleset, betegség, katasztrófa következtében fogyatékossá váltak problémájára. Az egyik ilyen nagy probléma a fogyatékos emberek nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedése. Ezen kíván segíteni az a szeptemberben elindult 2 éves képzés, amelyben látássérült fiatalok álltak péktanoncnak. A képzés 2 oktatóját, Bíró Csabát és Tarnai Lászlót a tanfolyam Péktan műhelyében kérdezte Balázs Zsanett.
2: Több terméket is készítünk egy időben, mint egy nagy pékségbe, tehát elég nagy volumenben dolgozunk, és sok termék van a palettán. Most éppen a cukros kifli készül, a kenyér pihen, a zsömle bevetésre vár, a kiflit éppen összeállítják a gyerekek a tésztát, és ki tudja, még nem tudjuk, hosszú még a mai nap.
3: Hányan dolgoznak ebben a műhelyben? Hány gyerek állítja össze a tésztát?
2: 8 diákunk van, jelenleg 7-en vannak itt, és 2 szakoktatóval, illetve egy asszisztenssel.
3: Honnan jött az ötlet, hogy sajátos nevelési igényű gyerekeket oktassanak?
2: Az iskolánknak van egy szakiskolája, tehát van hagyománya már a eseli gyerekeknek az oktatásában, de ez az első olyan szakma, ami azzal az igényel jött létre, hogy a nyílt munkaerőpiacra is képezzünk gyerekeket. Nálunk már hagyományosan nagyon régről van kosárfonó, szőnyegszövő, számítógép, adatrögzítő szak. Ez az első olyan, ami a piaci igényekre reagálva jött létre. Ugyanis a pék szakma, illetve a mi részképesítésünk, a sütőpér és gyorspékségi munkás szakma hiány szakma jelenleg Magyarországon. Tehát ez egy felülről jött és alulról jött is igény is egyúttal.
3: Ki volt az ötletgazda?
2: Többen, ez teamben született meg, tehát vezetők, lelkes pékek, mint ahogy Laci is, a kollégám és jó magam, valósítottuk meg ezt az álmot.
3: Technikájában másképpen kell őket tanítani? Egy-egy munkafolyamatot másképpen kell nekik mutatni?
2: Ugye tudni kell, hogy milyen összetételű a csoport. Van egy vakdiákunk, a többség gyengéllátó, vagy aliglátó. Az aliglátás az azt jelenti, hogy nagyon súlyos fokban látásérül, de nem vak. A látás útján szerzi az információkat elsősorban, és egyéb más eseni gyerekünk is van. Egy vakgyereknek nyilván taktilisan kézzel meg kell mutatni, rátenni a kezünket az ő kezére a különböző formázási feladatokat. A többi gyerek viszont ugyanúgy sajátítja el, mint egy normál szakiskolában vagy szakképző intézményben, szóbeli instrukciók alapján vagy a szakoktatónak a munkáját figyelve, többszöri gyakorlással. Tehát összegezve nem tér el sokban. Sok adaptációt nem kíván a munka, inkább az eszközpark adaptációja volt, hogy mondjam, nagyobb kihívás.
3: Ezt hogy oldották meg?
2: Saját talentumunkkal, meg megbíztunk cégeket, akik ráálltak erre, kaptak ezen a lehetőségen, kihívást láttak benne, így született meg például a különleges mérlegünk is, ami egyúttal gyengélátónak és vaknak is nagyon nagy segítség, mert óriás kijelzőt kapott, profi beszélőegységet, de magunk is adaptálunk eszközöket, mércéket, de házigyártású termékek is akadnak bőven a műhelyben. Nem minden előzmény nélküli ez a képzés. Évek óta járjuk a világot, járjuk Európát, testvérintézményekben hospitálunk, látogatásokat teszünk, és mindeddig még nem találtunk azonos képzésre. Hasonló már igen, például Lengyelországban, illetve Zágrában is van konyhai kisegítő, konyhai asszisztens képzés vakembereknek. Innen jött egyébként a szikra. Tehát ez volt a kezdőlökés ahhoz, hogy elinduljunk ezen az úton.
4: Tarnai László vagyok.
3: Hogyan kapcsolódott bele ebbe a munkafolyamatba?
4: Amikor meghallottam, hogy itt az iskolánkban pékképzés lesz, nagyon örültem, mert én már évek óta otthon sütöm a kenyeremet, és az eredeti szakmám nekem cukrász. Kapcsolódom egy picit a tésztához, egy rokon szakma. Gyakorlatilag az iskola is megkeresett minket, mert nekem van vendéglátóipari végzettségem, és pedagógus is vagyok, és ezért kerültem szóba, mint oktató. Szerintem a látássérült fiatalok azok sokkal nyugodtabbak, sokkal könnyebb velük bánni.
3: Ez a terület, az, hogy látássérülteket kell most tanítani, képezni, mennyire volt új?
4: Nagy kihívást jelent nekünk, főleg, hogy van egy vakunk az osztályban. Őt nyilván nehezebb megtanítani, mint a gyengéllátókat vagy aliglátókat. Nagy kihívás, mert ez egy kézműves szakma, és mindent úgy kell megtanítanunk, tehát vizuálisan könnyebb lenne sokkal megtanítani. Akinek ügyes a keze, azt meg tudjuk tanítani, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy minden diákunk meg tudja tanulni, amire mi megtanítjuk őket.
3: Említette a beszélgetés során, hogy a piac nyitott erre a tevékenységre, annál is inkább, hiszen eszközökkel járultak hozzá ehhez a nagyszerű munkához. A munkaerőpiacon is lát erre reális esélyt? Arra, hogy ezeket a fiatalokat, miután befejeződik a képzés, foglalkoztassák?
2: Igen, ez már egy kényesebb kérdés. Vannak már pékségek, partnereink, akik fogadják nyári gyakorlatra, szakmai gyakorlatra diákjainkat kísérleti jelleggel. De ez még mindenkinek új, ez a helyzet. Új a társadalomnak, új a pékszakmának, új nekünk is. Tehát most még nincs kialakult protokollja ennek a rendszernek, de mi bizakodunk abban, mert a szakma felől pozitív visszajelzéseket kapunk. Ugyanis egy kétkezi munkást nem az alapján ítélnek meg, hogy mekkora szánalomfaktort vált ki az emberből, hanem az alapján, hogy egy adott időn belül mennyi profitot termel a cégnek. És a mi gyerekeink meg fogják tudni termelni ezt a profitot a vállalkozónak, ami miatt nyugodt szívvel alkalmazhatja és megtarthatja a munkakörében. Pozitív a hozzáállás, de hát dolgoznunk kell, úgymond társadalmi tudatformáláson, hogy még elfogadóbbak legyenek. Azon kell dolgoznunk, hogy ezek a gyerekek nem másak szakmai értelemben, mint a épp látású társaik.
0: Hobbi Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
2: Omega!
4: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
3: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
6: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
2: Retikül.
9: Aha.
2: Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
10: Retikül. Szerdán 16 órától.
5: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
5: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
11: Világjáró.
12: A Hobby Rádióban.
11: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
13: A Hobby Rádióban.
14: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
5: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
12: Hobby Rádió.
15: Hallottál már erről a rádióról?
16: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
13: Hobby Rádió. A hangadó.
12: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Jogállami eszközökkel kell véghez vinni az elszámoltatást a kormányfő szerint. Vasárnap jár le a tankerületi igazgatói pályázatok beadási határideje, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter szerint a TISZA feladata, hogy az ország rendbetételét, valamint az elszámoltatást jogállami eszközökkel vigye véghez. A miniszterelnök a TISZA őszi országjárásának első veszprémi állomásán arról beszélt, hogy a kormány eddig is jelentős eredményeket ért el, ugyanakkor türelmet és bizalmat kér a 240 oldalas program megvalósításához. Magyar Péter hangsúlyozta, egy élhető és emberséges Magyarországhoz mindenkire szükség van, ezért a TISZA nyitott a kritikákra és azok felé is bizalmat szeretne építeni, akik eddig kételkedtek benne. Szeptember 20-án jár le a tankerületi igazgatói pályázatok beadási határideje. Az oktatási kormányzat mind a 60 tankerület érére új vezetőt keres. Forstoffer Ágnes egy az oktatási miniszter közösségi oldalára feltöltött videóban hangsúlyozta, az oktatásban meghozott döntések nem csak a gyerekek jelenét, hanem egyúttal az egész ország jövőjét is alakítják. Az országgyűlés elnöke úgy fogalmazott, ahhoz, hogy valóban jobb legyen az oktatás, ismerni kell a helyi iskolákat, pedagógusokat, közösségeket és azt, hogy mire van szükségük a gyerekeknek. A változáshoz szakmai cselekvésre van szükség, tette hozzá Forstoffer Ágnes. Budapesten tartják a hidrogeológusok világkongresszusát. A felszín alatti vizekkel foglalkozó szakmai rendezvény 50 év után tér vissza Magyarországra. A ma kezdődő 5 napos rendezvényre 75 országból csaknem 900 kutató, mérnök, vízügyi szakember érkezik a fővárosba. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb kérdéseit vitatják meg. Több mint 100 egykori és jelenlegi balettművész, koreográfus és kulturális szakember követel változást a Magyar Állami Operaház balettársulatának ügyében. Az aláírók arra kérik az új kulturális kormányzatot, hogy ne bízzanak meg olyanokat vezetői szereppel, akik az elmúlt 16 évben közreműködtek a művészek elleni munkaügyi perekben. Szeretnének maguk választani alkalmas vezetőt. Ókovács Szilveszter az Operaház főigazgatója szerint a petíció hátterében szakmai féltékenység áll. Megalakult az új összetételű koszovói parlament. A 120 tagú törvényhozás ülésén 82 képviselő vett részt, mert politikai patthelyzet alakult ki a parlamenti alelnökök megválasztása körül. A második legnagyobb parlamenti erő, a koszovói demokrata párt képviselői így nem voltak ott az ülésen. Amennyiben sikerül megválasztani a törvényhozás elnökét és alelnökeit, a következő lépés az új kormány felállítása, majd az államfő megválasztása lesz Koszovóban. Kedden gyengén felhős napos idő várható, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor. Az északi szél még élénk lehet, de a hőmérséklet továbbra is kellemesen alakul. Délután 22-27 fok várható. Szerdán nyugat felől egyre több felhő érkezik, és ezzel együtt a csapadék esélye is nőni kezd. A délnyugati szél napközben többfelé megélénkül, majd északnyugatira fordul. A reggel 9-17 fokkal indul, délután pedig már 23-29 fokig melegszik a levegő.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Nagy szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat, már is kezdetét veszi négy ütem autós magazin műsorunk. Én Alex vagyok, Feca most nem tud itt lenni velünk, viszont lesznek helyette remek zenék, hiszen már régóta terveztük, hogy csinálunk egy olyan műsort, ahol azok a bizonyos klasszikus autózenék kaphatnak helyet filmekből és innen-onnan, amelyek ezzel a témával foglalkoznak, és melyik zenével is kezdhetnénk, hogyha nem azzal, amelyik minden beszélgetésnél alattunk szokott szólni, érkezzen tehát már is DJ Vizás és a Formula.

Négy ütem autós magazin műsorunkat hallják, ahol mai témánk a klasszikus autózenék, következő alkotásunk pedig a Going 50 Second, vagyis a Tolvaj Tempó, annak is a betét dala, amelyet Moby írt és a Bring Sally Up címet kapta. Ugye ez volt az a film, ahol egy éjszaka alatt 60 darab autót kellett ellopni a gyönyörű Angelina Jolie-nak és a nagyon erős Nicolas Cage-nek, úgyhogy már is ezzel megyünk tovább itt a négy ütem autós magazin műsorunkban.

Mai négy ütem autós magazin műsorunk témája a klasszikus autózenék, és egy igazi klasszikussal megyünk tovább, méghozzá magyar előadókkal itt rengeteg külföldi után, úgyhogy már is érkezik Cserháti Zsuzsa és Csárdi közöse, ez pedig a Porsche szerelem szágoldás.

Ez ma az autózenék napja, itt a négy ütem autós magazin műsorban, vagyis megpróbáltunk klasszikus autózenéket összeválogatni. Ugye nem maradhat ki a sorból a Halálos Iramban, ami mára már trilógiává nőtte ki magát, három része is van. Mi most az első szem betét dalával fogunk tovább menni. Snoop dolgozta föl a The Doors eredeti felvételét, ez pedig a Riders on the Storm, már is itt a négy ütem autós magazin műsorban.

Ez itt négy ütem autós magazin műsorunk, benne pedig autózenékkel foglalkozunk a mai napon, és ugye a legtöbb muzsika, ami eddig elhangzott, mind autós filmben volt látható, így aztán az agyunk összekapcsolja a felvételt a szágoldozással, és emiatt jön az a remek kis élmény, viszont a következő zene pedig arról híres, hogy nem azért lett autózene, mert autós filmben láttuk, hanem azért lett belőle autós filmzene, mert eredetileg is autózenének született. Érkezzen tehát már is ZZ Top és a Love Rider, itt a négy ütem autós magazin műsorban.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Itt a Hobbi Rádió. A hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. Visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást a szakminiszter, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. A fejlesztések részeként több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett új krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés és magatartás problémákkal küzdenek. Magyar Péter beszélt arról is, hogy bentlakásos intézményt létesítenek a szerhasználó gyerekek rehabilitációjára. Túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézy Dávid, a közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják. Jelentős károkat okozott és évekre visszavetette a hazai haltermelést az idei rendkívüli aszály. A tavakban annyira lecsökkent a vízszint, hogy sokkal kevesebb halat tudtak nevelni, mint korábban. A Székesfehérvár közeli 100 hektáros dinnyés tónak például csak harmad része üzemel, idén eddig 20-30 tonnás halpusztulást könyveltek el. A gazdálkodók szerint ugyan lesz elég hal a karácsonyi ünnepekre, de valószínűleg drágábban, mint tavaly. Krónikus a szakember hiány a gyermekvédelemben, miközben az erőn felül kitartóknak köszönhető, hogy nem omlott össze teljesen rendszer. Erről is beszélt a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár. Gyurkó Szilvia közölte, hogy jelenleg átlagosan 20%-os, de vannak helyek, ahol 50-60%-os a szakember hiány. Sokan elhagyták 2 éve a pályát a kifogástalan életvitelvizsgálat hatására. A gyermekvédelmi rendszer megújítása nélkül nem oldható meg a droghelyzet és az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák sem, írta a főpolgármester. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az utcai szerhasználók, valamint a fiatalabb hajléktalanok nagy része a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. A főpolgármester szerint a probléma megoldásához a kormánynak, a fővárosnak és az önkormányzatoknak kell együttműködni. Minden kút vize tiszta Iváncsán, egyikben sem mutattak ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölt az önkormányzat. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ivóvíz Ercsi felől érkezik csővezetéken, így azzal eleve nem lehet probléma. A több mint 50 kutat azután vizsgálták meg, hogy az üzem belső területén található kútban szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. Kedden többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Reggel 8-15, délután 21-26 fok valószínű. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, északon északnyugaton növekedhet meg a felhőzet délután, de csapadék nem várható. A déli szél az ország északi északnyugati felén többfelé élénk lesz, délután 23-28 fok valószínű.
0: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt a Hobbi Rádióban!
4: A Hét prózája. Az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsora.
5: Köszöntöm Önöket, a következő percekben Balogh Csaba Zoltán Őrangyal Szolgálat című mini hangjátékát mutatjuk be Pintér Lilla és Virág Gergely előadásában. Balogh Csaba Zoltán 1955-ben született Kalocsán, jelenleg Homokmégyen él. Általános iskolai tanár, de részt vesz a helybéli pedagógiai szakszolgálat munkájában, és a Homokmégyi Művelődési Ház vezetője is. Következzék tehát Balogh Csaba Zoltán Őrangyal Szolgálat című mini hangjátéka Pintér Lilla és Virág Gergely tolmácsolásában.
6: Jó napot!
7: Dicsértessék!
6: Jó napot!
7: Dicsértessék! Ha nem tud rendesen köszönni, menjen vissza, ahonnan jött.
6: Jó lenne. Akkor mindent folytathatnék ott, ahol abba hagytam.
7: Nos, mit óhajt?
6: Hát dicsértessék! Ez itt az Őrangyal Szervisszolgálat?
7: Igen, mi tetszik?
6: Semmi sem tetszik.
7: Hogy értsem ezt?
6: Nem vagyok megelégedve az önök szolgáltatásával.
7: Eddig még nem volt panasz.
6: Hát most van. Kérem, én panasz szeretnék tenni.
7: Parancsoljon, de nem biztos, hogy tudok segíteni.
6: Nem kéne rögtön lerázni az ügyfelet.
7: Kérem, én nem rázok le senkit és semmit. Nekünk minden ügyfél, minden lélek egyformán becses.
6: Azt kétlem. Ha így lenne, én még nem lennék itt.
7: Térjen a tárgyra. Valójában mi az ön panasza?
6: Az őrangyalom nem vigyázott rám.
7: Ezt meg honnan veszi?
6: Hát meghaltam, kérem, láthatja?
7: Látom, kérem, de mi köze ehhez az ön őrangyalának?
6: Azt akarja mondani ezzel, hogy az őrangyalom vétlen?
7: Azt nem mondtam, kérem, de ha kívánja, kivizsgálom az ügyet.
6: Kívánom, de még mennyire, hogy kívánom, sőt, a leghatározottabban követelem, és szíveskedjenek megbüntetni.
7: Csak ne olyan hevesen. Előbb mindennek ki kell derülnie.
6: Remélem, ki is fog. Kérem, én időnap előtt kényszerültem a más világra, vagyis, hogy ide.
7: De kárpótlásul a mennyországba jutott.
6: Na, az engem nem vigasztal. Mennyország vagy pokol egyre megy.
7: Ne tegyen meggondolatlan kijelentéseket. Ez két különböző hely, különböző komfortfokozattal és szolgáltatásokkal. Egy tisztességes ügyfélnek egyáltalán nem mindegy.
6: Szóval már a szándékaimat is vitatja.
7: Elég a szóból. Kérem a papírjait.
6: Tessék, itt vannak. Születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonatok.
7: Nos, megállapítom, mi nem követtünk el hibát. Mi sohasem követünk el hibát.
6: Na hát, de én előbb haltam meg, ám ha az őrangyalom vigyázott volna rám...
7: Ne is folytassa, kérem. Maga a legjobbkor távozott az élők sorából.
6: Kinek volt ez a legjobb?
7: Azoknak, akik ismerték önt. És persze az őrangyalának is. Időközben áthelyeztük, új megbízatást kapott.
6: Tehát, amikor bekövetkezett a tragédia, nem is állt mögöttem senki?
7: Bingo! Mondhatnám, ördöge van. Akkor éppen nem volt maga mögött senki. Mondhatnám úgy is, ön az átszervezés áldozata. Mire az új őrangyal a szolgálatba lépett, a tragédia már bekövetkezett.
6: Így nincs is kit okolnom?
7: Ismét talált. Ha csak a kedves feleségét nem... Őt okolhatja a történtekért.
6: A nejem őrangyala azért figyelhetett volna jobban is.
7: Ugyan, kedves uram, ön teljes erejéből folytogatta a nejét. Annak az őrangyalnak nem volt módja kivenni a kést a kedves neje kezéből. Elvégre neki is csak két keze van. És az ön kezeit próbálta eltávolítani a kedves felesége nyakáról. Maga járt a legjobban.
6: Jól jártam, hiszen én akartam megfojtani a nejem, de így ő lett gyilkosom.
7: Na látja, pontosan erről van szó. Kis hián sikerült megfojtania, amit a neje őrangyala pompásan kivédett, de a szúrást az ön őrangyala már nem tudta megakadályozni, mert elszólítottuk ön mögül.
6: Talán nem kellene kritikus pillanatokban személycserét eszközölniük.
7: Uram, maga a mennyországban van.
6: És a nejem? Vele mi lesz?
7: Várjon, megnézem a sorsprogramban. Igen... Igen, ő is ide fog kerülni.
6: Ezt nem mondhatja komolyan, hiszen ő gyilkos, engem ölt meg, pontosabban szíven szúrt.
7: Nyugalom, ezt mondja ön, de mi azt gondoljuk, csupán megszabadította az emberiséget magától. Ezért a bónusz-málusz rendszerünk értelmében...
6: Na hát, nekem ebből elegem volt. Menjen maga a pokolba!
7: Sajnálom, oda... Önnek kell mennie. Akinek szolgáltatásunk nem felel meg, azokat automatikusan odairányítjuk.
6: Hogy?
7: Itt a beutalója, kérem. Ott már várják.
6: De én még meghalni sem akartam.
7: Ilyen az élet. Vagy pontosabban a halál. Fellebbezésnek helye nincs. Kérem a következőt.
5: Balogh Csaba Zoltán Őrangyal Szolgálat című minihangjátékát Pintér Lilla és Virág Gergely előadásában hallottuk.
4: A Hét prózáját az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsorát hallották. Irodalmi Rádió, a gondolatok és az ihlet rádiója. Honlapunk www.irodalmiradio.hu.
3: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Mobi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Verspercek. Az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsora.
2: Kedves hallgatóink! Köszöntöm Önöket a műveket válogató kritikus Zsoldos Demjén Anetta és Bodrogi Viktor hangmérnökünk nevében is. Zsoldos Árpád vagyok. A mai műsorunkban Fazekas Imre Pál szerzőnk Szerelmes Hazaszeretet című versét hallgatjuk meg a szerző előadásában.
3: Fazekas Imre Pál vagyok. Budapesten születtem 1930. április 16-án. 7 éves korom óta írok prózákat és verseket. Témáim társadalmi eseményekből és szerelmes versekből állnak. Eddig összesen több mint 4500 művet alkottam. 3 kötetem jelent meg, publikáltam rádiókban, televíziókban, folyóiratokban, újságokban, interneten és antológiákban. Sok sikeres pályázatom volt. Szerzőként MP tagja vagyok a Miskolci Irodalmi Rádiónak, itt szintén voltak sikeres pályázataim. Járom az országot, Európát. Több mint 60 helységbe hívtak meg író-olvasó találkozóra. Van egy 250 tablóból álló vándorkiállításom, melyet mindenhol bemutattam. Ezek a tablók az adott település földrajzi, történeti anyagát és válogatott verseimet, valamint 8000 személy saját aláírását és véleményét tartalmazzák. Mindig kellő biztatást kaptam arra, hogy érdemes írnom. Prózáim és verseim tetszésre találnak. Az íróasztalnak sosem szerettem volna írni, ezután is várom biztatásukat. Szerelmes hazaszeretet, George William Russell, Nobel-díjas költő, után szabadon. Emberi fények súlyával, fölsejlő szabadság varázsával léted érzi minden porcikám, te szép tulajdon, szabad hazám. Küzdök érted, árnyad alakot ölt, sok zavar rejtélyébe visszahull, önlendületed minden megtölt, mert viszont szeretsz határtalanul. Támaszom vagy bukásomban, hidat építsz partok között, megszületett múlásomban őrködsz testem fölött. Összekulcsolt kezeimet áldva fordítod az élet felé, homokörlő éveimet rakod szárnyaim elé. Illatos parazsak között rám talált e nagy szerelem, azóta csillagod fölött világok fénye vagy nekem. Nappal, éjjel veled van életem, s ha majd a mély éjszakába hull, ott lent és fönt is te leszel velem, örökre és változatlanul.
2: Kedves hallgatóink, Fazekas Imre Pál Szerelmes Hazaszeretet című munkáját a szerző adta elő.
1: A verspercet az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsorát hallották. Irodalmi Rádió, a gondolatok és az ihlet rádiója. Honlapunk www.irodalmiradio.hu.
4: Hobbi Rádió.
5: Műsorajánló.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobbi Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: Hmm.
5: felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
8: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
8: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
9: Egészségedre.
10: Egészségedre.
9: Egészségedre.
10: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
9: Hétfőn 10-től a Hobby Rádió.

0: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió.

0: hobbyradio.hu.
1: Rádiót! Köszöntöm nyelvleszkénk hallgatóit! A mai alkalommal olyasfajta kifejezéseket szeretnénk bemutatni önöknek, angol idegenvezetőnk a Monda segítségével, amelyek révén megoszthatjuk beszélgető partnerünkkel, ha valamilyen kellemetlenségért, illetve reagálni tudunk arra, ha valaki nekünk számol be gondjáról, bajáról. A Monda is itt van már, és felvázolja nekünk a helyzetet, amelybe rögvest belecsöppenünk.
2: Welcome to Takeaway English, useful language ready for you to take away and use. Now, when you've had a bad day, you really want to tell someone about it. So today, we look at phrases for telling someone bad news, and later in the program, how to react to bad news.
1: A Monda arról beszél, hogy ha az embernek amúgy Isten igazából rossz napja volt, akkor elemi vágy ébred benne, hogy élményét megossza másokkal is. Olykor persze magyarázatképpen a saját viselkedésére. Hallgassuk csak, hogy Amanda miként írja le a hamarosan következő párbeszéd körülményeit.
2: Listen to this conversation between two colleagues, Sarah and Yuji. Sarah is late, and as she rushes into the office, she tells Yuji all about the terrible morning she's had.
1: Hát ez bizony nem jól indul. Sarah pocsék reggelre ébredt.
3: Hi.
4: Hi.
3: Hi. Oh God, you wouldn't believe the morning I've had.
4: Yeah, well, you're late, isn't it? Are you okay? What's happened?
3: I'm really, oh God, it's terrible. I'm sorry. Water came through the ceiling from the pipes upstairs at my neighbor's place.
1: Pillanat, mi is történt?
3: Oh God, it's terrible. I'm sorry. Water came through the ceiling from the pipes upstairs at my neighbor's place flooded my carpet.
1: Ebből a hosszú szófüzérből elég, ha hármat megértünk ahhoz, hogy felmérhessük a csapásúlyát. Víz, mennyezet és cső. Az a szó, hogy szomszéd, csak még baljósabban cseng ebben a kombinációban.
3: Oh God, it's terrible. I'm sorry. Water came through the ceiling from the pipes upstairs at my neighbor's place flooded my carpet.
1: De én bizony nem is súgok tovább, hiszen Amanda már is összefoglalja, ami történt.
2: Sarah has had a terrible morning so far. Water was coming into her flat from the flat upstairs. Listen again to how Sarah introduces her bad news.
1: Vagyis figyeljük meg, hogy Sarah miként vezeti be a rossz hírt.
3: Hi.
4: Hi.
3: Hi. Oh God, you wouldn't believe the morning I've had.
2: Sarah says, "You wouldn't believe the morning I've had." The important phrase here is, "You wouldn't believe." You wouldn't believe the morning I've had.
1: Hát ez bizony nyelvtanilag egy kicsit kacifántos szerkezet, hiszen benne van a retteget feltételes mondat második típusa, el sem hinnéd, mármint az, hogy milyen reggelem volt, hogy mi történt velem ma reggel. El sem hinnéd. Legjobb így egyben megjegyezni. Végül is összesen három szó az egész. You wouldn't believe.
4: Hi.
3: Hi. Oh God, you wouldn't believe the morning I've had.
1: És hasonlóan egyszerű annak kifejezése is, ha valaki elkésik, vagy késésben van.
4: Well, you're late, isn't it? Are you okay? What's happened?
1: Vagyis az illető későiként fut be. A szerkezet csupán a személyes név más plusz a létige, plusz az adott melléknév late. Ha pedig valaki korán érkezik, akkor az illető early, vagyis korai befutó. De elég is a magyarázatból, tartsunk egy sóhajtásnyi szünetet.
2: This is Takeaway English from the BBC. Useful phrases for learners of English.
1: De haladjunk tovább. Amanda elmondja, hogy mire kell még figyelnünk.
2: Sarah tells Yuji she's had a terrible morning. And what does Yuji say?
1: Sarah már közölte, hogy pocsékul alakult számára a reggel. Vajon Yuji miként reagál?
4: Hi!
3: Hi! Oh God, you wouldn't believe the morning I've had.
4: Yeah, well, you're late, isn't it? Are you okay? What's happened?
3: I'm really, oh God, it's terrible. I'm sorry.
1: A kulcs kifejezés itt pontosan az, amit Amanda is elismétel.
2: Yuji asks Sarah, "What happened? What happened?"
1: Sarah nem is kéreti magát, elmondja az egész szörnyűséget.
2: And then Sarah tells Yuji all about it. He shows he's interested and surprised by Sarah's story. What phrases does he use to show his surprise?
1: Amanda szerint Yuji igazán szimpatikusan viselkedik, érdeklődést mutat és meglepődést tanúsít. A kérdés az, hogy milyen szavakkal is fejezi ezt ki.
3: Oh God, it's terrible. I'm sorry. Water came through the ceiling from the pipes upstairs at my neighbour's place.
4: Oh,
3: and
4: no.
3: And flooded my carpet.
4: Oh, my God.
3: I know, we had to wait for the plumber to come.
1: Az első kifejezés a tagadásé. Hát nem, az nem lehet, hogy ilyesmi előforduljon. Oh, no. Jut eszembe, emlékeznek a kedves hallgatók arra, hogy miként kiáltottak fel a Beatles együttes tagjai, amikor meglátták Yoko Onót John Lennonnal? Hát éppen így. Oh, no. A második kifejezés pedig így szól. Te jó Isten!
3: Oh God, it's terrible, I'm sorry. Water came through the ceiling from the pipes upstairs at my neighbor's place.
4: Oh,
3: and
4: no.
3: Flooded my carpet.
4: Oh my God!
3: I know, we had to wait for the plumber to come.
1: Amanda angolul siet a segítségünkre, és felhívja a figyelmünket egy további kifejezésre, amivel kifejezhetjük, hogy együtt érzünk a másikkal. De hiszen ez rémes, hiszen ez borzasztó.
2: Yuji shows how surprised he is by saying, oh no! Then he says, that's terrible! Which shows he understands how Sarah feels.
1: Hát bizony, kevés olyan rémes dolog van, mint amikor beházunk a fönti szomszéd csőrepedése miatt. Az illető ilyenkor rendszerint már nincs is otthon, és akkor még a vízvezeték szerelőt is nekünk kell bevárni. De elég a sopánkodásból. Pontosabban éppen, hogy nem elég, hiszen azt tanultuk ma, hogy miként számolhatunk be a minket ért kellemetlenségről, és miként vigasztalhatjuk beszélgetőtársunkat, ha mással nem, akkor azzal, hogy együtt érzünk vele. És ezt kifejezésre is juttatjuk. Ezeknek a kifejezéseknek önmagában szinte semmiféle információs tartalmuk nincs, de nem is erre szolgálnak. Kommunikatív funkciójukat viszont senki sem tagadhatja, és így az emberi beszéd során megvalósuló érintkezésben betöltött szerepüket sem. Búcsúzóul ismét a párbeszéd.
3: Hi.
4: Hi.
3: Hi. Oh God, you wouldn't believe the morning I've had.
4: Yeah, well, you're late, isn't it? Are you okay? What's happened?
3: I'm really, oh God, it's terrible, I'm sorry. Water came through the ceiling from the pipes upstairs at my neighbour's place.
4: Oh,
3: and
4: no.
3: Flooded my carpet.
4: Oh, my God.
3: I know, we had to wait for the plumber to come.
1: De ezzel búcsúzunk is, viszont hallásra.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: 1921. Korszakváltás a rádióamatőr technikában. 14. rész. Ez alkalommal kicsit vissza kell lépnünk az időben, hogy némi kitérő után ismét visszaérkezzünk 1921-be. A Radio News nevű New Yorkban havonta kiadott szaklap főszerkesztője, bizonyos Jones Beck úr, társszerkesztője bevonásával 1920. novemberében vezércikket tesz közzé Őrült ötletek címmel. Azt fejtegeti, hogy egy rendkívül kíváncsi és bolondos fiatalember, bizonyos Marconi nevű, az idők folyamán sorra megkérdőjelezte a tanulmányai során megismert, tudományosnak hirdetett tanokat, és bebizonyította azok tarthatatlanságát. Végül eljutott oda, hogy 1920-ban már a rádiózás tudományának világszerte ismert, egyik legnagyobb elméjévé, feltalálójává és mérnökévé küzdötte fel magát. Hasonlóan őrült ötleteinek megvalósításával vált ismerté és világhírűvé egy bizonyos Thomas Alva Edison nevű fiatalember. Amennyiben történetükből levonjuk a tanulságokat, Jones Beck úr felszólít arra, hogy ne tartsuk vissza magunkat attól, hogy a kor rádiózásában őrültnek tűnő ötleteinkkel előálljunk és keressük az új utakat. Mindjárt fel is tesz egy kérdést, amelyet szó szerint idézünk. Lehetséges-e, hogy veszünk egy kis tájdetektort, és belőle, vagy segítségével erősítésre képes valamit faragunk? Pont olyat, mint az elektroncsöves erősítő. Hűha, ez valóban igazi őrült ötlet 1920-ban, hiszen még azt sem tudjuk, hogy egyáltalán mitől és hogyan is működik a kristálydetektor. Jones Beck úr nem mérnök, nem is tudós. Ő újságíróként a magazinok szerkesztéséhez és kiadásához ért igazán, de amit művel evezércikkel és ezzel a szemléletmóddal, azt ma úgy hívjuk, hogy innovációs menedzsment. Ő, mint szakmán kívüli, maga köré akarja gyűjteni a szakma amatőr zsenieit, és megkívánja adni nekik a publikálást, a nyilvános vita lehetőségét. Mert ez hajtja előre a világot, az őrült ötletek megvalósítása, a tudományos tabuk megdöntése, az új eljárások és megoldások keresése. A vezércikkel elvetett mag csírázni kezd. A következő évben, tehát 1921-ben egy brazil amatőr név szerint G. Gatis, hivatkozva a vezércikkben foglalt felszólításra, olyan kristálydetektoros készülék kapcsolási rajzát teszi közzé, amely elmondása szerint bizonyos körülmények között erősítéssel rendelkezik. Magát a kapcsolást elnézve lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. A kapcsolás három fokozatból áll. Az első fokozat sima detektoros vevő, ezt transformátorral csatolja a következő fokozatra, amely egy kristálydetektort, telepet, feszültségbeállító potenciométert és egy kondenzátort tartalmaz. E fokozatot szintén transformátorral csatolja a következőre, amely ugyanaz, mint az előző, kivéve azt, hogy a kicsatoló transformátor helyett itt már fülhallgató van. Gatis vételi példákkal igazolja e kapcsolás működését, amelyben az a furcsa, hogy az erősítőnek nevezett fokozatokban a kristálydetektoron keresztül nem folyik át a telepárama, mert a kondenzátor sorosan választja el a teleptől. Fura egy megoldás, talán valamiféle parametrikus erősítésről lehet szó. No de egyáltalán mit tudunk a hagyományos kristálydetektorról? Feltalálója bizonyos Greenleaf Whittier Picard nevű mérnök, aki 1907-ben és 1908-ban benyújtott szabadalmai szerint bizonyos kristályokat foglalatba helyez, alul fémmel kiöntve kapja az egyik pólust, felül rugóval megnyomott rész vagy ezüstűt szorít a kristály felületéhez, azzal a lehetőséggel, hogy különböző, a legkedvezőbb hatást biztosító felület megkeresése biztosított. Javaslata szerint ezek a kristályok lehetnek olvasztott cinkoxid, tükrös felületűre csiszolt szilícium, molibdenit, vörös cinkoxid, vaspirit és szilíciumkarbid. E detektorok kiválóan alkalmasak a rádióvételre. Picard úr magyarázata szerint a tű és a kristály felülete közötti nagy ellenállás miatt az átfolyó nagyfrekvenciás áram hatására hő keletkezik, amely termoelektromos hatás miatt elektromos feszültséget kelt, ez pedig biztosítja a rádióhullámok hangfrekvenciává történő demodulálását. Szabadalmait elfogadják, a kristálydetektor évtizedekig uralja, majd még hosszú ideig jelen van a rádióvétel technikában. Nos, Picard úr szabadalmában leírt működési elv messze menően téves. Ennek felismerése már az 1920-as években megtörténik, de senki nem tud elfogadható magyarázatot adni a kristálydetektor működésére. Egészen 1949-ig így marad a dolog. Ugyanis ez évben teszik közzé matematikai magyarázatokkal bőven megtűzdelt tudományos közleményét egy bizonyos William Shockley szilárdtest fizikus bizonyos kristályokban végbe menő elektromos folyamatokról, vagyis a félvezetők valódi fizikai viselkedéséről és a tranzisztor hatás magyarázatáról. A következő részben még visszatérünk Gatiss úr kapcsolására és Picard úr egy másik fontos találmányára. Jegyezte Hotel Alpha 2-es Mexikó november.

mondod, hogy hogy lesz jó, és aztán nekem fáj. Azért kérlek többé, ne segíts, nem nagyon muszáj, mert én összecsuklom mindig, ha honom alá nyúlsz, és már fáraszt, hogy az én káromból te csak hasznot húz. Ez van, ez van, ez van, ez van.

ez van, hogyha történt veled ilyen, vagy már láttál hasonlót, kérlek, ne mondj inkább semmit, ha már úgysem mondasz jót, és ha nem szóltál egy szót se, akkor most már ne is incs, inkább dobd a kezed zsebre, ahol régen

As one.

0: Hobby Rádió.
1: Három 1500 milliárdos közlekedésfejlesztésről beszélt a szakminiszter. Automatikusan jár az 5000 forintos üzemanyag támogatás a dízelautósoknak. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Gármán Márton vagyok. Mintegy 3500 milliárd forintos fejlesztési keretről, új közlekedés szervező létrehozásáról, több 100 milliárdos járműbeszerzésekről és a nagy állami beruházások rendszerének átalakításáról beszélt a közlekedési és beruházás miniszter a Balatonfenyvesi közlekedési konferencián. Vitézi Dávid egyebek mellett azt is elmondta, még idén kiírják a közbeszerzést legalább 35 darab emeletes elektromos intercity motorvonatra, a pécsi, szegedi és miskolci fővonalakra. A legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosai októbertől havi 5000, az év végéig összesen 20000 forint támogatást kapnak. Ezzel az érintetteknek nincs teendőjük, az összeget a Magyar Államkincstár a NAV adatbázisa alapján automatikusan folyósítja. Kármán András pénzügyminiszter Facebook bejegyzésében azt írta, a támogatás vonatkozik az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is, ha a gépkocsi a nevükön van. A pénzt arra a bankszámlára utalják, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót fizette. Ha ilyen nem áll rendelkezésre, a NAV által ismert más számlára, végső esetben pedig postai úton küldik a támogatást. Mostantól pénztárgép portál néven elérhető el a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi KOBAK portálja, közölte a NAV. Az új név egyértelmű bejelzi a felület szerepét, itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, valamint itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti, a korábban létrehozott felhasználók beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak, azokkal kapcsolatban a felhasználóknak nincs teendőjük. A börtönőrök is szabad napot kapnak a születésnapjukon. Szeptember 15-től bevezették a büntetés végrehajtási szervezet hivatásos szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló tagjaira is, hogy jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából. A passzív dohányzás nem kevésbé káros, mintha közvetlenül dohányozna. Egy nemzetközi kutatócsoport több száz ország adatainak átfésülésével kiszámította, hogy 2023-ban a passzív dohányzás 1,7 millió ember halálát okozhatta világszerte. Dolly Parton nevét veszi fel a Nashville-i nemzetközi repülőtér, miután a reptér üzemeltetőjének igazgatótanácsa egyhangulag támogatta az átnevezést. A névváltoztatást Tennessee kormányzója Bill Lee jelentette be még augusztus végén. A kezdeményezés már Parton halála előtt elindult. Az énekesnő augusztusban 80 éves korában halt meg. A Tennessee állambeli repülőtér új neve egyelőre még nem ismert. Kedden gyengén felhős napos idő várható, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor. Az északi szél még élénk lehet, de a hőmérséklet továbbra is kellemesen alakul. Délután 22-27 fok várható. Szerdán nyugat felől egyre több felhő érkezik, és ezzel együtt a csapadék esélye is nőni kezd. A délnyugati szél napközben többfelé megélénkül, majd északnyugatira fordul. A reggel 9-17 fokkal indul, délután pedig már 23-29 fokig melegszik a levegő.
2: Hobby Rádió.
3: Reklám.
4: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
7: És most óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról! Most ön is ott lehet kedvence koncertjén! Hungary Live! Hungary Live!
0: Ez a Hungary Live az ön kedvenc rádiójában, én pedig Blaskovics Dávid vagyok, hölgyeim, csók, uraim, pacsi. Amit ígérhetek, óriási nagy pörgés és dübörgés. Ez mindenféleképpen biztosított. És hogy kiknek a jó voltából? Annak a magyar zenekarnak a jó voltából, akik 88. május 28-án alakultak meg Budapesten, bár Zsolt és Ákos a zenekaruk nevével már 1987-ben fellépett a Csillag Születik című tehetségkutatón is. No hát, nem másról, mint a Bonanza Banzáról van szó. Induljon is a Banzáj! Legelső számuk, amellyel később sikert arattak, az Induljon a Banzáj volt. Hangzásukat a Depesmódéra építették, ezért magyar Depesmódnak is nevezték őket egy időben. A Budapest sportcsarnokban egyébként hatalmas sikert arattak, mint például az 1991-es Bonanza Live Banzáj című koncertjükkel, amelyet november 15-én rögzítettek, és ezt fogjuk majd meghallgatni. De volt például 1993-as Ünnep első és második című koncertjük és búcsú koncertjük is, mely szintén nagyon sikeres volt. Ez utóbbi egyébként 94-ben volt, és hogy mit ígérhetek? Például itt lesz velünk az Apokalipszis. De a Nincsen magyarázat, a Right, azaz a Rendben, a Dörömbölnek a vágyak, de a Bonanza Banzáj előadja a Néma film, a Megváltó című számát. Itt lesz a Momentum, a Kihalt minden, a Rossz kedv, a Szerelemisten, és egyszer valami véget ér. Meghallgatjuk majd a Valami véget ért című számot is. Hölgyeim és uraim, én nagyon jó rádiózást kívánok 1991. november 15-én a Budapest sportcsarnokban járunk. Induljon a Banzáj, itt a Hungary Live-ban!

Hayuk

Ez a Hungry Live az ön kedvenc rádiójában, és a Szerelem Isten című számot hallgattuk meg a Bonanza Banzájtól, ugyanis az 1991. november 15-i budapesti sportcsarnokban megrendezett, óriási, fantasztikus koncerten járunk. Az együttes összesen egyébként csak 7 stúdió és 2 koncertalbumot adott ki 6 évnyi munka után, 94-ben pedig, ahogy már mondtam, feloszlottak. Búcsúzóul még egy teltházas koncertet adtak az akkor 13 férő helyes Budapest sportcsarnokban. A koncertről tévéfelvétel is készült amúgy, ezt azonban még azóta sem sugározták, és nem is adták ki az anyag, elárulom, vágatlanul maradt egy dobozkában. Ön a Hungry Live-ot hallgatja, benne pedig még egy szám hátra van a Bonanza Banzájtól. Ez a valami véget ért 1991. november 15-én a budapesti sportcsarnokban megrendezett hatalmas koncerten járunk. Én köszönöm figyelmüket, Laskovics Dávidot hallották. Hölgyeim, csók, uraim, facsik, jövő héten várom.

Ma este az általatok fölemelt, az általatok nagyját tett zenekar játszik nektek.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Minden rendben! És tessék mondani, rendben van minden! És hogy mondják ezt angolul? Mondjuk egyszerre angolul!

0: Most érzed?
1: Baby.
0: Most hangosabban?
1: Baby.
0: És most tiszta erőből?
1: Baby.
0: Most nagyon hangosan?
2: Right! Hungary Live! Hungary Live!
0: Tombolnak az érzések! Körömbölnek a vágyak! Tönkre tesztek engem!

Diego,

0: Hungary Live.
1: Sono vas menyatu ki azumig. Az a baj, ezt nem hallom, szóval játszunk még! Jó, most ugyanezt hangosan, jó, játszunk még! Ez már jó.

0: Köszönjük szépen!
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: És most jön egy istenség, aki kihúz minket a bajból. Kihúz minket akár a háborúból.

0: Ez a Hungary Live az ön kedvenc rádiójában, és a Szerelemisten című számot hallgattuk meg a Bonanza Banzájtól, ugyanis az 1991. november 15-i budapesti sportcsarnokban megrendezett, óriási, fantasztikus koncerten járunk. Az együttes összesen egyébként 7 stúdió és 2 koncertalbumot adott ki 6 évnyi munka után, 94-ben pedig, ahogy már mondtam, feloszlottak. Búcsúzóul még egy teltházas koncertet adtak az akkor 13.000 férőhelyes Budapest sportcsarnokban. A koncertről tévéfelvétel is készült amúgy, ezt azonban még azóta sem sugározták, és nem is adták ki. Az anyag, elárulom, vágatlanul maradt egy dobozkában. Ön a Hungary Live-ot hallgatja, benne pedig még egy szám hátra van a Bonanza Banzájtól. Ez a valami véget ért 1991. november 15-én a budapesti sportcsarnokban megrendezett hatalmas koncerten járunk. Én köszönöm figyelmüket, Blaskovics Dávidot hallották. Hölgyeim csók, uraim pacsi, jövő héten várom önöket.
1: Valami véget ért ma este.

ez a buli. Köszönjük, hogy ennyien itt voltatok. Köszönjük a szeretetet. Mi mindig itt leszünk.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
1: 9,5 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt, változékony időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 9,5 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, a programok között szerepel egy új krízisellátás létrehozása 80 gyermek számára. Megerősítenek 15 speciális gyermekotthont több szakemberrel és intenzíves szakmai támogatással. Új célzott ellátás indul az autizmus spektrum zavarral, értelmi fogyatékossággal és súlyos pszichés vagy magatartási problémákkal élő gyerekeknek. Bentlakásos addiktológiai rehabilitációs program kezdődik, továbbá mintegy 440 millió forintot fordítanak a veszélyeztetett serdülő lányok és fiatal anyák támogatására. 1,5 milliárd forintot költenek a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek lelki és szakmai támogatására, valamint külön program kezdődik a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt. A jelenleg hatályos, a Fidesz által korábban gyermekvédelminek nevezett, valójában azonban jogvédők szerint is melegellenes törvény szerint az azonos nemű pároknak a mindenkori családpolitikáért felelős miniszter hozzájárulására van szükség az örökbefogadáshoz. Magyar Péter kormánya ezen kíván változtatni. Visszavonta a svájci használt Stadler motorvonatok karbantartására vonatkozó még Lázár János minisztersége idején kiadott utasítást Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán azt írta, elődje Lázár János április 9-én 3 nappal az országgyűlési választás előtt utasította a MÁV-ot a karbantartási szerződés megkötésére. A vasúttársaság vezetése azonban az utasítást nem hajtotta végre, mert a használt járművek karbantartása szerintük kirívóan drága lett volna. Vitézy Dávid azt is közölte, a Siemens mozdonyok megmentéséért is újraindítja a tárgyalásokat. A biztonságos rollerezésre, a felelős közlekedési magatartásra és a védőfelszerelések, különösen a bukósisak használatának fontosságára hívja fel a figyelmet az adal, amit az ORFK Országos Baleset Megelőzési Bizottság felkérésére készítettek. A ma kezdődő biztonság hete alkalmából kérték meg Hauber Zsoltot az elkészítésére, mert úgy gondolják, hogy a zene olyan hallgatókhoz is előtathatja a megelőzés üzenetét, akiket a hagyományos közlekedésbiztonsági tájékoztatás kevésbé ér el. Hajlandó személyesen találkozni Vlagyimir Putyinnal a decemberre tervezett Miami G20 csúcs találkozón az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky a Deutsche Welle televíziónak adott interjújában azt mondta, kész elutazni Miamiba, ha az orosz elnök is részt vesz a decemberre tervezett G20 csúcs találkozón. A Kreml ugyanakkor lehetetlennek nevezte, hogy az orosz és az ukrán vezető Miamiban találkozzon. Kedden többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Északon északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, reggel 8-15, délután 21-26 fok valószínű. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, északon északnyugaton növekedhet meg a felhőzet délután, de csapadék nem várható. A déli szél az ország északi északnyugati felén többfelé élénk lesz, délután 23-28 fok valószínű.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
6: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: Üdvözlöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Kezdjük 2 órás hírösszefoglaló magazin műsorunkat. Ma szeptember 14-e hétfő van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg 22 fokot mutatnak a hőmérők. Ezen a nyári napon Szeréna és Roxana nevű hallgatóinkat köszöntjük. A mai napon a Keresztény Egység napja van. Ma szeptember 14-e van. Ma a Keresztény Egység napja van. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 932-ben első madarász Henrik, német király, megtagadta a magyaroknak a további adófizetést. 1482-ben Giovanni Dalmata dalmát szobrász, kőfaragó megkezdi működését a királyi udvarban. Társaival együtt jelentős része van abban, hogy a magyar királyi udvarban tudatosan alkalmazzák az antik építészeti hagyományokat. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Műsorajánló.
8: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
8: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
8: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
8: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást!
9: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
9: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: hobbyradio.hu
10: A rádiót!

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 14-én köszöntjük Roxana, valamint Szeréna nevű kedves hallgatóinkat. A Roxana női név perzsa görög eredetű, Roxané Nagy Sándor makedón király feleségének a neve, jelentése pedig világos és ragyogó. Ünnepelnek még a Roxanák január 17-én és június 11-én is. A név becézése Roxán, Roxi, Roxika, Rona, Ronácska, Roni, Ronika és Roncsi. Jeles viselői a névnek Roxana Diaz, argentin színésznő, valamint önkedves Roxana. Szeptember 14-én köszöntjük még Serena nevű hallgatóinkat. A latin eredetű női név, a Serenus férfi név női párja, jelentése pedig derűs, vidám és nyugodt. Ünnepelnek még a Serenák július 28-án, valamint augusztus 16-án is. A név becézése Serén, Serénke, Szera és Szerácska. Jeles viselője pedig Serena Williams, amerikai teniszező és önkedves Serena. Ezen a napon köszöntjük még Armida, Armilla, Emerita, Rexana, Roxán, Rosanna, Rosita, Serénke, Serenus, Serény, valamint Sonora nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Szeptember 14-e van. 1861-ben ezen a napon nyitotta meg kapuit a Lánchíd budai hídfőjénél a Budai Népszínház. 1509-ben földrengés rázta meg Konstantinápolyt, a török birodalom fővárosát, és egyik városrészét teljesen romba döntötte. Ez a természeti katasztrófa 13 ezer ember életét követelte. 1981-ben megkezdték a Pink Floyd Wall című filmjének forgatását Bob Geldoffal a főszerepben. Sam Neill színész született ezen a napon 1947-ben. 1883-ban született Margaret Sanger, amerikai ápolónő, társadalomújító, aki keresztes hadjáratot vezetett az Egyesült Államokban a születésszabályozásért. Megnyitotta az első szakrendelőt, amelyből később családtervező központ alakult. 1968-ban Peter Townshend a Rolling Stone magazinnak először beszélt másfél órás rock operettjéről. A mű témája egy süket néma, vak fiú, Tommy története.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió.
1: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 14-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, ezen a napon milyen érdekességek történtek. 1321 az első időpontunk, szeptember 14-én Ravennában meghalt Dante Alighieri, olasz költő, filozófiai, politikai, nyelvészeti író, aki a világirodalom klasszikusa, a feudális középkor utolsó és az új polgári korszak első nagy lírikusa volt. Ugorjunk a 15. századra, 1486. szeptember 14-én megszületett Agrippa von Nettensheim, német természetfilozófus és okkultista. Fő művében a három könyv az okkult filozófiáról, illetve a mágiáról, az ókori és középkori okkult tanításokat összegezte. Miután összetűzésbe került az egyházzal, visszavonta tanait, és az alkimia, a mágia és a babona ellen lépett fel. Ugorjunk a 16. század elejére, 1509. szeptember 14-én földrengés rázta meg Konstantinápolyt, a török birodalom fővárosát, és egyik városrészét teljesen romba döntötte. Ez a természeti katasztrófa 13 ezer ember életét követelte. Ugorjunk a 20. századra, 1926. szeptember 14-én megszületett Michael Butor, francia író, költő és esszéista. Egy évet lépünk csak előre, 1927. szeptember 14-én Nizzában 49 éves korában meghalt Isadora Duncan, amerikai táncosnő, aki a szabadtánc első képviselője, a modern tánc úttörője volt. Folytassuk 1934-jel, szeptember 14-én megszületett Kate Millay, amerikai írónő, szobrász, pedagógus, feminista szerző. Következő időpontunk 1971. szeptember 14-e, ekkor meghalt Fenyő Andor Endre, Munkácsi díjas festő, kritikus. Pontosan 10 évet lépünk előre, 1981. szeptember 14-én megkezdték a Pink Floyd Wall című filmjének forgatását Bob Geldoffal a főszerepben. Mindössze egy évet ugrunk előre, 1982. szeptember 14-én meghalt Grace Kelly, amerikai színésznő, monakói hercegnő. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Üzenet a Sámuel első könyve második részéből.
2: Akkor így imádkozott Anna. Örvendes szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr. Felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadításodnak. Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a történészek legújabb kutatásaik alapján azt állítják, hogy a bosztoni Tea délután néven elhíresült akció során nem az adó ellen tiltakoztak, hanem el akarták lopni a rakományt? A Tea bálákat nem vágták fel a vízbedobás előtt, valószínűleg később akarták a vízhatlanul becsomagolt bálákat felhozni a víz alól.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Üdvözljük Önt a Hobby Rádió friss hírekben gazdag lapszemléjén, ahol a közösségi események és a kulturális programok legfontosabb híreit gyűjtöttük össze. A portálunkon olvasható, hogy a 34. sérült gyermekek napja idén is számos színes kísérő programmal várja a vendégeket, így Vitéz László bábautomatája is központi szerepet kap az ünnepségen. Ugyancsak kiemelték, hogy a Haifong speciális iskola 252 tanulóval, köztük sokféle fogyatékossággal élő gyermekkel indítja meg az új tanévet. A kulturális élet hírei között a Katona József könyvtár 30. születésnapja alkalmából szervezett tematikus séta is szerepel, amely interaktív elemekkel is várja a látogatókat. A Tiszapart mozi, mozikorlátok nélkül programja keretében pedig új technikai megoldással, a filmbe applikált jelnyelvi tolmácsolással térnek vissza az akadálymentesített vetítések. Emellett az Együttlátók Alapítvány is meghirdette 4. agytrösztjét, ahol a résztvevők brailleírásos feladványok megoldásával nyerhetnek. Ezek a programok mind azt mutatják, hogy a befogadó társadalom építése továbbra is fontos feladat. A részletekért és a további információkért kérjük, látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Kedves hallgatóink, a mai nap hátralévő részében is számos izgalmas tartalommal készülünk Önöknek. Először is a 19. órában a Vers, Esti Mese, Kabaré, a Nap Érdekessége című adásunkban hallhatnak riportot, interjút és tudósítást. Ezt követően a 20. órában Ferenczi István vezetésével a Népzenei Kavalkád műsorában csodálhatják meg a magyar népzene szépségeit. A 21. órában a Sztárportré adásunkban Szabolccsal beszélgethetünk. Majd a 20. második órában Turcsányi Sipos Éva vezetésével az Egészségedre című műsorban merülhetnek el az egészségmegőrzés témájában. Végül pedig a 23. órában Törtei Takács Kriszta fogyasztóvédelmi magazin műsora, a Facsipesz várja Önöket hasznos tanácsokkal és információkkal. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Magyarországon 21,8 fokot mutatnak a hőmérők. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúráé a főszerep a hírek után. 19 órakor hírek, de maradjanak velünk, mert utána folytatjuk műsorunkat.
3: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
4: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
5: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: És jól vagyok, jól vagyok.
1: Hobby Rádió.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
2: A héten benyújtja a kormány a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot. Három fontos törvényről is dönthet az országgyűlés a héten, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gárpán Márton vagyok. A kormány a héten benyújtja az országgyűlésnek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Kiemelte, szigorítják a kiskorúak számára hozzáférhető, a szexuális erőszakot, a szexualitást explicit módon megjelenítő, a kizsákmányolást, a manipulációt népszerűsítő tartalmakra vonatkozó szabályokat, továbbá szigorítják a közterületi reklámokra, politikai hirdetésekre és médiatartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi előírásokat. Szigorítják azt is, hogyan kell az államnak eljárnia a kórházban rekedt gyerekek ügyében, hogy egyetlen gyermek sem maradhasson hónapokig kórházban azért, mert a rendszer nem talált számára megfelelő ellátást. A héten három fontos törvényről dönthet az országgyűlés az alkotmánybírósággal, az igazságszolgáltatással és az ügynökaktákkal kapcsolatban, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta elmondta, hogy napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényjavaslat, amely az ügynökakták szélesebb körű megismerését is lehetővé tenné. Tárgyalják az igazságügyi tárgyú törvények módosítását, amely megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. Emellett az alkotmánybíróság működését érintő szabályokat is módosítanák. Az állami tulajdonban lévő erdőkből származó lakossági tűzifára nem haladhatja meg a 2026. január 1-én alkalmazott fogyasztói nettóárat. Ez olvasható a Magyar Közlönyben pénteken megjelent kormányhatározatban. A kormány több mint 657 millió forintot biztosít a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzésére. Az erről szóló határozat a legutóbbi Magyar Közlönyben jelent meg. Hűtlenkezelés gyanúja miatt nyomozást rendelt el a rendőrség a Szuverenitás Védelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. A dokumentumok szerint a hivatal működésének alig 2,5 éve alatt mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költött el kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra. Elkerülhetetlennek nevezte Írország és Észak-Írország újraegyesítését dublini látogatásán az amerikai elnök. Donald Trump írországi látogatása első napján az ír kormányfővel tartott tárgyalás után úgy fogalmazott, nem akar semmilyen gondot okozni, de nagyon szeretné Észak-Írország és a több mint 100 éve független államként létező ír köztársaság egyesítését. Az amerikai elnök nyilatkozata után azonnal tiltakozó közleményt adott ki a legnagyobb észak-írországi brit párti protestáns erő, a Demokratikus Unionista párt. Kedden gyengén felhős napos idő várható, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor. Az északi szél még élénk lehet, de a hőmérséklet továbbra is kellemesen alakul. Délután 22-27 fok várható. Szerdán nyugat felől egyre több felhő érkezik, és ezzel együtt a csapadék esélye is nőni kezd. A délnyugati szél napközben több felé megélénkül, majd északnyugatira fordul. A reggel 9-17 fokkal indul, délután pedig már 23-29 fokig melegszik a levegő.
1: Hobby Rádió. Reklám.
3: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.
5: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

0: Zombi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Szabó Lőrinc. Semmiért egészen. Hogy rettenetes, elhiszem. De így igaz. Ha szeretsz, életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem az. Mit bánom én, hogy a modernek vagy a törvény mit követelnek? Bent maga ura, aki rab volt odakint. És nem tudok örülni, csak a magam törvénye szerint. Nem vagy enyém, míg magadé vagy. Még nem szeretsz. Míg cserébe a magadénak szeretnél, teher is lehetsz. Alku. Ha szent is, alku. Nékem más kell már. Semmiért. Egészen. Két önzés titkos párbaja minden egyéb. Én többet kérek. Azt, hogy a sorsomnak alkatrésze légy. Félek mindenkitől. Beteg s fáradt vagyok. Kiválok így is, meg lehet. De a hitem rég elhagyott. Hogy minden irtózó gyanakvást elcsittíthass. Már nem tudok mást. Mutasd meg a teljes alázat és áldozat örömét, és hogy a világnak kedvemért ellentéte vagy. Mert még kell csak egy árva perc külön neked, míg magadra gondolni mersz, míg sajnálod az életed, míg nem vagy, mint egy tárgy, olyan halott és akarattalan, addig nem vagy a többieknél se jobb, se több. Addig idegen is lehetnél. Addig én hozzám nincs közöd. Kit törvény véd, fele barátnak még jó lehet. Törvényen kívül, mint az állat, olyan légy, hogy szeresselek. Mint lámpa, ha lecsavarom. Ne élj, mikor nem akarom. Ne szólj, ne sírj. E bonthatatlan börtönt ne lásd. És én majd elvégzem magamban, hogy zsarnokságom megbocsást.

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Kedves gyerekek, ma a Két gömböc Molnár című mesét Farkas Zsuzsa mondja el.

Volt egyszer egy molnár, akit már az Isten is igen erős, nagy darab embernek teremtett. De mert azt akarta, hogy se ütés, se szúrás, se lövedék, se nyíl ne érhesse, belebújt hát egy csodálatos öltözékbe. Csináltatott magának először is egy ujjast. Mésszel és homokkal tömte ki a bélését, s még olvasztott szurkot is öntött hozzá. Ráadásul nádfonatot készítetett az ujjas hátán, elől meg vas csuporfedőkkel kibádogoztatta. Nehezebb is volt ez a gúnya a legsúlyosabb mellés hátvértnél, amelyet harcos lovag valaha is magára öltött. A molnár felvette az ujjast, ráhúzott 3 inget, egy valódi páncélt, afölé pedig magára rángatott 9 daróc zekét, abból a fajtából, amilyen Svédországban még ma is készítenek a gyapjutakácsok. A lába szárát, vagy 4 egymásra húzott bőrnadrággal védte meg. Ezzel a súlyos ruha erődítménnyel felszerelten olyan tekintélyes golyókerek gömböc fickó lett, hogy még a városkapun is csak nagy üggyel bajjal tudott átmenni. Bizony a komáinak, sógorainak el kellett kísérniük mindenfelé, hogy átsegítsék az akadályokon. Mivel a búcsúból soha el nem maradhatott, kocsira tették teljes fegyverzetben, hadd ámuljon rajta országvilág. Fel volt pedig fegyverkezve 2 dárdával, egy kézi íjjal, egy nagyobb íjjal és tegezzel, oldalán egy ember nagyságú, 2 élű pallossal. 4 erős ökör húzta a kocsiját, mögötte ballagtak a falu parasztjai, asszonyostul, gyerekestül. És ha az úton ellenség mutatkozott, a molnár kocsija mögé bújtak, akár egy védőbástya vagy erődítmény mögé. Így vonultak, míg a 4 ökrös szekér a golyóvastag gömböc molnárral el nem ért a hegy lábához. Ott 6 ökröt még előfogatként a szekér elébe fogtak, s így aztán az összesereglett sokaság nagy üggyel, bajjal és tenger izzadság árán feltolta a kocsit a tetőre. De ez még hagyján. Lefelé menet, a hegy másik oldalán, tán még nehezebb volt tartani a kocsit, hogy hanyat homlok meg ne fusson. De hát a komák, sógorok csapata végül is csak célhoz segítette a vitéz molnárt, s aztán létrával, emelővel leszette a kocsiról akár egy hatalmas boros hordót. Akkor pedig köréje gyűlt mind, vagy még inkább mögéje, mint a filiszteusok népe az óriás Góliát mögé. Mert ami igaz, igaz. Nagyon erős és rettenthetetlen ember volt ez a kereklisztes zsák. Országszerte az a szóbeszéd járta róla, hogy mikor egyszer egy lakodalomban valami összetűzés perpatvar kerekedett, hát akkor ő úgy csapott a tömeg közé, mint a jégeső, csépelte, vágta, akit ért, úgyhogy sok békés ember kobakja bánta az ügyet. Egyszer mégis akadt méltó ellenfele, erős, hatalmas ember, aki akkorát sújtotta molnár fejére, hogy lerepült nyomban a plési sakja. Aki csak látta, azt hitte, szegénynek a feje levált a törzséről. Ám a gömböc vitéz résen állt, s mikor ellenfele sújtásra lendült, septében kihúzta a fejét a sisakból, és lehúzta a galéria alá. Az ütés után most már ő csapott rá ellenfelére, s karja úgy nyisszantotta le annak a fülét, mint kasza a füvet. Félt is tőle ezután minden jámbor lélek. Volt pedig a szomszédságban egy másik molnár, éppen olyan erős és nagy darab, golyókerek gömböc. Az is alaposan bélelt és kibádogozott, erőd gúnyát húzott magára, mint a mi molnárunk, mert nem akart elmaradni mögötte. Nem is maradt el. Valahány búcsúja volt a környéknek, mindegyiken összeakadtak, becsmérelték egymást addig-addig, míg ki nem álltak viaskodni. De hiába, egyik sem tudott kárt tenni a másikban, holott mindketten rett teget verekedők voltak. Az egyik molnárnak volt egy fia, a másiknak meg egy lánya. A fiatalok legalább annyira szerették egymást, mint ahogy atyáik gyűlölték. Végre az okos jó barátok mindkét molnárnak azt tanácsolták, hogy tartsanak inkább össze, és gyermekeik házasságával pecsételjék meg szövetségüket. Lett is nagy ijedelem az országban, amikor híre ment, hogy a két molnár szövetséget köt, sőt, a gyerekeik még össze is házasodnak. Mert hiszen mindenki felkészülhetett arra, hogy a két golyóvastag gömböc olyan lesz, mint 2 malomkő, szétmorzsol mindent, ami kettőjük közé kerül.
ha valaki tengelyt akaszt az egyik molnárral, kettővel találja magát szemben, és itt talán még a fejedelem se tudná őket legyőzni, hiszen már is két kerek várhoz hasonlított a két összeszövetkezett golyókerek molnár. Haj bizony, olyan bátor volt ez a két legyőzhetetlen, hogy talán még magának a császárnak is nagy fáradtságba került volna lebírni őket. Örült hát az ország, örült öreg, fiatal, amikor roppant hatalmukat a birodalom ellenségei ellen fordították. Se zsold, se hópénz nem kellett nekik, csak a megtiszteltetés, hogy vívhassanak és küzdhessenek. Vívtak is, küzdöttek is, derekasan. Mindössze azt panaszolták, olykor napok telnek el anélkül, hogy egyetlen szál ellenfelük akadna, mivel hogy hírük, erejük úgy rettegtette a világot. Szó mi szó, szövetségük óta temérdek bátor tettet hajtottak végre, s ha akadt volna vitézi kalandjaiknak hűséges krónikása, bizony kétszer olyan vastag könyv sikeredett volna ki a tolla alól, mint a nagy világkrónika. Az olvasó süldőkorától haláláig se érhetett volna a végére. Hiszen igaz, ami igaz. Csodálatos tetteik túlszárnyalják a lovagok kalandjait, pedig azokkal tele vannak a régi dalok és krónikák. De már ilyen a sors. Végül szűk lett nekik az ország, szűk a nagy birodalom. S így aztán legutoljára túl a világ végén ütötte fel sátorfáját a két csodálatos molnár. És ha nem haltak meg, élnek még ma is.

0: Ludwig Bechstein a Két gömböc Molnár című meséjét Farkas Zsuzsa mondta el. A hangfelvétel 1987-ben készült.
1: Hobbyradio.hu

0: Hobbi rádió.
1: Ez a műsor az Ötvös gimnáziumban hangzott el, itt érettségizett többek között Fábri, és természetesen tanár, valamint diákpolódiákat is kerestünk hozzá. Halász Laci tudott egyet, jókat nevettünk a mikroszkop társalgójában, amikor elszavalta nekünk a Tiszát. De hiszen ez a Colter Jobbis száma csapott a homlokára vereves. Az lehetetlen, mondta Halász, én a szombati gyuszitól vettem át. Hát ilyenek kérem a vándorló anekdoták. Ahogy Molnár Ferenc mondta egykor, amikor egy jó történetet hallott, ez olyan jó, hogy mától kezdve én mondtam. Szóval Verebes felfedezte Coltait a rádiókabaré számára, büntetésből jó 10 éven át dolgozhatott együtt vele.
2: Mert mi az, ami megörökít egy pedagógust? Hát egyrészt a gúny neve természetesen, de főleg azok a paródiák, amiket egyes vásottabb nebulók készítenek róluk. Az idő ezeket a jellemképeket általános érvényre emeli. Ez indokolja, hogy egy olyan színész kérjünk színpadra, aki egykori tanárait szinte teljes valójukban őrizte meg az utókor számára. Coltai Róbert! Következik talán először egy matematika tanár, jó?
3: Urak! Nálam azt kap egyest, aki megtanulja a könyvet. Azt kap kettest, aki annyit tud, mint én. Azt kap hármast, aki annyit tud, mint Einstein. Azt kap négyest, aki többet tud, mint Einstein. Azt kap ötöst, aki csontot ad a kutyámnak.

0: Köszönöm. Na most akkor, ha ne csak tanárparódia legyen, lehetne diákparódia is?
1: Jó.
0: A főiskoláról esetleg?
1: Egy kicsit a színművészeti?
0: Színművészeti főiskoláról mondjuk, te lehetni egy osztálytársad?
1: Lehetni.
0: Hogy hívnak?
1: Berki.
0: Te vagy a Berki, akkor én lehetek súlyok tanárnő?
1: Lehet.
0: Egy ilyen beszédórán?
1: Jó.
0: Hát akkor kedves Berki, akkor talán a mai anyagból valamit talán a Petőfi Tiszáját, ha lenne.
2: Az volt mára! Miért kell kerülgetni?
0: Lenne olyan kedves elmondani ezt az anyagot?
2: Menjek föl! Timpanom!
0: Ahogy gondolja, talán...
2: Jó, jó. Nagyon rövid. Petőfi Sándor! Tisza! Azt a mindenit! Ha mi van, általános iskolai anya, nem ugrik be! Pillanat, ne csúj! Nem kell csúj, Petőfi Sándor, talán nekem van egy problémám.
0: Adja elő, Berki.
2: Na most, hogy mondjam? Petőfi Sándor Tisza, Petőfi Sándor vezetje, Tisza, írd a Petőfi Sándor, Petőfi Sándor Tisza. Tudod, nem mindegy.
0: Berki, ahogy magának a legkellemes.
2: Ahogy nekem a legkellemesebb? Szép kis felelősség. Petőfi Sándor! Tisza! Emellett döntöttem. Ha nézd onnan. Hát nem tudom, mi van velem. Nagyon szépen kérlek, ne súgj. Általános iskolai anyag. Rengeteg adival foglalkoztam a múlt héten. Egy adi délelőtre készülök. Egy ilyen adi matiné. Tele van a fejem adival. Petőfi Sándor! Tisza! Ha nézd, csak az adi. Kérünk! Petőfi Sándor! Tisza! A rakodópart alsó kövén ültem. Nézd, nem, hogy úszik el a dinnyerény. Alig hallottam, szóltam a merítsen, hogy megyek a felszín, hallgatja még. Mint a szívemmel hajt volna szava, zavaros, bölcs, és nagy volt a Duna. Te jó Isten! Hát ez a Duna!
3: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Sörös dobozból lehet toltartót csinálni. De vajon itt áll-e már toltartóból sört?
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
2: Jogállami eszközökkel kell véghez vinni az elszámoltatást a kormányfő szerint. Vasárnap jár le a tankerleti igazgatói pályázatok beadási határideje, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter szerint a TISZA feladata, hogy az ország rendbetételét, valamint az elszámoltatást jogállami eszközökkel vigye véghez. A miniszterelnök a TISZA őszi országjárásának első veszprémi állomásán arról beszélt, hogy a kormány eddig is jelentős eredményeket ért el, ugyanakkor türelmet és bizalmat kér a 240 oldalas program megvalósítására. Magyar Péter hangsúlyozta, egy élhető és emberséges Magyarországhoz mindenkire szükség van, ezért a TISZA nyitott a kritikákra és azok felé is bizalmat szeretne építeni, akik eddig kételkedtek benne. Szeptember 20-án jár le a tankerületi igazgatói pályázatok beadási határideje. Az oktatási kormányzat mind a 60 tankerület érére új vezetőt keres. Forstoffer Ágnes egy az oktatási miniszter közösségi oldalára feltöltött videóban hangsúlyozta, az oktatásban meghozott döntések nem csak a gyerekek jelenét, hanem egyúttal az egész ország jövőjét is alakítják. Az országgyűlés elnöke úgy fogalmazott, ahhoz, hogy valóban jobb legyen az oktatás, ismerni kell a helyi iskolákat, pedagógusokat, közösségeket és azt, hogy mire van szükségük a gyerekeknek. A változáshoz szakmai cselekvésre van szükség, tette hozzá Forsthoffer Ágnes. Budapesten tartják a hidrogeológusok világkongresszusát. A felszín alatti vizekkel foglalkozó szakmai rendezvény 50 év után tér vissza Magyarországra. A ma kezdődő 5 napos rendezvényre 75 országból csaknem 900 kutató, mérnök, vízügyi szakember érkezik a fővárosba. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb kérdéseit vitatják meg. Több mint 100 egykori és jelenlegi balettművész, koreográfus és kulturális szakember követel változást a Magyar Állami Operaház balettársulatának ügyében. Az aláírók arra kérik az új kulturális kormányzatot, hogy ne bízzanak meg olyanokat vezetői szereppel, akik az elmúlt 16 évben közreműködtek a művészek elleni munkaügyi perekben. Szeretnének maguk választani alkalmas vezetőt. Ókovács Szilveszter az operaház főigazgatója szerint a petíció hátterében szakmai féltékenység áll. Megalakult az új összetételű koszovói parlament. A 120 tagú törvényhozás ülésén 82 képviselő vett részt, mert politikai patthelyzet alakult ki a parlamenti alelnökök megválasztása körül. A második legnagyobb parlamenti erő, a koszovói demokrata párt képviselői így nem voltak ott az ülésen. Amennyiben sikerül megválasztani a törvényhozás elnökét és alelnökeit, a következő lépés az új kormány felállítása, majd az államfő megválasztása lesz Koszovóban. Kedden többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Északon északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Reggel 8-15, délután 21-26 fok valószínű. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep. Északon északnyugaton növekedhet meg a felhőzet délután, de csapadék nem várható. A déli szél az ország északi északnyugati felén többfelé élénk lesz. Délután 23-28 fok valószínű.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Reklám.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallotta.
5: Hobby Rádió.
6: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és mai élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint mai élő hagyományápoló és őrző népzenészek, énekesek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád, hétfőn 8-tól. A mikrofonnál Ferenci István.

0: Ördöngős, vizesi muzsikát hallottunk az elmúlt percekben, a muzsikás együttes nem úgy volt, mint most régen című lemezéről. Önök a Népzenei Kavalkát, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallják. Köszönti önöket a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Korábbi adásaimban már mutattam be muzsikás lemezekről felvételeket, most is ez következik. A muzsikás együttes volt a második táncházi zenét játszó együttes, a Sebő együttes után, amely a 70-es években alakult. Vezetőjük Sipos Mihály. Később csatlakozott az együtteshez Sebestyé Márta is. Nagyon sok koncertet adnak külföldön és Magyarországon egyaránt. Több klasszikus zenét játszó zenészekkel szoktak együtt koncertezni. A muzsikás együttes tagjai ma is aktívan muzsikálnak, koncerteznek és rendszeresen tartanak táncházat, illetve gyerektáncházat, keddenként a Fővárosi Művelési Házban. A muzsikás együttes többi tagjai Éri Péter, akinek szintén van egy népzenei műsora vasárnaponként egy rádióadón. A másik tag pedig Hamar Dániel, aki bőgőn, ütőgardonon és sok más népi hangszeren játszik. És végül a vezető, akit már említettem, Sipos Mihály. Az együttes énekese pedig Sebestyé Márta. A következő felvétel címe Adjon Isten minden jót, énekel Sebestyén Márta. Ezt a dalt a korábbi években sokat hallottam egy rádióadó reggeli zenés műsorában, így vált kedvencemmé ez a dal.
1: Ha ezt hallja, vagy ezt, vagy netán ezt, akkor tudja, hogy a Hobby Rádiót hallgatja.

0: Most pedig egy mezőségi táncot hallgassunk meg.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

A következő somogyi összeállítás címe Félre gatya pendej. Ezt a nótát dudanótákban is szokták énekelni különböző változatokban. Ez különböző dudásoktól is függ, hogy ők hogy éneklik. Minden változatban vannak szövegeltérések. Ez az összeállítás 1981-ben az első táncház találkozón aratott nagy sikert, akkorát, hogy rákerült az első táncház találkozó lemezre is. A táncház találkozó akkoriban még egynapos rendezvény volt, és már akkor is a régi Budapest sportcsarnokban volt megrendezve. Ebben a felvételben közreműködik Ifjú Csóri Sándor, Dudán és Tekerőn, valamint vendég névzenészek is.

0: A következő felvétel címe vonat. A felvételt hallgatva tényleg úgy is indul a felvétel, mintha egy vonat indulna el, tehát lassan indul, és a legvégén pedig újra lassan, mintha megállna a vonat. Ez a felvétel ifjú Csorri Sándor improvizációja. Dudán játssza a dallamot, és a dalokat többek között Szikora János Ipoly Palásti Dudástól állította össze, akivel volt szerencséje találkozni 1976-ban. A felvételek között Duda apráját fogunk hallani. A Duda aprája nem más, mint a két dallam közötti közjáték. Minden Dudásnak volt egy saját Duda aprája, amit alkalmazott, ha éppen esetleg táncosoknak játszott, és ha nem jutott eszébe, hogy mi a következő dallam, addig azt játszotta, és különböző módon improvizálta. Az utolsó élő hagyományőrző pásztor Dudás, Pál Pista bácsi, keresőnek nevezi. Ezzel a felvétellel nekem is volt egy személyes élményem, az egyik csutorás nemzetközi népzenei és néptánc táborban Lajos Mizsén néhány évvel ezelőtt. A második dudatanárom Okos Tibor, a Gajdas Együttes vezetője, szintén eljátszotta ezt a felvételt, de teljesen más dallamokkal és teljesen más dudaaprájákkal. Először egy népzenei koncerten játszotta el a táboron belül, majd az esti táncházban, ahol engem is próbáltak különböző táncokra megtanítani, és ennél a dalnál, emlékszem, egymást vállát fogva, szinte futva körbe mentünk a tánctermen. A következő alkalommal már én is beálltam a zenekarba a tanárom mellé, és együtt dudáltuk.
1: Popi Rádió!
2: Már megint ezt hallgatod?

A következő felvétel címe Hújjatok levelek. Ennek a dalnak is különböző változatai vannak, tájegységenként különbözik. Minden magyar lakta tájegységen máshogy éneklik.

0: Népzenei kavalkád. A mikrofonnál Ferenci István.
1: Maradjunk még egy pár felvétel erejéig a muzsikás együttesnél. Az első adásomban, az első lemezről már mutattam be felvételeket. Most erről a lemezről a vonós zenekari felvételeket fogom bemutatni. Először hallgassunk mezőségi muzsikát.

0: Csubi Rádió.
1: Mit is akartam mondani?
2: Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobbi Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallották. Elköszön önöktől a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. További szép hetet, találkozunk egy hét múlva a viszonthallásra.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást a szakminiszter, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. A fejlesztések részeként több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett új krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés és magatartás problémákkal küzdenek. Magyar Péter beszélt arról is, hogy bentlakásos intézményt létesítenek a szerhasználó gyerekek rehabilitációjára. Túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézy Dávid, a közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják. Jelentős károkat okozott és évekre visszavetette a hazai haltermelést az idei rendkívüli aszály. A tavakban annyira lecsökkent a vízszint, hogy sokkal kevesebb halat tudtak nevelni, mint korábban. A Székesfehérvár közeli 100 hektáros dinnyés tónak például csak harmad része üzemel, idén eddig 20-30 tonnás halpusztulást könyveltek el. A gazdálkodók szerint ugyan lesz elég hal a karácsonyi ünnepekre, de valószínűleg drágábban, mint tavaly. Krónikus a szakember hiány a gyermekvédelemben, miközben az erőn felül kitartóknak köszönhető, hogy nem omlott össze teljesen a rendszer. Erről is beszélt a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár. Gyurkó Szilvia közölte, hogy jelenleg átlagosan 20%-os, de vannak helyek, ahol 50-60%-os a szakember hiány. Sokan elhagyták 2 éve a pályát a kifogástalan életvitelvizsgálat hatására. A gyermekvédelmi rendszer megújítása nélkül nem oldható meg a droghelyzet és az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák sem, írta a főpolgármester. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az utcai szerhasználók, valamint a fiatalabb hajléktalanok nagy része a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. A főpolgármester szerint a probléma megoldásához a kormánynak, a fővárosnak és az önkormányzatoknak kell együttműködni. Minden kút vize tiszta Iváncsán, egyikben sem mutattak ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölt az önkormányzat. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ivóvíz Ercsi felől érkezik csővezetéken, így azzal eleve nem lehet probléma. A több mint 50 kutat azután vizsgálták meg, hogy az üzem belső területén található kútban szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. Kedden gyengén felhős napos idő várható, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor. Az északi szél még élénk lehet, de a hőmérséklet továbbra is kellemesen alakul. Délután 22-27 fok várható. Szerdán nyugat felől egyre több felhő érkezik, és ezzel együtt a csapadék esélye is nőni kezd. A délnyugati szél napközben többfelé megélénkül, majd északnyugatira fordul. A reggel 9-17 fokkal indul, délután pedig már 23-29 fokig melegszik a levegő.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
0: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: A Star Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
7: Ha elkap téged akár egy apró kis betegség is, akkor te milyen beteg vagy? Tehát, hogy beleéled magad és szenvedsz, vagy pedig egyszerűen meg is feledkezel róla, és mész tovább, csinálod a dolgokat, és valaki kérdezi utólag, hogy beteg voltál? Nem. Melyik vagy?
8: Én attól tartok, hogy ez egy ilyen férfi szindróma.
7: Az egyes? Ez jó. Beleéljük magunkat és szenvedünk?
8: Igen, és kutatod, hogy vajon mi ez lehet? Most melyik komoly betegségnek a kezdete.
9: Takács Nikolász, előadó művész.
8: Egy kicsit, egy kis fölénnyel kellene ezt mindig.
7: Ez milyen jó fölénnyel, azt mondod, igen. De jó, hogy felülről ránézni, én így is tudom ezt mondani.
8: Igen.
7: Keresed egyébként a lelki összefüggéseket, amikor valamit tapasztalsz?
8: mivel vannak, és tapasztaltam az életem folyamán, hogy test és lélek az, az egy az egyben, ezért igen, és úgy mielőtt elkezdtük ugye a forgatást, mondtam, hogy kicsit a nyakam az be van csípődve. Hát tegnap volt egy ilyen kis megoldandó, stresszes feladat, biztos, hogy ez
7: a válladra került egy nagy nyomás?
8: Egy kicsit a hátul a nyakamnál.
7: Hát,
8: igen.
7: És akkor tulajdonképpen szoktál azon is dolgozni, hogy mondjuk, ha van egy testi tünet, akkor a lelki oldalát megoldani?
8: Biztos vagyok benne, hogy ha ma megoldom a tegnapi problémát, akkor estére szépen kilazul, és nem lesz gond.
7: Megoldod?
8: Megfogom.
6: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
0: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió.
1: A Star Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
3: Nem vagyok hipohonder típus, tehát nem keresek magamon szimptomákat, nem tulajdonítok óriási jelentőséget annak, ami egy apróság. De ha valaminek megvan a kúrája, és tudjuk, hogy ez hogy zajlik, akkor ezt betartom.
4: Figyelsz rá?
3: Meg akarok szabadulni tőle, utamban van a betegség.
4: Észre?
3: Nem szeretek belefeledkezni, hogy én most beteg vagyok.
4: De és észreveszed magát a betegséget?
3: Igen, már mielőtt jön. Hát azért,
4: tényleg már érzed, hogy jönni fog?
3: Persze. Hát ezt azért egy pár évtized után a földön az ember már megtanulja, hogy mikor fog bedurrani a torka, mikor jön ez vagy az ki, persze.
4: És olyankor, amikor érzed, akkor a figyelmed hol van? Hogy megfigyeled, hogy na most már tudom, hogy jön, vagy pedig ráteszed a figyelmedet egy feladatra, hogy most ezzel foglalkozom, ezt csinálom, mert ezt meg kell csinálnom, ezt írom, és úgy elfelejted a betegséget, hogy pár napja el is felejtettem, nincs is. Nincs.
3: Nem, nincs ilyen nálam. Eldöntöm, hogy ez most milyen, erre most egy tea kell, vagy egy diéta kell, vagy egy böjt kell, vagy erre sport kell, vagy erre mi kell.
4: Aha, ugye?
3: Tehát akkor, hogyha megfájdul a hátam, akkor biztos, hogy olyan jó gyakorlatokat fog végezni, ami inkább arra megy rá, hogyha a lábamnom fájdul meg valami, akkor azt a jóga gyakorlatot választom, már hogy ászanákról beszélek természetesen. Ha a torkomnál van, akkor biztos a tea lesz a megoldás, akkor ez biztos, hogy igazi gyömbér, stb. Nem tudok minden diagnosztizálni, nem vagyok egy ilyen önjelölt orvos.
4: De akkor figyeled, magyarul mindig, most én próbálom lefordítani, akkor figyeled a tested, és ha valamit érzékelsz, hogy valamihol valami mintha lenne, akkor lényegében megszeretgeted azt a területet magadon.
3: Ez kimondottan így van. Megszeretgetem. Uh-huh. Ez meditációban is létezik.
4: Csizálod is?
3: Persze. Uh-huh. Persze. Tehát ezzel külön foglalkozni érdemes is, mindenkinek ajánlom, aki képes bármilyen típusú meditációs állapotba kerülni, akár vezetett meditáció, akár csak egy relaxációról beszélünk, nem kell semmiféle gurúságnak lenni. Lehet összpontosítani egy testrészre, és oda, ha nincs egyéb technika, kívánni azt, hogy gyógyuljon meg. Például ez a megszeretgetés gondolat, ez nagyon jó. Uh-huh. Ez abszolút, ez fején találtam a szöget. És ezt én magam is teszem. Nem csak mint jógi, hanem már gyerekkoromtól, ugye, megtanultam az összes ilyen házi praktikát is, hogy na hát, ha köhögés van, akkor a hagymahéjából hagymahaj teját kell főzni, és az kimondottan a köhögésre jó. De a lándzsás, utifrust nem sorolom el, mindenki ismeri ezeket a dolgokat. Nem vagyok annyira a gyógyszertárba rohanó típus. Azt gondolom, hogy egy csomó dologban a megelőzés nagyon jót tesz. Tehát a télen biztos, hogy figyelek arra, hogy emelni, vagy legalább megtartani a vitaminszintet, a folyadékháztartás mindig rendben legyen, a vitamin mellett pedig a testmozgás és a légzésnek a rendben tartása abszolút meg tudja őrizni egy egész télen át az egészséget.
4: Vagy egy életen át. Azt el tudod képzelni egyébként, hogy ha jól működnél lelkileg, teljesen, mindig, nem lenne benned stressz, és a lehető legoptimálisabban működtetnéd magad testileg, lelkileg, hogy akkor gyakorlatilag nem is lennél beteg. Tudod ezt képzelni?
3: Én ezt gondolom a világról.
4: Na, jó.
3: Nekem ez a világképem, de szó szerint az elsőtől az utolsóig nem tudnám más jobban elmondani. Igen.
1: Ez a Star Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Rádió.
1: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Hajdú Klára, énekesnő.
3: Nyilván tudom, hogyha túlhajtom magam, akkor ezért is kell vigyázni ezzel a túlzással, azzal, hogy dolgozunk sokat, hogy ne legyünk betegek. És én hajlamos vagyok egyébként egy nagyon intenzív időszak után beteg lenni, de tudom, hogy olyankor... Igen, nem. Igen. Volt példa másra is, majd azt is elmondom, de hogy így ez inkább a jellemző, hogy amikor van ideje kijönni rajtam, mondjuk egy ünnepkor, karácsonykor, vagy amikor egy kicsit leteszek egy nagy feladatot, akkor utána szokott olyan lenni, hogy így elfáradok gyakorlatilag.
2: Amikor van rá lehetőség.
3: De van olyan is, amikor megakadályoz bizonyos dolgokban.
2: Volt már olyan konkrét?
3: Volt.
2: Tényleg?
3: Volt, és az utóbbi évben ez nagy stressz is volt nekem, mert amikor az utolsó, vagy a legújabb lemezünket a kvártettel készítettük, a Fúvom az énekemet, akkor a demózási folyamat közben is, amikor én már a párommal és a Cseke Gábor kollégámmal készítettem a hangszereléseket, már akkor volt olyan, hogy nem nagyon tudtam rendesen jól felénekelni őket, mert nem volt levegőm. Ez valószínűleg egy ilyen visszamaradt dolog volt egy betegségből. Majd, amikor a stúdióba mentünk, akkor is beteg lettem, ami baromi ijesztő, hogy már minden le van szervezve, mindenki ráér, a stúdió lefoglalva, és egyszerűen nem tudtam énekelni.
2: Létre is jött az, hogy nem sikerült énekelni akkor?
3: Az volt, hogy tudtam, borzasztó úgy énekelni a stúdióban, hogy tudtam, hogy ez nem lesz hasznos, amit én ott csinálok, mert ugye ott el vagyunk szeparálva egymástól, és tudtam, hogy vissza kell mennem javítani.
1: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
0: Hobbi Rádió.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Olyat figyeltél meg, hogy olyankor jön ki rajtad jobban bármilyen betegség, amikor van rá lehetőség?
3: Nem, inkább azt figyeltem meg, nem a lehetőségnél, nálam nem az van, hogy na most olyan stengben vagyok, hogy nem betegedhetem meg, meg olyan fontos dolgaim vannak, és amikor már vége van ezeknek a megpróbáltatásoknak, akkor végül meglep a betegség.
2: Nem így.
4: Varga Livius, pszichológus, tréner, zenész.
3: Hát vagy én máshogy fogalmazom meg, ugyanezt már ebben a pillanatban jutott eszembe, hogy lehet, hogy ez ugyanaz, de én azt tettem észre, hogy hatalmas nagy stressz hatására valami szokott jelentkezni. De valójában nem közben, tehát utána, de ugye tudjuk, hogy a stressz hatására pontosan a harcolj vagy menekülj teljes fiziológiai reakció az erősebbé tesz, és le is fáraszt, és utána meg lezuhan az immunrendszered, vagy éppen az ellenálló képessége. Ilyen értelemben lehet, hogy ez egy ugyanannak a dolgnak egy másik megfogalmazása. De én úgy szoktam mondani, hogyha valami túl nagy stresszt okoz nekem, akkor azt megérzem.
2: A figyelmedet ilyenkor hova teszed, hogy figyelsz a betegségre, hogy jössz, olyan jön, figyelgeted, vagy pedig azokra figyelsz, amiket éppen csinálsz, hogy most ezt megírom, ezt elintézem, őt felhívom, ide elmegyek, és közben meg is feledkezel a betegségről.
5: Azért ennyire jó ebben még nem vagyok, sajnos amikor már ennyire érződik, hogy jön.
4: Hajdó Klára, énekesnő.
5: Akkor sajnos az felhívja rá annyira a figyelmem, hogy azért nem tudok 100%-osan dolgozni. Van olyan helyzet, amikor muszáj, tehát hogy nem tudsz mit csinálni.
2: Hát a koncert, a színpad, ez biztos ilyen helyzet, hogy ott nem tudsz mit csinálni, ott vagy.
5: Egyébként az éneklés gyógyít. Tehát, hogy én azért ezeknek eléggé utána néztem, hogy milyen jót tesz az immunrendszerünknek az éneklés. És nem csak az, hogy gyógyulsz, hanem a stresszt csökkenti, és ezáltal gyógyul az ember, hogy nyilván tudjuk, hogy a stressz az egyébként is megbetegít, csökkenti az immun állapotát, úgyhogy vagy hát az immunrendszerünk védekező képességét.
2: Olyan, mintha az maga lenne a betegség, nem a stressz.
5: Így van, meg az, hogyha engedjük gyakorlatilag eluralkodni, mert van stressz mindig lesz. Azt inkább kezelni kell, megtanulni.
2: Éneklés közben van?
5: Hát akkor, hogyha az ember mondjuk nem elég felkészült, ha beugrós munka van, amire nagyon gyorsan kellett így felkészülnie, ha túl nehéz az anyag neki, tehát hogy tudatosan kellene nyilván mindig dönteni, amikor az ember elvállal egy munkát. Van olyan sajnos, hogy nagyon stresszes egy munka, vagy egy koncert, vagy egy olyan megkeresés, amitől az ember nagyon tart. Általában akkor tartunk tőle, hogyha nem vagyunk azon a szinten, vagy nem nekünk való az a feladat, vagy nem olyan közeg, nem a mi zenei területünk. Most már ezeket próbálom én például tudatosan elkerülni.
2: Kikerülni?
5: Igen, mert egy olyan elvárás, aminek
2: nem is tudom, kellene megfelelni.
5: Igen, nem is akarok, és nem is kellene nekem ott lennem, nem kellene neki megfelelnem, és nem azért, mert gyáva vagyok, vagy mondjuk nincs elég önbizalmam, hanem most már ennyi idő alatt azért nagyjából tudom, hogy mi az, ami nekem jót fog tenni, és mi az, ami nem. És hát ami stresszt okoz, az egyértelműen rossz.
1: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Rádió. A Starportré most folytatódik.
1: Olyankor szoktál megbetegedni, amikor van rá lehetőség?
2: Teljes mértékben akkor betegszem meg, amikor tudom, hogy most nincs szükség
1: rád.
2: Rám.
1: De jó. Most lehetsz beteg.
2: Most lehetek beteg.
3: Takács Nikolasz.
2: Nem egy kellemes dolog, de mivel van 2-3-4 napom, amikor kivonhatom magam a forgalomból, ezért most lehetek beteg.
3: Keleti Andrea, táncművész.
4: Nagyon érdekes egyébként, hogy jó néhányszor megtapasztaltam már az életben, hogy a nyaraláskor voltam beteg. Hogy ez azt jelentette, hogy egyszerűen az ember tudja, hogy most nem lehetek, és most van itt a szabadság ideje, ami rólam szólna, akkor gyerünk.
1: Olyankor szabad betegnek lenni.
4: Szabad betegnek
1: tehát
4: lenni.
1: Munka alatt nem lehet, igen. Egyébként ez igen. Gyakran megfigyeled ezt? Tehát tulajdonképpen amikor van rá lehetőség, hogy beteg legyél, akkor leszel beteg.
4: Hát nézd, most is ez van. Tehát, hogy a családom egy része most éppen úgy hozta a sors, hogy kórházban van, a fiam beteg, és én makkegészséges vagyok, vagy legalábbis pont a férjem beszélt anyukámmal, és mondta neki, az Andi még jól van, ő most nem ér rá betegnek lenni, pont tegnap hangzott el otthon.
1: És ez nem vicc, tehát nem ér rá betegnek lenni. Mikor fogsz ráérni legközelebb?
4: Ki szoktam jelölni meg ilyen időszakokat, amikor egy kicsit így el lehet elengedni. És mondom, kis használom, tehát hogy tényleg tudom, hogy mikor lehet, és akkor igen. Meg egyébként az van, hogy nyilván vannak dolgok, amik beütnek, tehát hogy nyilván voltam az elmúlt időszakban én is néhányszor kórházban, gyakorlatilag senki nem tudja a szűk családomon kívül, és tánciskolában szinte meg se érezték. Tehát, hogy mondta az orvos, hogy remélem Andrea még fekszik. Ó, hát én már 2 hete egy zumbát tartottam.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
5: Hobbi Rádió.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: A Star Portré most folytatódik.
5: Keleti Andrea, táncművész.
6: 17 éves voltam körülbelül, amikor először 16, amikor lett egy nagy térdsérülésem, mert egy ilyen bagatell dolog, rossz a térdizületem, hirtelen legugoltam, és soha többé nem tudtam kinyújtani a lábamat, és akkor elmentem az orvoshoz, a megfelelő technikával helyre rakta a porcot, ami beakadt, kaptam egy hónapra egy bokától combig tartó gipszet, és akkor miután ez rendbe jött, egy hosszabb rehabilitáció után újból táncoltam természetesen, és akkor ez aztán egy év múlva körülbelül megismételte önmagát, ez az esemény, mert nyilván nem vártam eleget, és akkor én úgy gondoltam, hogy viszont egy hosszú, vagy egy nagyon fontos táncverseny van a hétvégén, úgyhogy ha én ezt ki tudom otthon nyújtani, és másnap rá tudok lépni, akkor itt hétvégén lesz táncverseny. Úgyhogy én fájdalomcsillapítóval, jegeléssel, akkor volt az, amikor ilyen óriási nagy hó volt januárban, és ilyen nagy jégzsákokat hoztuk a havat nejlon zacskóba, és jegeltük, ekkora volt a térdem egyébként. Az öltözőből nem tudtam lejönni a lépcsőn a táncteremig, de végig versenyeztük a versenyt. Jó, másnap bevittek, és akkora nagy térdműtétem volt, hogy az orvos azt mondta, hogy soha többé nem fogok tudni táncolni. De hát utána még táncoltam, még azóta is táncolok, és minden nap táncolok, úgyhogy az van, hogy az ember nem éli bele magát, nem hisz az orvosnak, hogy mennyire beteg, akkor azért ez így 50%-ba bejöhet, hogy akkor ebből föl tud épülni. És ez így van, ez nálam, nagyon sokszor voltam én egyébként kórházban, voltak nagy műtéteim, és mindig ilyen gyorsan rehabilitálom magam.
7: Akkor tulajdonképpen nagyon fontos dolog, lehet, hogy soha nem maradt el a te betegséged miatt.
6: Biztos, hogy nem. Ez a táncverseny is ki volt pipálva, úgyhogy biztos nem. Előadás olyan, nem lehet, hogy én amiatt hiányzom, hogy én vagyok beteg. Felnőttek vagyunk, gyerekeket nevelünk, és munkahelyünk van. Tehát ez azt jelenti, ha akarjuk, hogy ez így maradjon, akkor jobb, ha az ember a betegségeket fel se veszi, és próbálja valahogyan túlélni, feltűnés nélkül.
5: Takács Nikolasz.
8: Ha azt hiszem, hogy a helyemen vagyok, haladok, van jövőbeni teendőm, fontosnak érzem magam, érzem, hogy haladok az életemmel, ha mindenki rendben van a szeretteim közül, akkor ez egy tökéletes állapot.
7: És olyankor valószínűleg nem is betegszik meg az ember.
8: Nem, mert miért is?
7: Keresed egyébként a lelki összefüggéseket, amikor valamit tapasztalsz?
8: Mivel vannak, és tapasztaltam az életem folyamán, ezért igen.
9: Lehet összpontosítani egy testrészre, és oda, ha nincs egyéb technika, kívánni azt, hogy gyógyuljon meg. Például ez a megszeretgetés gondolat, ez nagyon jó. Megszeretgetem.
6: Hogyha az ember nem éli bele magát, hogy mennyire beteg, akkor azért ez így 50%-ba bejöhet, hogy akkor ebből föl tud épülni.
4: Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet!
3: Köszönjük a figyelmet!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Műsorajánló.
10: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
11: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
10: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
11: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Műsorajánlót hallottak.
10: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: 3500 milliárdos közlekedés fejlesztésről beszélt a szakminiszter. Automatikusan jár az 5000 forintos üzemanyag támogatás a dízelautósoknak. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 3500 milliárd forintos fejlesztési keretről, új közlekedés szervező létrehozásáról, több száz milliárdos járműbeszerzésekről és a nagy állami beruházások rendszerének átalakításáról beszélt a közlekedési és beruházás miniszter a Balatonfenyvesi közlekedési konferencián. Vitézi Dávid egyebek mellett azt is elmondta, még idén kírják a közbeszerzést legalább 35 darab emeletes elektromos Intercity motorvonatra, a pécsi, szegedi és miskolci fővonalakra. A legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosai októbertől havi 5000, az év végéig összesen 20000 forint támogatást kapnak. Ezzel az érintetteknek nincs teendőjük, az összeget a Magyar Államkincstár a NAV adatbázisa alapján automatikusan folyósítja. Kármán András pénzügyminiszter Facebook bejegyzésében azt írta, a támogatás vonatkozik az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is, ha a gépkocsi a nevükön van. A pénzt arra a bankszámlára utalják, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót fizette. Ha ilyen nem áll rendelkezésre, a NAV által ismert más számlára, végső esetben pedig postai úton küldik a támogatást. Mostantól pénztárgép portál néven elérhető el a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi KOBAK portálja, közölte a NAV. Az új név egyértelmű bejelzi a felület szerepét, itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, valamint itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti, a korábban létrehozott felhasználók beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak, azokkal kapcsolatban a felhasználóknak nincs teendőjük. A börtönőrök is szabad napot kapnak a születésnapjukon. Szeptember 15-től bevezették a büntetés végrehajtási szervezet hivatásos szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló tagjaira is, hogy jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából. A passzív dohányzás nem kevésbé káros, mintha közvetlenül dohányozna. Egy nemzetközi kutatócsoport több száz ország adatainak átfésülésével kiszámította, hogy 2023-ban a passzív dohányzás 1,7 millió ember halálát okozhatta világszerte. Dolly Parton nevét veszi fel a Nashville-i nemzetközi repülőtér, miután a reptér üzemeltetőjének igazgatótanácsa egyhangulag támogatta az átnevezést. A névváltoztatást Tennessee kormányzója Bill Lee jelentette be még augusztus végén. A kezdeményezés már Parton halála előtt elindult, az énekesnő augusztusban 80 éves korában halt meg. A Tennessee állambeli repülőtér új neve egyelőre még nem ismert. Kedden többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Reggel 8-15, délután 21-26 fok valószínű. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep. Északon, északnyugaton növekedhet meg a felhőzet délután, de csapadék nem várható. A délér szél az ország északi, északnyugati felén többfelé élénk lesz. Délután 23-28 fok valószínű.
0: Hobbyradio.hu. A rádiót. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, Farkas László méhész, méhmester, az Aqua Bee Kft. Ügyvezetőjét és tulajdonosát, az apiterápia kiemelkedő képviselőjét. Köszönöm, hogy itt a Pagony könyvesboltba sor kerülhet erre a beszélgetésre. Farkas László méhész az Érdi Szüret és Kulturális Fesztiválon fedeztem fel, jobban mondva, egy eddig sohasem látott terméket, a mézes vizet. Mi az összetétele, habár mint laikus sejtem, és milyen célra való ez az Európába egyedül álló terméked?
1: Üdvözlöm én is a rádióhallgatókat. Az Aqua Bee mézes víz összetétele, méz és víz, egy könnyed és nagyon jó hidratáló ital, ami nem tartalmaz tartósítószert és hozzáadott cukrot. A mézes víz édességét a természetes termelői méz adja. Az ötlet onnan jött, hogy nagyon sokat teázunk, citromos teát, és természetesen mézzel édesítjük, és azt szerettünk volna, hogy legyen egy praktikus kiszerelés, amit bárhová magunkkal vihetünk. És így született meg a 250 ml-es dobozos kiszerelés, ami egyedülálló Magyarországon, tehát tudomásom szerint senki nem gyárt ehhez hasonló üdítő, frissítő, hidratáló terméket.
0: Németországban nincs, azt tudom szavatolni.
1: Tudomásom szerint nincs Európában, de ez saját kutatás, 100%-ra nem tudom garantálni, hogy nincs, de nagyon egyedi termék, nem tartalmaz tartósítószert, ami nagyon fontos, és 2 éves kutatási munka volt, amire megszületett az Aqua Bee mézes víz. 2 termékcsalád van ebből, van a klasszikus mézes víz, 5% mézet tartalmaz, ez egy könnyedebb, frissítő, hidratáló, ebből van citromos, gyömbéres, meg originál, amiben nincsen gyümölcs, és van a gold termékünk, ami már egy ilyen üdítő, jellegű, édesebb 10% mézet tartalmaz, ezt főleg a gyerekek szeretik nagyon, meg hát aki üdítőhöz szokott, annak azok inkább a fogyasztói a gold termékcsaládunknak. Ez a mézes víz egy jó alternatíva a cukros üdítők és a cukormentes üdítők között.
0: László, otthon én is elő tudnám ezt állítani, mint laikus?
1: Igen, otthon is elő lehet állítani.
0: Van egy receptje?
1: Receptje igen van, méz és víz, esetleg egy kis citromlé, vagy gyömbért rakunk
0: bele. Föl kell forralnom a vizet és kihűteni előtte, mielőtt a mézet hozzákeverem?
1: Nem feltétlenül kell felforralni a vizet, ivóvízbe vagy forrásvízbe beletesszük a mézet, elkeverjük. Nagyon fontos, hogy 50 fok fölé ne hevítsük a mézet, mert akkor a beltartalma sérül. Otthon is elő lehet állítani, el lehet készíteni, viszont azt nem tudjuk vinni magunkkal.
0: Tehát nincs semmi különlegesség, amit hozzá kell adni, citromsav vagy ilyesmi.
1: Egy kevés citromsavot adunk hozzá, ez benne van a gyártási technológiánkban, de az csak a pH beállítása miatt szükséges, tehát az is egy természetes sav, a citromsav, és egy minimálisat adunk hozzá.
0: Tehát víz, méz és citromsav.
1: Igen.
0: Semmi más.
1: És egy titkos gyártási technológia, ugye a tartósítása miatt.
0: Tehát, ha én otthon előállítom, rögtön el kell fogyasztani. Nincs tartós.
1: Hát azért hűtőbe egy-két-három napig elállom úgyis.
0: László, hogy lettél méhész?
1: Hogy lettem méhész? Édesanyám udvarára 20 évvel ezelőtt egy méhész lepakolta a méheit, egy vándorméhész, és nagyon sokat beszélgettem vele, és nagyon sokat mesélt a méhek életéről, a méz fontosságáról, és nagyon megtetszett nekem az életük. Volt, hogy 10 percet is néztem ott a kaptárokat, hogy milyen szervezetten dolgoznak, és akkor eldöntöttem, hogy méhészkedni fogok, viszont akkor még nem voltak meg azok a lehetőségek, hogy el tudjam kezdeni, tehát én Budapesten egy panelben laktam, tehát kivitelezhetetlen lett volna akkor, tehát meg kellett teremteni.
0: És anyukád udvara, az megszűnt?
1: Nem szűnt meg anyukám udvara, csak az túl messze volt az én lakhelyemtől, tehát az...
0: Nem tudtad egyeztetni. Nem,
1: igen.
0: És utána?
1: És utána, amikor megteremtettem a lehetőséget, hogy legyen egy olyan telek, ahova le tudom rakni a méheimet, és ott tudom tartani, akkor vásároltam 5 méhcsaládot, és azzal kezdtem. Természetesen előtte nagyon sokat olvastam a méhek életéről, rengeteg videót megnéztem, és tanultam, hogy ne úgy kezdjem a méhészkedést, hogy nem is értek hozzá. És utána meg elvégeztem a méhész OKJ-s képzést, és elég rövid időn belül nagyon sokat szaporítottam. Most jelenleg 270 méhcsaláddal méhészkedünk.
0: Az apiterápia, a méhek gyógyító ereje mindenkinek ismert. Az apiterápia egyfajta alternatív gyógymód, ami a méhek által előállított természetes anyagokra épül. A kifejezés, api, azt jelenti, hogy méh, terápia, kezelés, ápolás. A méhtermékek hány dologra terjednek ki? Hány dolgot tudnál megemlíteni a mézen kívül?
1: Nagyon sokat.
0: Például méz?
1: Például méz, virágpor. A virágpor egy fehérje. Tehát nézzük a méhek életét. A méheknek szükségük van energiára és fehérjére. Tehát az energiát a méz adja a méheknek, és a fehérjét a virágpor. Ezen kívül méhpempő. Rengeteg eleme még nem ismert, hogy mi az összetétele. Hormonokra nagyon jó hatással van.
0: A méhpempő a királynő tápláléka, ugye?
1: Igen, a méhpempő a királynő tápláléka. A királynőt csak méhpempővel táplálják a méhek.
0: Ezért él 3-5 évig, míg a méhek pár hétig.
1: 6 hétig.
0: 6 hét.
1: Nyáron, magyarul halálra dolgozzák magukat, télen, amikor nem kell nekik dolgozni, akkor elélnek 6 hónapig, és a királynő az egyetlen tökéletesen fejlett egyed a kaptárba.
0: A további termék? Én azt tudom, a méh virágporról, hogy a 22 ismert aminosav közül 20 darab megtalálható benne.
1: Ez tehát így van.
0: Nagyon-nagyon egészséges. Tehát eddig beszéltünk a mézről, ami tele van vitaminokkal, ásványi anyagokkal, beszéltünk a méhpempőről és a virágporról. Mi van még?
1: Egy nagyon egyszerű dolog, még a viasz. Gondolom, mindenki evett már lépes mézet.
0: Igen, a méviasz.
1: Az egy gyulladás csökkentő. Tehát igen. A méviaszt meg lehet nyugodtan enni, és egy gyulladás csökkentő hatása van a méviasznak.
0: Ami mindenki számára fontos, hiszen minden egyén testében van valami rejtett vagy tudott gyulladás.
1: Igen.
0: Kínában, amikor voltam, ott azt mondták, hogy a méh viaszba van tárolva a méhek több ezer éves tudománya. Tehát, hogy a méh viasz azt tárolja a méheknek, tehát a méh azért tudja, hogy mit kell tenni, az újszülött méh is, mert a méh viaszba, ez olyan, mint az agy. Az agy az embernél, tehát ott van a több ezer éves tudomány tárolva. Hallottál róla?
1: Nem hallottam róla.
0: De nagyon érdekes. Mi igen. van még? Nem beszéltünk propolis. A propoliszról, propolis. Igen.
1: Egy nagyon fontos. Propolis, a méhek a kaptárba mindent bevonnak egy vékony propolisszal.
0: Ezért?
1: Fertőtlenítő igen. és gyulladás csökkentő hatású.
0: Így van. Ezért steril a méhkaptár belseje.
1: Most, ha belegondolunk, egy méhkaptárban van 80-85% páratartalom és 35 fok, tehát az a vírusoknak, baktériumoknak, gombáknak a meleg ágya lenne, hogyha nem lenne a propolisz a méheknek. Ők mindent bevonnak egy vékony propolisz réteggel, és így tudják megvédeni saját magukat a fertőzésektől.
0: Az alternatív gyógyászat például Németországban, én azért mondom Németországot, mert ott dolgozom, például propolisszal gyógyítják az Európába majdnem gyógyíthatatlannak mondott körömgombát is. Ugyan a köröm meg fog bardulni a propolisztól, de az új köröm, amikor fölhagynak az ecseteléssel, akkor már rózsaszín lesz. Nagyon érdekes.
1: És még a méz is jó, például sebeknek a gyógyítására egyrészt ugye a baktérium és fertőtlenítő hatása van, meg egy természetes anyag, ami nagyon jó gyógyítsa a sebeket.
0: Méh méreg. A méreg hisztamin tartalmaz.
1: Igen.
0: Szintén gyulladás
1: csökkentő. Uh-huh. Ízületi problémákra igen. nagyon jó. A közvetlen mészúrás.
0: Igen.
1: Nagyon jó ízületi problémákra, nagyon jó, vannak tapasztalataink ezzel kapcsolatban, hogy ízületekre.
0: Én Kínában láttam, hogy ízületi kopás, ők nem ismerik el, hogy kopás, ilyen nincs. A szinoviális folyadék kevesebb lesz, azt mondják, és pont méh méreggel érik el azt, hogy a...
1: Visszatermelődjön.
0: Igen, visszajöjjön, és hogy az ízületi kopás idézőjelbe meggyógyuljon. Következő, kaptár levegő, az úgynevezett zümiházak. Mit tudsz mondani?
1: Zümiház, ilyen van nekünk is, Biatorbágyon. Üzemeltetünk egy ilyen zümiházat.
0: Mire jó ez?
1: Légúti problémákra a kaptár levegő. Na most többféle módja van ennek is. Van ahol bent vannak a kaptárak, nálunk is bent vannak a kaptárak, és a kaptárak teteje ki van alakítva, mint egy ágy, oda lehet lefeküdni, és maga a kaptár levegő kijön a kaptárból, tehát ugye bent a zümiházba is van egy kaptár,
0: tehát, atmoszféra?
1: Igen, egy propoliszos levegő, egy tömény propoliszos levegő, viszont van nekünk külön egy másik kaptár, ami egy csőn keresztül egy inhalálos maszkkal közvetlen lehet a kaptárból szívni a levegőt.
0: Nagyon jó.
1: Uh-huh. Ez azt nagyon jó hatással van a légúti problémákra. Uh-huh. Ezekre tudnék példát mondani, mert már közel 5 éve működtessük az apiterápiás házat, és erre tudnék példát mondani, hogy gyerekeknél milyen jó hatást értünk el, meg felnőtteknél is, de gondolom az egy másik műsorba való téma.
0: Én hallottam, hogy szorongás, alvászavar, depresszió, minden ilyen lelki problémák, nagyon jó.
1: Az a zümirezgés.
0: Igen, az a zümirezgés?
1: Igen, az a biorezgés terápia.
0: Igen, és az hogy történik?
1: Nálunk úgy történik, hogy van négy kaptár a zümiházba egyik oldalon, és négy kaptár a másik oldalon, és a teteje ki van alakítva egy pihenőhelyé, és oda kell ráfeküdni. Na most az emberi szervezetnek is, az emberi sejteknek is van egy rezgése. És hogyha az a rezgés csökken, akkor hajlamosabbak vagyunk betegségekre. De ha megbetegszünk, akkor csökken igazából a sejteinknek a rezgés száma. Na most a méheknek sokkal, de sokkal magasabb a rezgés számuk, és hogyha ráfekszünk a fekvőhelyre, a méhkaptárok tetejére, akkor a méhek magas frekvenciájú rezgés száma elkezdi stimulálni a mi sejtjeink rezgés számát, és megemelkedik a sejtjeink rezgés száma, és ezáltal egy terápiát kapunk a méhek.
0: Hányszor kell ezt csinálni, mire valami változás beáll?
1: Hát mi azt mondjuk, hogy heti egy-két alkalommal és legalább 10 alkalmat ajánlunk ahhoz, hogy érezhető
0: legyen. Hiszen minden, ami él, rezeg.
1: Minden, ami él, rezeg, igen.
0: Igen. És hogyha ez a rezgés eltávozik a természet ősi rezgésétől, akkor diszharmónia áll be, és a zümi ház, meg a méhecskéknek ez a rezgése a rossz vágányra tért emberi test rezgését visszavezeti a természet ősi rezgéséhez, ugye?
1: Igen. Tapasztalataim vannak arról, hogy a migrénes fejfájás 10 perc alatt megszünteti.
0: Meg az alvászavart is, gondolom.
1: Gyerekeknél tanulási nehézségek, depresszió, igen. Ezekre nagyon jó hatással van.
0: Tehát beszéltünk méz, propolisz, méhpempő, méhviasz, virágpor, méhméreg, kaptárlevegő és a méhecskéknek a biorezonanciájáról, ugye?
1: Igen.
0: Van még ezen kívül?
1: Most így hirtelen nem jut eszembe, de az is lehet, hogy van. Most így felsoroltuk.
0: Ezek a termékek évezredek óta minden kultúrában és minden népességnél fontos szerepet játszottak, és játszanak ma is az alternatív gyógyászatban. Én utána néztem, 6000 évvel ezelőtt az indiánok már ismerték a gyógyhatását, és 4000 évvel ezelőtt az egyiptomiak a hieroglifákban már jelölték a méhecskét. Tehát tudták, hogy méhecske gyógyhatása milyen nagy, és a modern általános gyógyászatban dr. Beck Bódog magyar orvosnak tulajdonítják azt, hogy 1935-ben először ő létrehozta a méhméreggel való terápiát. Ezt viszont nem tudtam. Hallottál róla?
1: Nem, nem.
0: A termékek rendszerint a házi méhfajtából származnak. Magyarországon hány fajta méhecske van? Sok, ugye? Melyik a legismertebb méhecske?
1: A legismertebb a...
0: házi méh, gondolom.
1: Házi méh, a krajnai méh. Uh-huh. Ezen kívül van olasz, van Buckfast, van Kárpátia, de melyik a legjobban alkalmazkodik itt Magyarországon és őshonos méhfajta, az a krajnai pannon méh. Mi foglalkozunk méh tenyésztéssel is, tehát mi méhanyákat tenyésztünk, és ez alkalmazkodik a legjobban a Kárpát-medence időjárási viszonyaihoz. Tavasszon nagyon gyorsan fejlődik, nagyon jól telelnek át, és főhordásra, akáchordásra elérik akár a 60-80 ezeres létszámot is a kaptárba.
0: A földön körülbelül 25 ezer különböző méhfaj van, nem sok ez?
1: Nem sok.
0: Nem sok?
1: Ne.
0: És ide tartoznak még a dongok, darasak, a magányos méhek, a fullánktalan méhek. Hogy él ez a méh? Nem tud védekezni?
1: Nincs is szüksége rá. Tehát úgy fejlődött ki, hogy nem volt rá szükség.
0: És ez is termelmészt?
1: Termelmészt, igen.
0: Fullánktalan, nem foglalkozol velük?
1: Nem foglalkozol. Itt nincs nálunk, ilyen méhek nincsenek. Uh-huh. Nálunk csak fullánkosok vannak.
0: Mi van a vadméhekkel? Azok is mézet termelnek? Persze, hiszen igen, kiszokták füstölni a fa üregéből őket.
1: Most már nem igazán vannak vadméhek. Most méhész nélkül a méhek maximum 3 évet élnek túl.
0: És elpusztulnak.
1: Elpusztulnak. Ugye egyrészt a betegségek miatt, az ázsiai atka miatt, meg a környezet változása miatt.
0: Erre majd visszatérünk. A méhek beporzó rovarok. Repülő rovarok közeli rokonságban vannak a darazsakkal, és én nagyon meg voltam lepődve a hangyákkal. Szorgalomba biztos.
1: Most kezdett egy picit engem is érdekelni a hangyák élete. Igen, ők is kolóniában meg nagyon szervezetten dolgoznak. Már ez egy hasonlóság a méhek és a hangyák között. Viszont a beporzásra visszatérve, ugye ez a legfontosabb, a beporzás. Tehát az élelmiszerünk 75%-ba
0: a beporzástól függ.
1: Igen, beporzástól függ, vagy részben függ a beporzástól, az állati beporzástól. Tehát ugye többféle beporzás van,
0: persze.
1: De az élelmiszer, amit megeszünk, 75%-ba függ az állati részben, meg egészben függ az állati beporzástól.
0: Láttam egyszer egy BBC filmet, ott alacsony növésű fákon kínai emberek ültek, és kézzel porozták. Nem láttad?
1: De, annak is van egy története.
0: Igen, hogy? Méheknek a munkáját elvégezték.
1: Valamikor kiirtották a méheket, és igen. Na de, maradjunk Magyarországnál. Igen? Ugye a beporzás, hogy mennyire fontos. Tehát ugye az élelmiszerünk 75%-a múlik a rovarok, állatok beporzásán. Na most, hogyha valaki vesz egy méhészeti terméket, egy magyar méhésztől termelőtől, bármi legyen az a termék, méz, propolisz, virágpor, mézbor, mézesvíz, azzal nem csak segíti azt a méhészt, hogy túléljen, meg fennmaradjon, meg jövőre is tudjon méheket tartani, hanem saját magunkon is segítünk, hiszen azzal segítsük a beporzást. Tehát ez egy fontos dolog, meg a rövid ellátási lánc. Ez is egy fontos dolog, egy rövid ellátási lánc. Nem mindegy, hogy olyan mézet vásárolunk, ami Kínából, Argentinából, vagy bárhonnan érkezik, hanem olyan mézet vásárolunk,
0: ami hazai.
1: Amit nem utaztattak, és nem szennyezték fel a környezetet.
0: Einsteinnek tulajdonítják azt a mondást, ha a méhek kipusztulnának, ismered? Igen. Akkor 4 év múlva az emberiség se élné túl. Igaz ez? Igaz? Van valóság alapja?
1: Van valóság alapja. Most már biztos, hogy az emberek is már annyira ügyesek, meg okosak, hogy megoldanák valahogy, de
0: a természetes élelmiszerek eltűnnének.
1: Így van. Nagyon nehézségeket.
0: A gabonafélék viszont megmaradnának, mert azok rendszerint széllel, vagy önmegporzással.
1: És nem mindegyik, ezek közül sem mindegyik.
0: Így van. Most beszéljünk a klímaváltozás és a méhek, hisz egyik nap hőség, aztán szélroham, aztán hideg. Mit tudsz mondani? Hogy reagálnak a klímaváltozásra a méhek?
1: Igen, ezért fontos a méhész, mert ugye régen nem volt ennyi mezőgazdasági terület, sokkal több erdő volt, és nem nyírták ennyire a füvet. Tehát régen a méheket nem is kellett segíteni élelemmel. Ma már nem lehet. A árkokat lenyírják, nagyok a mezőgazdasági területek, és évről évre hosszabb az aszály. Tehát nagyon ez miatt veszélybe van a méheknek az élete. Régen tavasztól őszig folyamatos nektárt, meg virágport találtak a méhek. Ma már tavasszal elfogynak a gyümölcs, favirágok.
0: Tehát a méhésznek szállítani kell a kaptárakat egyik helyről a másikra.
1: Akár szállítani, akár pótolni kell cukorral, hogy energiához jussanak. Na meg most a másik probléma, hogy ugye, hogyha nincsen hordás, vagy nem etessük a méheket, akkor nem fejlődnek, mert az anya nem fog petézni. Ők fölmérik azt, hogy nincs élelem, akkor energiatakarékos módba rakjuk magunkat, és nem nevelünk fiasítást, inkább beosszuk azt a kevés élelmet, ami van. Ezért kell a köztes időszakban a méheket etetni. Most már oda jutottunk, hogy ebben a nagy szárazságban már fehérjét is kell pótolni nekik. Nem elég, hogy szénhidrátot pótolunk cukorral, fehérjét is kell pótolni nekik.
0: Azt mivel csináljátok?
1: Hát szójaliszttel, sörélesztővel, tehát valamilyen fehérje forrása vannak kimondott erre gyártott fehérjepótlók méheknek. Azzal is lehet. Tehát vannak időszakok. Most például napraforgó elvirágzása után nem volt eső, nincs virágpor, semmilyen külső hordás nincs, és ezt az időszakot a méhész feladata, hogy
0: áthidalja.
1: Igen.
0: Az élőhely elvesztése és a méhek. Németországban köztudott, hogy a szélgerekek nagyon veszélyesek, nem csak a madarak részére, hanem a méhek részére is. Hogy áll ez? A rétek eltűnése, a mezőgazdaság, urbanizáció, tehát a lakóhelyek növekedése.
1: A betondzsungel.
0: Igen. Hogy gondolod te ezt? Élőhely elvesztése a méhek részére.
1: Hát igen. Most, hogyha egy városban sok a beton, de sok a park és sok a virág,
0: akkor megélnek.
1: Akkor már megélnek a méhek, sőt. Vannak olyan példák, Franciaországban olvastam
0: a méhhotel,
1: hogy sokkal többet tudnak termelni bent a városban méhek, mint kint. Mert ugye a városban, hogyha sok a park, sok a virág, és folyamatosan virágzik, akkor egy folyamatos mélegelőt kapnak a méhek, viszont kint a mezőgazdasági területek miatt
0: egyszer elvirágzik.
1: Egy-két hét elvirágzik, és utána kész. Nincs.
0: Környezetszennyezés és a méhek, pesticide, levegőszennyezés, műanyagszennyeződés és az atkák. Mit tudsz erről mondani?
1: Szerintem az atkák a legnagyobb probléma.
0: És a levegőszennyezés nem annyira?
1: Az is, de méhek szempontjából az atka okoz a legnagyobb.
0: Hogy jön atka a méhecskéhez? Hiszen, ha bemennek a kaptárba, akkor azt hiszem, hogy van olyan méhecske, aki hasán csúszik be, van, aki a hátán. Hogy lehetséges ez?
1: Nem, az atkák
0: kint?
1: Kijárón is bemennek, de a méhek egymást fertőzik meg atkával. És sajnos az atkát még mostanig teljesen kiirtani nem lehet, tehát nincs olyan szer, ami teljesen eltüntetni az atkát. Ugye Ázsiából került be az atka Magyarországra és Európába valamilyen szállítással, tehát vagy méhekkel, vagy nem tudom ezt pontosan megmondani, de így került be Magyarországra, és kiirtani nem lehet, csak szinten tartani. Bízunk benne, hogy majd fejlődik a tudomány, és egyszer majd lesz egy olyan megoldás, hogy teljesen eltűnjen az atka. Az atka az ugye a méhen élősködik, meg a fiasításba szaporodik.
0: Most Farkas László által kiválasztott zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Kedves László! A kaptár télen is 20 fok körüli hőmérsékletet mutat. Hogy lehetséges ez? Nyáron még több.
1: Nyáron 35, de télen nem a kaptár mutat 20 fok körüli hőmérsékletet, hanem a fürt.
0: Ahogy összebújnak a méhek?
1: Igen, tehát hogyha csökken a hőmérséklet és 10 fok alá, tartósan 10 fok alatt marad a hőmérséklet, akkor energiatakarékosság szempontjából a méhek egy ilyen fürtbe húzódnak, mint egy labda. Egy olyan fürtbe, középen van a méhanya, és...
0: Egymást melegítik.
1: Igen, füttik a szárny tövüknek a rezgetésével, és nagyon minimális mézet fogyasznak, tehát csak annyit esznek,
0: hogy életben maradjon.
1: Életben marad, és te azt okos. A hőmérsékletet tudják tartani. És ez a fürt mozog folyamatosan. Tehát, hogyha tegyük fel, kint mínusz 20 fok van, ugye a fürtnek a külső haja, héja, az nem bírnák ott sokáig a méhek. Ezért azt csinálják, hogy aki bent van, folyamatosan jön kifele, és aki kint van, megy be. És így tudják túlélni. Na most a kaptár télen csak a széltől, esőtől véd. Tehát a fürtön kívül, a kaptáron belül, ahol nincs a fürt, ott közel annyi a hőmérséklet, mint kint.
0: 1 kilogramm mézhez 2 millió virágot kell meglátogatniuk a méhecskéknek.
1: Ez így van, igen. Egy méhecske élete során egy kanálnyi mézet tud behordani.
0: Fantasztikus. A méhek világa. Egy királynő és szirka 30-tól 50 ezer alatt való van együtt, amiben van here és a dolgozó.
1: Igen, egy királynő van. Anyaváltásnál előfordul, hogy két királynő is van egyszerre, de az ritkább eset.
0: Az egyik kirepül akkor, és elviszi a alattvalói egy részét magával?
1: Nem. Az a rajzás, az a természetes szaporodásuk. Anyaváltás, amikor a méhek úgy érzik, hogy valami probléma van az anyával, bármi lehet.
0: Öreg,
1: beteg vagy, csak nem teljesít úgy, ahogy kell. Ugye egy méhanya naponta akár 2000 petét is lerak fiasításos időszakba, tehát nagyon kell neki teljesíteni. És hogyha úgy érzik a méhek, hogy nem jó a teljesítménye, akkor leváltsák, ami azt jelenti, hogy nevelnek egy újabb anyát,
0: és
1: régi anyát egészen addig megtartsák, amíg az új anya el nem kezd petét rakni.
0: És utána?
1: És utána is van, hogy még 1-2 hónapig még a két anya egyszerre dolgozik, utána megölik? Vagy megölik, vagy kirakják.
0: Az ilyen hálátlan népség, nem?
1: Hát,
0: aki addig
1: a fennmaradás érdekében megtesznek mindent. Ugyanez van a herékkel is. Tehát nyáron van körülbelül egy 5000 here. Ugye ők nem gyűjtenek semmit, ők csak a párzás miatt vannak, és ahogy lement a hordás, kirakják őket a kaptárból, és télen nem tartanak herét, mert az fölösleges energia lenne neki.
0: És ezek mind elpusztulnak.
1: Ezek mind elpusztulnak, igen.
0: Olvastam azt is, hogy a dolgozó méhek mind nőstények, igaz?
1: Így van, igen. Meg az anya is.
0: Hát igen, azt gondoltam.
1: Meg az anya is. Az élelemen múlik, hogy dolgozó lesz, vagy mind a dolgozó is, meg az anya is megtermékenyített petesejtből van. A here megtermékenyítetlen petesejtből van. És a táplálkozáson múlik az, hogy anya lesz belőle egy tökéletesen kifejlett egyet, vagy dolgozó lesz belőle.
0: Mert a dolgozó csak 1-2 napig kapja a mélypempőt, ugye? A anya meg élete végéig.
1: Igen. Igen, az első álcakorukban már az első nap eldől, hogy anya lesz, vagy dolgozó lesz. Tehát a táplálékot úgy fogják gondozni a dajka
0: méhek. És ki dönti el, hogy melyikből lesz?
1: A méhek dönti.
0: Tehát az ő ösztönük.
1: Az ő ösztönük, igen.
0: Május 20 a méz világnapja. Tudtad ezt?
1: Igen.
0: A római mondák szerint Bacchus a bor és mámor istene fedezte fel a mézet. Mit csináltok ti május 20-án?
1: Mézbort iszunk.
0: Ez a következő téma. A mézes bor az őseink kedvenc itala volt. Ehhez kell méz, víz, borélesztő vagy sütőélesztő. Mi kell még?
1: Semmi más nem kell.
0: Erjeszteni
1: viszont
0: kell?
1: Nem mézes bor, ez mézbor.
0: Mézbor.
1: Tehát az a különbség, hogy van mézes bor is, amikor a szőlőborhoz mézet raknak,
0: igen,
1: abból lesz a mézes bor.
0: Bor és a mézbor.
1: És van a mézbor, amikor mézből erjesztjük a bort. Nem egy bort mézezünk meg, hanem mézből erjesztünk bort.
0: És ezt hogy csináljátok?
1: Bizonyos mennyiségű vizet kell hozzáadni, hogy hígabb legyen. Ugye még erre is ki szeretnék térni, ugye a méz egy olyan szuper élelmiszer, ami igazából sose romlik meg, hogyha megfelelően tároljuk. Tehát a mézet, hogyha mindig lezárjuk, akkor nem kell hűtőbe tartani, nem kell kamrába tartani, bírja a meleget, hideget, nem lesz baj vele. Hogyha nem zárjuk le a mézet, a méz hidroszkopikus, a levegőből magába tudja szívni a vizet, fölhígul és beerjed. Tehát megromlik magyarul. És a bornál ugyanez van, fölhígítjuk a mézet, és ahhoz, hogy amúgy is beerjedne, tehát lenne alkohol, hogyha nem teszünk élesztőt, faélesztőt hozzá, de mivel mi szeretnénk irányítani az erjedésnek a folyamatát, ezért rakunk hozzá faélesztőt, és úgy erjesszük ki. Tehát semmi más nem kell bele, víz, méz és élesztő. És hát mi csinálunk olyan mézbort is, hogy meggyes, szamócás, sárga barackos, ezekhez gyümölcsvelőt adunk hozzá az erjesztésnél, és ugyanúgy a gyümölcs kierjed a mézzel együtt, és attól lesz egy ilyen.
0: Mi az a gyümölcsvelő?
1: Gyümölcsvelő az a gyümölcsnek a veleje. Tehát mondjuk a megynél kiszedjük a magot, és igazából a kimagozott gyümölcsöt rakjuk bele az erjesztéshez.
0: Tehát nem egy ilyen kisajtolt pasztaszerű a veleje, hanem a mag nélküli gyümölcs.
1: Így van, igen. Ezen kívül mi még csinálunk, az is teljesen egyedi Magyarországon mézbor koktélt. Senki más nem gyárt, mi gyártunk mézbor koktélt, egy ilyen parti ital, egy picit szénsavas, alacsonyabb alkohollal, mert a klasszikus mézboraink, ami egy ebédhez, vacsorához egy desszertbor, azok 12% alkohollal vannak, édes borokról beszélünk, egy üvegben 35 g maradék méz van. Na most erre is szeretnék kitérni, hogy mi a hideg erjesztéssel készítsük a mézborokat. Sok mézbort vettem, kóstoltam, de a legtöbb mézbornak a gyártási technológiájánál a fehérjét úgy távolítsák el a mézből, hogy felforralják a mézet, és kiül rajta a fehérje a habként, és azt leszedik. Na most mi akartunk egy olyan innovációt, hogy a mézet ne forraljuk, mert tudjuk, hogy 50 fok fölött már a méznek az összetétele megváltozik, és ezért kidolgoztunk egy olyan technológiát, hogy úgy erjesszünk mézbort, hogy ne forraljuk fel a mézet. És így a 35 g maradék méz, ami benne van a mézborban, amitől édes a mézbor, tehát igazából a méznek egy részéből alkohol lesz, és egy része benne marad a borba, az olyan, mintha bekanalaznunk 35 g mézet.
0: A méz a fő táplálékod, László?
1: Nem a fő táplálékom, de nagyon sok mézet fogyasztunk minden formában.
0: Szereted a mézet?
1: Igen, szeretem a mézet.
0: Méznek lenni biztos sok munkával jár. Van nehéz pillanatok, és vannak biztos könnyű. Mi a könnyű ebbe? Nézni a méhecskéket?
1: Igen, tehát a nehéz pillanatok az a szezon. Az áprilistől július, augusztus elejéig. Tehát akkor nagyon sokat kell dolgozni. De reggeltől este nincs szabad nap, szombat, vasárnap dolgozni kell. És van a téli időszak, amikor egy picit lazább. Na most mi akkor gyártsuk a mézbort, a mézes vízzel foglalkozunk, fejlesztéseket próbálunk, kitalálunk mindig valamit. Például most nagyon finom virágméz balzsam ecetet csináltunk. Tehát mindig gondolkodunk,
0: valami újon, valami egyedülálló Magyarországon.
1: Igen.
0: Mennyi mézfogyasztás egészséges szerinted szénhidrát miatt?
1: Bármennyit telítődik az ember. Mézből nem lehet olyan sokat enni, hogy az megártson. Tehát a mézzel telítődik az ember.
0: Meddig áll el egy jó méz? Mondtad, hogy határtalanul, ha le van zárva. Tehát lehet 100 év is?
1: 1000 év is.
0: 1000 év is. Is. Csodálatos. Az a hír járja, hogy csak méhésztől lehet jó mézt venni. A nagy élelmiszerláncok méze csak cukros víz. Igaz ez?
1: Hát ezt így nem állítanám. Biztos, hogy az élelmiszerláncokban is vannak jó minőségű mézek, viszont sokkal biztosabb, ha egy termelőtől veszünk mézet, mert akkor azt a igazi, nyers, hazai, sőt, még mondhatnám azt is, hogy a saját környékünkről vegyünk, mert ott vannak olyan növények, amik jót tesznek a mi egészségünknek.
0: Így van.
1: Tehát a környezetünkből vegyünk.
0: Épp úgy, mint ahogy szezonális gyümölcsöt és zöldséget fogyasszunk, igen, és otthonról, környékből. A Manuka Honig, azt olvastam róla, hogy ez a világ legjobb méze. Új-zélandi. A legdrágább, nem a legjobb?
1: Legjobb is, meg a legdrágább is, igen.
0: Mitől teszi olyan különlegessé?
1: Olyan ásványi anyag van bennem, ami sehol máshol nem.
0: Ez a ottani növényeknek köszönhető, vagy a ottani méheknek?
1: Az ottani növényeknek köszönhető.
0: Naponta hány órás munkád van a méhekkel? Reggeltől estig?
1: Szezonban igen. Tehát 12-14, még 16 is lehet szezonban naponta.
0: Hallottam azt is, hogy egy ember 800 méhszúrást bír ki, aztán meghal. Igaz ez?
1: Igen, ez is igaz.
0: Te már voltál összeszúrkálva?
1: 800 szúrásnál már több van nekem, csak én nem egyszerre kaptam.
0: És ilyenkor hogy védekezel? Ecetes vízzel? Vagy?
1: Semmivel. Nem.
0: És a viszket?
1: Nem, már nekem nem is viszket, nem dagadt föl, tehát én nagyon immunis vagyok.
0: Nem is leszel reumatikus beteg?
1: Nem is. Na most azt viszont elmondhatom, hogy én vékony, magas gyerek voltam fiatal koromban, és nekem mindig fájtak a térdeim.
0: És most nem?
1: Tehát lépcsőzni alig tud, beleszúrt a térdembe, hogyha lépcsőztem, és amióta méhészkedek, azóta teljesen megszűnt, nekem nem fájnak a térdeim.
0: A műsor címe Egészségedre. Mit teszel te a mézen kívül egészséged érdekébe, hogy ilyen fit, csinos, fiatal ember vagy még most is?
1: Nagyon sok mézet eszek, és igen, azért.
0: Nagyon sok propoliszt biztos, és méhpempő. A méhpempőt te is szoktad kóstolgatni?
1: Igen, én szoktam ilyen kúrákat, ilyen 3 hónapos kúrákat, akkor virágpor, propolisz és méhpempő.
0: És a méhpempőt hogy? Éjgyomorra?
1: Nagyon fontos a méhpempőnél is, hogy éjgyomorra, és egy picit várjunk vele, hogy szívódjon fel. Méhpempőnél az a legjobb, hogyha betesszük a nyelvünk alá, és ott a nyálka hártyába rögtön felszívódik. Viszont nagyon rossz az íze, tehát ez nem mindenki.
0: Savanykás.
1: Savanykás, kesernyés. És nem mindenki tudja ezt megcsinálni.
0: Én imádom.
1: Igen?
0: Igen.
1: Az jó. Én például nem tudom. Én lefagyasztva tudom csak fogyasztani, mert nekem az íze az nem...
0: Nem jön be.
1: Nem jön be. És fontos, hogy legalább egy fél órát várjunk, hogy szívódjon fel, ne találkozzon semmi méreganyaggal. Tehát ne együnk rá. Várjuk ki ezt a fél órát.
0: Szabadidő tevékenység. Van ilyen egy imkernél, egy méhésznél?
1: Van, igen.
0: Mi a hobbid?
1: Hát a hobbim a méhészkedés.
0: Igen.
1: Igaz, hogy főállású méhész vagyok, de még mindig a hobbim a méhészkedés. Hát ezen kívül ugye gyerekekkel program, két
0: kirándulás. Gyerek,
1: kirándulás, bringázás.
0: Meseolvasás, gondolom.
1: Igen. Hát én inkább ilyen mozgós programokat szeretem, én nem szeretek hátradőlni és bent maradni a gyerekekkel, inkább kinti programot. Elég mozgékony család vagyunk.
0: Terveid 2026-ba privát és munka. Mész kiállítani a következőre?
1: Megyek minden
0: fesztiválra.
1: Nagyon szeretnénk, hogyha a mézes vizet valahogy a gyerekekhez el tudnánk juttatni az iskolába, iskolákba, kórházakba, hogy legyen egy alternatívájuk, amikor választani kell egy üdítőital vagy egy hidratálóital között. Ott legyen a mézes víz is, hogy kóstolják meg, és ez egy más verszívódás. Tehát, hogyha belegondolunk, egy répacukor, ami bármibe benne van, és édesíteni kell, ott még a szervezetnek azt a cukrot le kell bontani.
0: És itt küzdeni már nem, itt már készen
1: itt,
0: van.
1: Itt már egy olyan cukrot kapunk, amit könnyedén, egy egyszerű cukrot, amit könnyedén a szervezetünk csak hasznosít. Ezért van az, hogy egyenletesen szívódik fel, és lassan, és feltölt, nem feldob, feltölt energiával. És egy hosszabban tartó energiát ad.
0: Árszpoétikád, László.
1: Nekem méhészként az aquabi nem csak egy ital. Azt szeretném vele megmutatni, hogy a magyar termelői méznek a mézes üvegen túl is van helye a mai életben. Ha több magyar mézet használunk fel, azzal a méhészetet és a méhcsaládokat is támogatjuk, és a méhek pedig a beporzás mindannyiunk jövőjéért dolgoznak.

0: Otti Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
4: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
5: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdély Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Hobby Rádió. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: 9,5 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt, változik.

0: Időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 9,5 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. A programok között szerepel egy új krízisellátás létrehozása 80 gyermek számára. Megerősítenek 15 speciális gyermekotthont több szakemberrel és intenzíves szakmai támogatással. Új célzott ellátás indul az autizmus spektrum zavarral, értelmi fogyatékossággal és súlyos pszichés vagy magatartási problémákkal élő gyerekeknek. Bentlakásos addiktológiai rehabilitációs program kezdődik. Továbbá mintegy 440 millió forintot fordítanak a veszélyeztetett serdülő lányok és fiatalanyák támogatására. Másfél milliárd forintot költenek a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek lelki és szakmai támogatására, valamint külön program kezdődik a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt. A jelenleg hatályos, a Fidesz által korábban gyermekvédelminek nevezett, valójában azonban jogvédők szerint is melegellenes törvény szerint az azonos nemű pároknak a mindenkori családpolitikáért felelős miniszter hozzájárulására van szükség az örökbefogadáshoz. Magyar Péter kormánya ezen kíván változtatni. Visszavonta a svájci használt Stadler motorvonatok karbantartására vonatkozó még Lázár János minisztersége idején kiadott utasítást Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán azt írta, elődje Lázár János április 9-én 3 nappal az országgyűlési választás előtt utasította a MÁV-ot a karbantartási szerződés megkötésére. A vasúttársaság vezetése azonban az utasítást nem hajtotta végre, mert a használt járművek karbantartása szerintük kirívóan drága lett volna. Vitézy Dávid azt is közölte, a Siemens mozdonyok megmentéséért is újraindítja a tárgyalásokat. A biztonságos rollerezésre, a felelős közlekedési magatartásra és a védőfelszerelések, különösen a bukósisak használatának fontosságára hívja fel a figyelmet az adat, amit az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság felkérésére készítettek. A ma kezdődő biztonság hete alkalmából kérték meg Hauber Zsoltot az elkészítésére, mert úgy gondolják, hogy a zene olyan hallgatókhoz is eljuttathatja a megelőzés üzenetét, akiket a hagyományos közlekedésbiztonsági tájékoztatás kevésbé ér el. Hajlandó személyesen találkozni Vlagyimir Putyinnal a decemberre tervezett Miami G20 csúcs találkozón az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky a Deutsche Welle televíziónak adott interjújában azt mondta, kész elutazni Miamiba, ha az orosz elnök is részt vesz a decemberre tervezett G20 csúcs találkozón. A Kreml ugyanakkor lehetetlennek nevezte, hogy az orosz és az ukrán vezető Miamiban találkozzon. Kedden gyengén felhős napos idő várható, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor. Az északi szél még élénk lehet, de a hőmérséklet továbbra is kellemesen alakul. Délután 22-27 fok várható. Szerdán nyugat felől egyre több felhő érkezik, és ezzel együtt a csapadék esélye is nőni kezd. A délnyugati szél napközben többfelé megélénkül, majd északnyugatira fordul. A reggel 9-17 fokkal indul, délután pedig már 23-29 fokig melegszik a levegő.
1: Hobby Rádió.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.

0: Az idei nyáron ismét kiemelt figyelmet kaptak a különböző szabadidős létesítmények. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. A Fogyasztóvédelmi Hatóság górcső alá vette a mégpedig biztonsági szempontból egyemek mellett a kalandparkokat és az akvaparkokat is. Nem kicsibe utaztak, hiszen 470 helyszínen vizsgálódtak. Sajnos nem túl fényes az eredmény, mert hogy minden ötödik helyen találtak problémát. A minimum az, hogy tanulságos. Aztán sokan, és sajnos gyakran meg is teszik, hogy egy laza mozdulattal a lefolyóba öntik a zsírt, vagy éppen a sütő után az olajat. Azzal viszont már sokkal kevesebben vannak tisztában, hogy ezért igen komoly büntetés járhat. Ma ígérem, belemegyünk a részletekbe, hogy ne kövessék el még egyszer, vagy legalábbis soha többé. Azt gondolom, a nőknél az egyik legérzékenyebb téma a súlyunk. Mindebből következően nagyon-nagyon népszerűek a fogyást ígérő csodapirulák is. Nem véletlen, hogy a gazdasági versenyhivatal is különös figyelmet szentel erre a piacra. Legutóbb is ezt tette. Ezúttal a Vertim termékekre csaptak le, mert finoman szólva is megtévesztették a gyanútlan, éppen fogynivaló vásárlókat. A következő témánk jó hír nekünk fogyasztóknak, hogy most már nem mi fizetjük, hanem a banknak kell állnia a kibercsalásból eredő kárt, ha a tranzakciót nem támogatta erős ügyfélhitelesítéssel maga a bank. Márpedig, mint tudjuk, sajnos nagyon elharapóztak a kibercsalások. Nagyon fontos, hogy minden bankszámla tulajdonos tudja, mert egyébként sem babra megy a játék, ha nem vagyunk szemfülesek, lehet, hogy még mi fizetünk. De ennek kapcsán ma beszélünk arról is, hogy tulajdonképpen mi is az az erős ügyfélhitelesítés, mert hogy legalábbis úgy gondolom, hogy nem mindenki tudja, de lehet, hogy csinálja. És végül, de nem utolsó sorban, lehet, hogy első hallásra azt mondják, és ez kit érdekel, de nem szabad elfelejteni, hogy a végén mi, fogyasztók fizetjük meg minden turpiságnak az árát. Ugyancsak a versenyhivatal csapott le egy fodrászcikkeket forgalmazó nagyon-nagyon régi piaci szereplőre, ugyanis nem kevesebbet tett, mint korlátozta a versenyt. Hogy pontosan miről is van szó, a mai műsorból ígérem, ki fog derülni. Nagyon sok a témánk, úgyhogy már is belekezdünk. Bár papíron még nyár van, és valójában is nyár van, hogyha kinézünk az ablakon, de azért a hagyományok szerint a nyári vizsgálatok a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságnál, amelyből nagyon sok volt, úgyhogy majd fogunk még erről beszélni, azok nagyjából lezárultak, és szerintem akkor érdekes és érdemes erről beszélni, amikor lezárult. Igaz, hogy majd jövő évig elfelejtjük, de elő fogjuk venni, mert hogy sok tanulsággal szolgált. Ezért is kérte meg Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét, hogy jöjjön el és ossza meg velünk a tapasztalatokat. Szia!
1: Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Kezdjük azzal, hogy ilyen nagy összefoglaló néven nyári szabadidős létesítményeket vizsgáltatok, de ebbe ugye sok minden bele tartozik.
1: Így van, minden ide tartozik, ami tényleg a szabadidős tevékenységünk során, akár nyaraláskor, akár otthon, akár környezetünkben használunk. Ide tartoznak a kalandparkok, akvaparkok, vidámparkok, de például a játszóterek ellenőrzés is ide tartozik, sőt idejében az úgynevezett via ferrátákat is már ellenőriztük piacfelügyeleti, illetőleg fogyasztóvédelmi szempontból.
0: Azért ezt magyarázzuk meg, ezt a via ferrátát, hogy mit jelent ez, tehát mit ellenőriztetek, ez egy szép olasz szó.
1: Igen, és egyébként ez az érdekes kifejezetten az eset, amikor szebb az idegen neve, mint a magyar, mert jogilag ez a vasalt utaknak hívják, de hát szerintem még senki nem mondta, hogy akkor megyünk-e vasalt utazni, hanem via ferrátázni megyünk. Ugye ezek kifejezetten olyan kihívást jelentő nagyobb hegyekre jelentkező utak, ahol van, és segítség szükséges, akár korlát, akár lépcső, és ezek oda vannak telepítve. De ezek nem csak oda vannak telepítve, hanem ennek nagyon fontos előírásai vannak. Egyébként Európai Uniós szabályok vonatkoznak rá, és ezért nyilván Magyarországon is alkalmazandó közvetlenül hatályos szabályok.
0: Persze, annál is inkább, mert ha fölfele kell menni, vagy lefele, biztonságosnak kell lenni a korlátnak, hát a lépcsőnek nem lehet fokhíja.
1: Igen, és ezek nem véletlenül vannak oda helyezve, ahova vannak helyezve, tehát ez nem egy kis könnyed budai sétára vannak adott esetben a budai hegyekben, hanem tényleg azért, hogy segítsenek, és hogy biztonságot adjanak. Hogyha ez nem megfelelően telepítik, akkor ezt életveszélyt okozhat.
0: De ilyet még nem vizsgáltatok eddig, ugye?
1: Korábbi években nem. A kalandpark, akvapark, vidámpark, amiket említettem, ez minden évben folyamatos.
0: Ezt még nem, de mi honnan jött az ötlet?
1: Hát onnan, hogy egyrészt érkeztek bejelentések, fogyasztói bejelentések, hogy álláspontjuk szerint nem volt megfelelően oda telepítve, és hát az európai szinten egyébként van egy mozgódás, hiszen nagyon népszerűek ezek, nem csak hazánkban, külföldön, de nagyon sok magyar használja ezeket, például Ausztriában, Szlovéniában, környező országokban is, és ezért jött az ötlet, hogy mindenképpen vizsgáljuk ezt is biztonságosági szempontból.
0: Akkor kezdjük ezzel. Mit tapasztaltatok? Ugye az előbb azt mondtad, hogy szerencsére vannak fogyasztói bejelentések, egyébként ez szerintem tök jó meghasznos. Hogyha valaki veszi a fáradtságot és bejelenti, mert akkor ti is fölkapjátok a fejeteket, tehát nem ad akta teszitek, hogy hagy beszélnem, azonnal elkezdtek vele foglalkozni, ugye jól értem, hát legalábbis abszolút, az utóbbi években.
1: Abszolút így van, és a legjobb visszacsatolás az a fogyasztói visszacsatolás, tehát mi mármit az íróasztal mögött kitalálhatunk, és eljátsszuk, hogy okosak vagyunk, nyilván a fogyasztó az, aki nekünk jelezni tud ilyen tekintetben, és a Via Ferratáknál is ez volt az eset. Ami a pozitív tapasztalat, hogy biztonságossági szempontból megfeleltek ezek az előírásoknak, dokumentációs szempontból nem. Ez kicsit nehéz egyébként megérteni, ezt úgy fordítom le magamnak, hogy biztonságosnak tűnnek azok az eszközök, de nem tudja azt igazolni az üzemeltető vállalkozás, hogy ő mindent megtett, amit a jogszabály előír, hogy tényleg biztonságos.
0: Például karbantartott.
1: Például karbantart, például folyamatosan felülvizsgál, például megfelelőségi tanúsítvánnyal van ellátva, ezeket évente vizsgálni kell, vagy a telepítés megelőzően. De most mondok egy példát, például a játszótereknél, hogyha a hintát az egyik, a játszóter egyik végéből áthelyezik a másikba, akkor azt ugyanúgy megfelelőségi tanúsító intézettel felül kell vizsgálni, és engedélyeztetni kell. Tehát ez nem olyan, hogy eldönti az üzemeltető, hogy elhelyezi egyik helyről a másikra. Ezeket is figyeljük. De a Via Ferratáknál is egyébként mindenfajta dokumentáció, a megfelelőség érvényessége, hogy nem járt el ez az egy év, ezeket is néztük, és itt papírokban voltak azért problémák.
0: Ez azért jó, hogy gondolom felszólítottátok őket, vissza fogjátok ellenőrizni, meg nyilván akkor jövőre is megnézitek. Ha jól érzem, akkor ebből egyre több van Magyarországon is, tehát évente bővül a kilométerük, vagy a méter.
1: Hát abszolút, és ez a Via Ferratákra is igaz, de egyébként a kalandparkokra, vidámparkokra,
0: arról majd beszéljünk
1: külön, de nyilvánvaló egyre népszerűbbek. Hála jó Istennek egyre népszerűbbek a túrázások, igen, és a szabadidős tevékenységek. Vannak azért szerencsére nekünk is olyan hegyeink, ahol el kell a segítség, a Via Ferraták az ezt szolgálja, úgyhogy emiatt az ellenőrzés biztos vagyok benne, hogy jövő évben is folytatni fogjuk.
0: Jó, akkor majd beszélünk róla jövőre, folytassuk a kalandparkokkal. Nekem mindig az volt az érzésem, én nyilván egy gyáva ember, végem szeretem a kalandparkot, mert hogy sokszor nem érzem azt, hogy biztonságban vagyok, és ez nem jó, ugye?
1: Hát nem, és nyilvánvalóan biztonságban is kell éreznie magát a fogyasztónak, a felhasználók, és biztonságosnak is kell lennie pontosan.
0: Mi a tapasztalatotok?
1: Nagyon vegyesek körben a tapasztalat. Egyébként többnyire itt is biztonságosak voltak azok az eszközök, amelyeket kalandparkban elérhető.
0: De bocsánat, hagyj kérdezzem meg, ilyenkor mi van, hogy elmennek a fogyasztóvédelmi hatóság szakértői, és végigjárják a kalandparkot, és kipróbálnak mindent, mert csak ez az empirikus tapasztalat.
1: Végigjárják, nem feltétlenül próbálják ki mindent, de az az első, hogy minden eszköznél elkérik a dokumentációt, hogy tényleg felülvizsgálta azt évente, áttelepítéskor, stb. Az üzemeltető, megfelelően kezelte, ha probléma volt, akkor megfelelően módosította azt az esetet. És ami még nagyon fontos, itt a tájékoztatás, és ez egy tényleg komoly tájékoztatás. Tehát például kalandpartnál vannak olyan eszközök, amelyek veszélyeseknek minősülhetnek. A jogszabály előírja, hogy 1-es, 2-es, 3-as veszélyességi fokozat, az 1-es, 2-es az a legveszélyesebb. De mondjuk egy vidámpartnál is egy, nem tudom, egy óriás valami, ami megfordítja az embert, az mondjuk nagyon veszélyesnek minősül. Ezt nem lehet automatikusan használni, hanem kezelő személyzet szükséges, aki minket beenged, aki figyeli az eseményeket.
0: Ja, kalandpartnál ugyanez van. Igen.
1: De ez sem lehet akárki, hanem azt ki kell oktatni. Képzése van, oktatása. Ezt is igazolnia kell az üzemeltetőnek, hogy ez megtörtént. De adott esetben ezt rá is kérdezhetnek az adott személynél, hogy ő tudja ezeket a szabályokat. Aha. És ha nem, akkor az azt jelenti, hogy nem volt megfelelően kiképezve.
0: És összességében akkor ezek szerint azért itt több hiba volt.
1: Több hiba volt papír alapon. Illetve még egy mondatra csak hadd kell ki a tájékoztatásra. Mondjuk egy kalandpartnál van egy eszköz, azt 15 ember használhatja, akkor azt figyelni kell. Tehát a 16-at nem szabad fölengedni, az nem véletlenül van kitalálva. De ugyanígy például az akvaparkoknál, és ebben mi is belefutottam gyakorló szülőként, ott van, hogy 140 centi magasság alatt nem használhatja azt a gyerek, az nem véletlenül van. De akkor azt a szabályt be is kell tartatni. Nyilván nekünk szülőként meg kell értetni a gyerek, hogy miért nem mehet be a kamikáza csúszdára, mert még kicsi, meg az tényleg nagyon veszélyes, de a kezelő személyzetnek is azt meg kell tartani ezeket
0: és a szabályokat. És azonnal meg kell akadályozni, hogy...
1: Pontosan, ugye, sajnos akkor ezt tudomásul kell venni.
0: Volt-e olyan kalandpark, amit be kellett zárni ideiglenesen?
1: Kalandpark nem volt, és vidámpark egyébként sem, és akvapark sem, de eszköz viszont volt. Tehát amikor konkrét csúszdam mondjuk nem felel meg a szabályoknak, mert nincs feltüntetve a megfelelő tájékoztatás hozzá, nincs megfelelő papírra dokumentálva, hogy ő azt megfelelőséggel tanúsította, addig, amíg ez nem történik meg, körbe kell teríteni, ezt játszótéren biztos nagyon sokan látták, de egyébként akvaparkokban is, körbe kell teríteni, addig az nem használható, amíg ezt nem orvosolja az üzemeltető.
0: És amikor orvosolja, akkor szólnia kell a hatóságnak, hatóság ismét kimegy és lefolytatja az eljárást?
1: Így van, és ebben az esetben csak ezt követően nyithatja meg azt az eszközt a nagy közönség
0: előtt. Több ilyen volt?
1: Ez sajnos előfordul gyakran, játszótereknél különösen, de akvaparkokban, vidámparkokban is előfordul.
0: Ha jól olvastam, volt már egy korábbi vizsgálat is az év első felében is, és akkor azt hiszem a 20%-ánál akadt fenn a hálótokon, vagyis találtatok szabálytalanságot. Most nem véletlen, hogy megint elkezdtetek egy vizsgálatot, de azért sokkal nem jobb, mert 19%. Szóval visszaesők vannak, vagy újabb problémák kerültek elő? Mert hogy nem értem, ha tudom, hogy ezt folyamatosan ellenőrzik, akkor ha másért nem, azért megpróbálok elébe menni.
1: Ez így lenne helyes és logikus is egyébként, abszolút, ahogy mondod, de rengeteg ilyen eszköz van. Tehát nem azról van szó feltétlenül, hogy visszaeső, sőt, hogyha a hatóság eljárt, én azt látom, ott már ismételt jogsértést nem valósul
0: meg. Mert pénzbüntetést is kapnak?
1: Akár kaphat azt is ismételtség esetén. De csak hadd mondjak egy számot, az év első felében ez 2384 eszközt jelentett, tehát csúszdát, parkot, nem tudom, kondiparkot, meg kültéri parkot, vagy kondiparkot nem is beszéltünk, és 470 helyszínről, és ez nem az összes eszköz, ami ma Magyarországon elérhető.
0: És nem az összes a 470 helyszín.
1: Pontosan. Egyébként még a vizsgálatok még most is folytatódnak, egészen az őszi szünetig, hiszen azért ezeket még igénybe vesszük ezt követően, akvaparkokat, meg aztán még akár karácsonykor is nyilván fedett, vagy nem felelt adott esetben. Ezek az első fél évi adatok, és azon vagyunk, hogy minél több eszközt és helyszínt ellenőrizzünk, de nyilván a kapacitások azért végesek.
0: Hát tanulságos volt, meg lehet-e határozni, hogy az ország melyik részén, nyugat, kelet, Magyarország, tehát hol rosszabb a helyzet az adatok alapján? Nyilván, mint szülő kérdezem, mert akkor arra nem hiszem a gyerekem.
1: Az adatok alapján ez abszolút egyenletes és egyensúlyban van, tehát nem mondhatjuk azt, hogy mondjuk keleten rosszabb, mint nyugaton vagy a fővárosban. Én azt gondolom, hogy mindenhol igyekeznek az üzemeltetők betartani a szabályokat, ha már mi fellépünk, akkor aztán végképp igyekeznek, de tényleg, ha hallgatják ezt a műsort, én azt kérem, hogy arra kérem őket, hogy nem csak a fogyasztóvédelmi hatóság eljárás miatt tartsák be a szabályokat, hanem a fogyasztók biztonsága érdekében, hiszen az a legfontosabb.
0: Vidámparkokról is beszéljünk, azért az elmúlt években voltak balesetek, mint tudjuk, szomorú balesetek, és azt gondolom, hogy ott talán koncentráltabb figyelmet igényel, és nem is azok a vidámparkok, ami mit tudom, itt a városban van, hanem ezek a, nem is tudom, hogy nevezzem, helyi vagy vállalkozók által, nem tudom, hogy...
1: Mi ezt utazó vidámparknak hívjuk egyébként, tehát amikor a falunapon ott van az egyik hétvégén, a következő hétvégén megyek a városnapokra, ezek tényleg... sokkal rosszabb kifogásolási arányt mutatnak a gyakorlati tapasztalatok alapján. Itt azért a fogyasztói tudatosságnak is fontos szerepe van. Én tudom, nagyon nehéz azt a gyerekeknek mondjuk elmondani, hogy ne üljenek föl a...
0: Hát hogy ne, gondolj le, hogy egy falunapon, amikor végre valami történik, és ott van a sergő, ahogy mondjuk vidéken mondják, le nem tud beszélni, hogy fölüljön.
1: Igen, ezekkel azért tényleg óvatosan, hogyha csak minimális helyet látjuk, vagy azt gondoljuk, hogy nem biztonságos, akkor próbáljuk lebeszélni a gyermeket, de azért azt nagyon fontos, hogy az üzemeltetőkkel itt is tartjuk a kapcsolatot, tehát az ellenőrzések itt aztán abszolút koncentráltak.
0: És folyamatosak,
1: gondolom. Így van.
0: Tehát, mert óriás kerék meg ilyenek azért azok nagy veszélyt.
1: Hát persze, de akár egy kisebb hullámvasút is, amit oda telepítenek, vagy vannak ezek a körbe-körbe forgó eszközök, amitől elszédül az ember 2 perc alatt, azért ez sem mindegy, nyilván nem szabad ebből kizuhanni.
0: Itt is azt gondolom, hogy a folyamatos karbantartás, vagy ezeket évente kell vizsgáztatni, mint mondjuk a buszokat?
1: Így van, pontosan éves felülvizsgált van, sőt egyébként van, ahol még sokkal szigorúbbak, hogyha az olyan eszköz, játszótéri eszközöknél ez egyébként 3 év, ami kevésbé veszélyes nyilván, de vannak előírások erre is.
0: Én, mint egy egyszerű fogyasztó, vagy ez ilyeneket élvező, elmegyek egy falu napra, és oda megyek egy ilyen óriáskerék üzemeltetőjéhez, akkor ufólakónak néz, ha megkérdem arra, hogy mikor volt ez utoljára karban tartva, vagy ez egy vállalható kérdés, mert nyilván féltem a gyerekem. Tehát mit tanácsolunk a hallgatóknak?
1: Ez egy abszolút vállalható kérdés. Tegyük is meg ezt a kérdést, és az üzemeltetőknek üzenem, hogy válaszoljunk erre, és ne hajtsuk el a kérdezőt.
0: Kötelező lenne, hanem akkor érdemes. De azért azt is mondjuk el, hogyha itt azért nem babra megy emberek életére, vannak egy életre megnyomorodik, megy a játék, akármelyikről beszélünk, hogyha valamit tapasztalnak, akkor tényleg érdemes a kormányhivatalokhoz kell bejelenteni, hogy van egy központi szám, hova érdemes.
1: Akár a kormányhivatalhoz is, ügyfélkapunk keresztül bejelenthetjük, vagy az NKFH-hoz van egy ingyenesen hívható telefonszámunk, az a 0680 31 00 20, de ez elérhető egyébként, megtalálható az NKFH honlapján, tehát ott is nyugodtan megnézhetjük. E-mail címünk is van, úgyhogy tényleg éljünk bejelentéssel.
0: Köszönöm szépen!
2: Facsi Pesz.
0: És a stúdióban már itt is van velem Zentai András, a hovege.hu főszerkesztője. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Szia!
3: Szervusz Kriszta, és köszöntöm a tisztelt hallgatókat, én is köszönöm a meghívást.
0: Van egy olyan mondás, hogy olajat a tűzre, hát most mi olajat a vízbe, erről fogunk beszélgetni, mint hogy a műsor elején is mondtam, hogy nagyon sokan nem tudják, hogy nagyon nagy bajt okoznak azzal első, nem csak maguknak, ugye a környezetnek is, de most legfőképpen arról fogunk beszélgetni, hogy maguknak, amikor lazán egy jó kis sült krumpli vagy vasárnapi rántott hús kisütése után a megfáradt olajat vagy zsírt egy laza mozdulattal beborítják a WC-be és lehúzzák a WC-t rá, pedig hozzáteszem, már egyre több fáradt zsír olajgyűjtő hely van, már azt hiszem, hogy szinte az összes benzinkútnál is. De térjünk vissza erre, hogyan lehet ezzel lebukni, kezdjük a végén. Tehát, hogy azt gondolom, hogy azt gondolják, hogyha lehúzzák, akkor Isten neki fa kereszt. Tehát azért ez nem így van, mert nyilván oda fog a csővezeték szélére tapadni a zsír, mint hogy én egyszerű háziasszonyként is azt látom, hogyha nem használok mosogatószert, akkor előbb-utóbb ugye a mosogató szélén megáll. Tehát, hogy ezzel nem lehet megúszni. De kezdjük az elején.
3: Igen, hát a végén. Ez ugye olyan dolog egy kicsit, mint a sebességkorlátozás az utakon. Tehát, hogy lehet, hogy én 200-zal megyek az autópályán, és nem kapok érte bírságot, mert nem fényképez le a fix mérő, illetve épp nincs ott rendőr. De ettől még nem szabályos az, amit csinálok, és nagyon veszélyes is. Ellenben, hogyha balesetet okozok, és gyorsan hajtottam, akkor utólag meg fognak büntetni gyorshajtásért is, amennyiben ez... úgymond kiderül. Tehát persze, ha nem bukok le, akkor nem büntetnek meg. Ugye ez egyébként, hogy nem szabad a sütőolajat beönteni a WC-be, lefolyóba, ez nem egy ilyen sötét-zöld elgondolás, hanem ez egy kormányrendeletben szabályozott jogszabály egyébként, a 2004-es 220-as kormányrendelet.
0: Ezt például nem tudtam, hogy
3: erről kormányrendelet. Szennyvízkibocsátás és a csatornabírság szabályait tartalmazó kormányrendelet. Nagyon sok minden van benne egyébként ebben a kormányrendeletben, például hogy kell szennyvízaknát kialakítani, ilyenek is, de az is, hogy mik azok az anyagok, amiket nem lehet a csatornahálózatba kiönteni. És természetesen különböző olajok, például a háztartási sütőolaj is ilyen, és egyébként a kormányrendelet az büntetni rendeli azt, hogyha valaki ezt csinálja. Tehát, hogy attól még, hogy nem bukunk le, attól még tudjuk, hogy egy jogszabályt megsértünk azzal, hogy ezt csináljuk. Ennél egyébként szerintem sokkal fontosabb az, hogy egyrészt a környezetet nagyban károsítja az olajnak az ilyen jellegű kijuttatása. Másrészt pedig a csővezetéket, tehát a lefolyót.
0: Ugye megül.
3: A csatornahálózatot, így van. Tehát gondoljunk csak bele, hogyha van mondjuk egy zsíros edényünk, és abba vizet engedünk, akkor mi történik vele, hogyha kihűlt? Hát az történik, hogy az alján, ott, az először ugye a tetején van.
0: Meg az oldalán.
3: Meg az oldalán, ott, és hogyha megszárad, meg, illetve hogyha kihűl, akkor ugye megmerevedik. Na, ugyanez történik a cső belsejében is. Tehát a csőnek a falára kiül a zsír, attól függően egyébként, hogy ez milyen fajta zsír, attól ugye nem teljesen ugyanaz, de kiül a csőnek a belső falára, ezáltal szűkül a csőnek a keresztmetszete, és sokkal eldugul. Könnyebben eldugul. Uh-huh. És mondjuk egy társasházban, ha én fönt lakom, mondjuk a legfelső szinten, és rendszeresen ezt csinálom majd utána, emiatt eldugul a strang, és kijönt mindenhol a szennyvíz, és utána jönnek elhárítani ezt a problémát, és látni fogják, hogy hol van lerakódva a csőben a
0: cucc. Ja, mert az meglátszik, aha.
3: Úgymond. Tehát akkor utólag nem csak az lesz a probléma, hogy engem meg fognak büntetni ez alapján, a kormányrendelet alapján, hanem hogy rajtam fogják követelni annak a munkának a helyreállítási költségeit, amit én ezzel okoztam. Tehát az okozott kár megtérítését azt rajtam követelheti. Aha. Akár a háznak a biztosítója is pert indíthat ellenem, hogy mondjuk látszik az a szakembernek, szakértőnek a vizsgálata alapján, hogy honnan indult a szennyezés, és ha valaki rendszeresen ezt csinálja, akkor ez egy idő után meg fog történni, tehát nem ez nem egy olyan dolog, hogy most akkor vagy igen, vagy nem, nem, ez egy idő után meg fog történni.
0: Az az igazság, hogy, és nem az emberek védelmében, csak az jutott eszembe, hogy szerintem sokan ezzel nincsenek tisztában, és például a társasházakban én még sehol nem láttam kiírva a közös képviselői intelemnek, hogy ez egy kormányrendelet, mert uh-huh. sokszor az emberek csak azt tartják be, amitől tartanak, és a puszta paraszti ésszel másként gondolkodnak. Tehát, hogy nagy nyilvánossága nincs, tehát nincs benne ez a köztudatba, ezért is jó, hogy beszélünk erről.
3: Ez valóban így van, pedig egyébként a vízszolgáltatók, illetve a víziközmű cégek rendszeresen felhívják egyébként a figyelmet, csak hát, hogy is mondjam, a hétköznapi ember inger küszöbét nem biztos, hogy eléri egy ilyen jellegű dolog, holott egy nagyon fontos.
0: Hát én még nem láttam dolog. A vízközmű szolgáltatótól egyet se e-mail formájában. Értem. Tehát ez a baj, hogy amit nem tudunk, és tudatlanul megcsináljuk, jó, rendben van, legyen annyira környezet tudatos az ember, csak azt gondolom, hogy az emberek nem, egy része nem a környezet tudatosságot számítja elsőleges szempontnak, hanem a tudatlansága okán, nem ismeri a szabályokat, annak okán követel egy csomó szabálytalanságot. De ezek szerint ezt 2004, ha jól emlékszem, azt
3: ez 2004-es kormányrendelet, tehát ez már nem az van, hogy tegnap óta
0: van
3: ez a szabály.
0: Nem, van, igen.
3: Jó régóta van ez a szabály, de én is rendszeresen írok erről, meg videókat is készítettem már erről, hogy ez így van, de valóban fontos lenne egyébként, hogy mindenki tisztában legyen ezekkel a dolgokkal, főleg azért, mert egyébként nem olyan nehéz ezt úgymond normálisan
0: persze,
3: kezelni.
0: Persze, hogy nem.
3: Hiszen ugye szinte nem is csak benzinkutaknál egyébként, hanem nagyon sok például a diszkontáruházláncoknál, tehát a két nagy diszkontáruházláncoknál szerintem minden egységnél van kihelyezett használt olajgyűjtő. Ugye egy sima csavaros műanyag palackba bele lehet önteni, természetesen hidegen, mert ha forrón öntjük bele, akkor az nagyon balesetveszélyes.
0: De ki az, aki forrón viszi el? Hát nem is tudja.
3: Ugye forrón könnyebb, hiszen hogyha megdermed már mondjuk a zsír, akkor nagyon nehéz kezelni. Tehát ez érthető, viszont úgy nem lehet, mert hogy a műanyag azt nem fogja elviselni. Üvegben nem szabad, mert nagyon ugye törékeny, balesetveszélyes a szállítása.
0: Hát ha langyos, akkor simán bele lehet üvegbe önteni.
3: Nem azért, hanem a gyűjtőpontokon ki van írva, hogy csak műanyag edényben kérik a...
0: De hát azt be kell önteni, nem az edényemet elviszem.
3: Nem. Edénnyel együtt kell belerakni. Ezekbe ezt egyébként újrahasznosítják, tehát kiválóan újrahasznosítható a használt
0: csütőolaj. Én olyan helyre járok, ahol egy ilyen nagy kondérban, és abban öntögetjük bele.
3: Tényleg?
0: Igen.
3: Na,
0: hát benzinkúthoz.
3: A benzinkútnál van ilyen. Aha.
0: Tehát ott nem az, hogy lerakom a
3: Én mindig a diszkontba szoktam elvinni, aha. az van hozzám közel, és én úgy szoktam, hogy egy sima csavarós flakonba belerakom, ami mondjuk nem betétdíjas.
0: Legalább fogynak akkor... a befőttes üvegek.
3: Igen. Mondjuk én azt is szoktam, hogy az olajnak a saját csomagolásába töltöm uh-huh. vissza használat után. Azt egyébként nem javasolják, mert az könnyen kinyílik.
0: Persze. A kérdés az, hogy ki az, aki büntethet, és... Egyelőre ott tartunk még csak, hogy akkor büntetnek, ha nyakon csípnek valakit, vagy ma már erre van egy kialakult, mint hogy a katasztrófavédelem a tűzvédelmi szempontból nézi a társasházakat, az, aki büntethet, azok is kimennek, és rendszeresen, mert hát simán lehet ellenőrizni. Ugye ma már megnézik, ledugnak egy csövet, aminek a végén kamera van, és kamerával le lehet ellenőrizni. Tehát hol tart ez ma Magyarországon, mert hogy tudom, hogy külföldön már ilyen is van.
3: Én teljesen kizártnak tartom, hogy ezt rendszeresen ellenőrizze bárki is.
0: Még ebbe el vagyunk tehát, egy kicsit maradva.
3: Hát igen, tehát pont ez a probléma egyébként, hogy akkor fog kiderülni, amikor már baj megtörtént, tehát mondjuk több százezer forintos kár keletkezett mondjuk a szennyvíz csőbe, mert hát ugye a falat kell bontani legtöbbször, stb., hogyha olyan nagy a probléma. Egyébként szerencsére már vannak erre is jó technikák, hogy hogyan lehet kitisztítani falbontás nélkül akár a szennyvíz csövet, de azért egy nagyon bonyolult és költséges történet.
0: Ki, ki büntet?
3: Hát a környezetvédelmi hatóság, tehát a kormányhivatalok vannak ezzel megbízva természetesen.
0: Milyen tételben büntetnek?
3: Akár 600 ezer forint büntetés is lehet, de mondom, amellett, hogyha egy társasháznak szét kell bontani a szennyvízhálózatát, ez el fog törpülni ez az összeg. Igen. Tehát, itt nagyon komoly dolgokról van szó, azért is gondolom, hogy teljesen fölösleges ezzel úgymond magunkra vállalni egy ilyen kockázatot.
0: Persze, és azt hiszem, hogy ennek a mostani beszélgetésnek két legfontosabb üzenete van, az egyik az, hogy igenis váljunk azért legalább annyira környezettudatossá, hogyha kisütöttük a maradva a példámnál a vasárnapi rántótust, akkor egy úgyis van mindenkinél otthon rengeteg üres befőttes üveg, borítsuk bele abba, és mint hallották már diszkontokba, tehát nem autóval jár, az egy diszkontba is besétálhat, és ott is gyűjtik, adjuk le. Egyrészt a környezetet nem szennyezzük, a másik pedig az, hogy nagyon komoly büntetésre számíthat az, aki idézőjelben mondom lebukik, így akár van. 600 ezer forintot is fizet, bírságot is fizetett, és minden mellett a helyreállítás, vagyis az új rendszer kiépítése, mert sokszor erről van szó, hogy új csöveket kell csinálni, az is végtelen sok. Aki ennek alaposabban utána akar nézni, egy 2004-es rendeletet keressen.
3: 220-as kormányrendelet részletesen
0: leírja. Az részletesen leírja. Én meg köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad. Még egyszer
3: mondom. Én is
0: mondom,
3: nagyon szépen köszönöm.
0: Nem riogatni akartunk, hanem felvilágosítani.
2: Facsipesz.
0: És hogy a műsor elején ígértem, beszélünk az ügyfélhitelesítésről is, és azt gondolom, Minden István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője, ugye ő az illetékes ebben, mert hogy még nem mondtam, de ő is itt ül már ebben a stúdióban. Szia István!
4: Szerbusztok, jó napot kívánok mindenkinek!
0: Ugye a kibercsalások okán kapcsán merült ez föl. Én azt gondolom, kezdjük a végén. Nagyon sok embert megkérdeztem az elmúlt egy hétben, amikor megbeszéltük, hogy erről fogunk beszélni, és fogalmuk nincs, de komolyan mondom, mi az az erős ügyfélhitelesítés, és mindenki nézett, mint Rozi a moziba, és amikor mondtam, hogy én nekem ez hogy, ja az, szóval tegyük már rendbe, mindenki tudja, hogy ez mi, mert nagyon fontos.
4: Az erős vagy két faktoros ügyfélhitelesítés azt jelenti, hogy két egymástól különböző azonosítási rendszer, azonosítási mód álljon az ügyfelek rendelkezésére, tehát ha ne adj Isten az egyiket, adott esetben megtudja egy bűnöző, attól még a másik továbbra is feltörhetetlen legyen. Ugye a jogszabály úgy fogalmaz, hogy valaminek a ismerete, valaminek a birtoka, valaminek a tulajdonsága adja ezeket.
0: Na jó, lefordítom magyarra, mert ez így nagyon szép, de szerintem kevesen értik. Én mikor például ki akarok fizetni mondjuk egy villanyszámlát, és fölmegyek az MVM honlapjára, és beütöm, hogy én fizetni akarok, és a bankkártyámmal, addig nem veszik le a pénzt, míg meg nem jelenik egy ablak a saját bankom applikációjánál, ahol meg kell erősítenem ezt. Ez is egy ilyen erős kétfaktoros, ugye?
4: Tehát valamilyen általunk ismert jelszó, aminek már a ismeretében vagyunk, ez az egyik. Internetbanki felületen beütünk egy jelszót, valamik a birtoka, tehát érkezik hozzánk a birtokunkban lévő mobil telefonra akárhol, mondjuk egy másik igen. azonosító, de nem oda az internetbankra, hanem külön erre a felületre, vagy és az új lenyomatunkat használjuk az azonosításnál, vagy a szem iris szünkkel tudunk azonosítani, mert már ilyen is van. Az a lényeg, hogy legalább kettő ezek közül ott legyen, és ezek egymástól függetlenek legyenek. ezért mondják nem csak úgy, hogy erős, hanem hogy két faktoros, két egymástól független eszközön történő, és ha az egyiket föltörnék, akkor még, vagy megismernék, attól még ott van a másik, amit nem tudtak föltörni. Az új lenyomatunkat, az nagyon nehéz lenne például.
0: Igen, de elvágod az ujjad, ezért kell két-három új lenyomatot megadni, én tudom. Egész Európában létezik ez már?
4: Sok helyen létezik. Én azt gondolom azért ebben Európa együtt jár, tehát nem arról van szó, hogy a kibercsalások 2022 közepetája óta történt, és tavaly megakadt növekedése, az csak magyar jelenség lett volna. Egy pillanat alatt körbeszaladnak ezek a bűnözők a világ körül, akár Koreából, akár más egzotikus országokból jönnek, és ezért mindenütt ott van, mindenütt a jogalkotók, a felügyelő hatóságok erre próbálnak reagálni, de ezt gondolom egy nagyon-nagyon hasznos eszköz lehet, hogy mennyire elől vagyunk, sok évtizeddel ezelőtt, vagy jó pár évtizeddel ezelőtt az SMS küldés, az egy magyar világszabadalom volt.
0: Nem szoktam dicsérni az MNB-t, meg a tevékenységét, ezt jól tudják, akik engem hosszú évtizedek óta hallgatnak, de egy biztos, hogy egy csomó mindenben Európában élen járunk, bankbiztonsági ügyekben, az azonnali átutalásokban is, de nem is erről fogunk beszélni, hanem arról, hogy a számunkra fogyasztóknak, vagy ügyfeleknek egy nagyon jó hír, hogy az a bank, ahol nem történik meg ez a bizonyos két lépcsős ügyfélhitelesítés, és egy kibercsaló lenyúlja az egész vagyonunkat, akkor mi megtörölhetjük a szánkat, mert egy szabály, egy törvény, egy rendelet szerint a banknak kell állni a cehjet. Ez mióta van, és ez tényleg ilyen, ahogy elmondtam, ilyen olajozottan működik-e?
4: Ez így működik, így kell, hogy működjön, mert jogszabályai elő tavaly évvége óta. Varga Mihály úr, a MNB elnöke 2025. júniusában jelentette be a kiberbűnözők elleni öt csapás kezdeményezést. Ez ennek az egyik eleme, és ezt a jogalkotó át is vette. Ezt mai napig kevesen tudják, hogy így van. Ráadásul ezt nem nekünk kell úgymond bizonyítani, mindenképpen panaszt kell tennünk, hogyha valami ilyesmi történt, és a banknak kell adott esetben akár a felügyelő hatósága, a jogalkotó, vagy bárki felé bizonyítani, hogy tényleg megtörtént a két faktoros ügyfélhitelesítés. Azért csöndben szeretném elmondani, mielőtt bárki aggódna, hogy elképzelhetetlenek tartom, hogy magyarországi banknál átutalás vonatkozásában ez bármikor is el tudna még maradni. Ahol ez elmaradhat, az egyes távol-keleti kártyás fizetések, ahol maga az a távol-keleti szolgáltató sem kezdeményezi ezt, de ez teljesen mindegy, hogy ő mit kezdeményez. A banknak a saját jól felfogott érdekében innentől fogva erről gondoskodni kell. Még egy mondat az ötcsapásról, nem csak ezt írtuk elő, és nem csak ez valósult meg, hanem tavaly július óta a központi visszaélésszűrő rendszer is működik, ami azt jelenti, hogy a bankok saját visszaélésszűrő rendszereiken felül még van egy a leányváltunknál, a Zsironnál lévő rendszer, ami az összes átutalás tranzakciót összefolyatja, ott folyik át minden, és ha a banki átutalás már elment, mert se az ügyfél, se a bank nem aggódott, 5 másodperc van ugye célba érni az átutalásnak, ez alatt az 5 másodperc alatt, negyed másodperc alatt ez a központi visszaélésző rendszer még egyszer megnézi, és ha gyanús, már ezt az átutalási kezdeményezést, ha gyanúsnak látja, negyed másodpercen belül visszajelz a banknak, hogy kedves bank, még egyszer gondolsz ezt át, mert én gondot látok, és akkor az 5 másodperc alatt ez lehet, hogy nem teljesül az utalás, még megfogják. Emellett a saját visszajelző rendszereket a bankoknál kőkeményen ellenőrizzük.
0: Mert hogy mindegyiknél van már?
4: Mindegyiknél
0: de
4: van.
0: De mindegyik másként csinálja, nem? Mert van, nálunk a családban több banknál vagyunk. A fiamé például még meg sem nyomja az átutalást, már jön egy SMS, már úgy mondom zaklatják jó értelembe. Az én bankom az nem, az majd 5-10 perc múlva küld a saját applikációján keresztül, hogy erre fizettem.
4: Tehát van olyan piaci szereplő, vagy vannak olyan piaci szereplők, ahol még vannak fejlesztendő dolgok. Szerintem a ügyfelek egymás között is beszélgetnek, és vannak történeteik, és ez is egy nagyon fontos jó hírnév faktor szerintem a bankoknál, hogy ezen a téren is lépjenek.
0: Ez, bocsánat, de... ez olyan, mint a fizetési kérelem, amiről néhány műsor ezelőtt ki is mondtuk, hogy egyetlen bank, amelyik nem volt hajlandó eddig megcsinálni, és ez a KH volt, de aztán most azt olvastam, vagy azt hallottam hírekből, hogy októbertől, vagyis a jövő hónaptól már ott is lesz.
4: Igen, tehát óriásit fejlesztettek és fejlesztenek a bankok, és az, hogy tavaly megfordult ez a kibercsalási növekedő trend, ez...
0: Ja, ezt akartam kérdezni, hogy megfordult, tehát kevesebb van?
4: Igen.
0: Tehát ez érezhetően kevesebb
4: igen,
0: van?
4: Igen, olyan szinten kevesebb a csalás volumene, hogy a 2024-es 41 milliárd forint fölötti teljes összeg, ugye bevállalatok is benne vannak, azért nem csak a lakosság, ez 28 milliárdra csökkent, ez még mindig egy nagyon nagy szám, de 2022 közepétől folyamatosan egy növekvő trendet látunk. Az, hogy a bankok fejlesztették a saját visszaélésző rendszeréket, ezt mi kőkeményen ellenőrizzük, van egy központi rendszer, van ez a bizonyos noszogatás, hogy így fogalmazok a bankoknak, hogy a kétfaktoros azonosítás meglegyen, van egy kampány az ügyfelek tudatosításának az erősítésére, és nem utolsó sorban ez az ötödik, pedig a korábbi ajánlásainkat, amelyek ugye azért nem jogszabály erejűek, ezeket szintén kvázi kötelezettségként írtuk elő. Például olyanokat, hogy minden banknál legyen limitbeállítás, ezt bármikor ingyen ügyfélként, például az, hogy napi tranzakciószám mennyi lehet, az összeg a vásárlásnál, az átutalásnál mennyi lehet.
0: Egyszer lehet egy nap, vagy öt percenként
4: nem.
0: is.
4: Az az elvárásunk, hogy ezt minden bank bármikor ingyenesen, akár ott az internetbanki felületen, a mobilbanknál azonnal át tudjam állítani. Ez életmentő lehet nagyon sokszor, mert például képzeljünk egy olyan helyzetet el, hogy a kártya adatokat, a kártya információkat megszerezte már a kibercsaló, de ott abban a pillanatban nem biztos, hogy azt a döntést hozzuk, hogy letiltjuk a kártyát, hanem egyszerűen az internetbanki felületen vagy mobilbanki felületen lenullázzuk a tranzakciószámot, lenullázzuk elkölthető összeg volumenét, mert lehet, hogy kiderül, hogy egy órán belül meg lesz ez az eltűnt kártya, nem is volt igazából.
0: Igen, erről már beszéltünk, de nem baj, hogy megint elmondod, mert még mindig igen. nem épült be ezt
4: teljesen. Igen, igen. Ez is az egyik ajánlásunkban szerepelt, vagy például olyat is kértünk, hogy legyen keresztazonosítás a bankoknál, ne csak engem azonosítsa, ügyfélként, amikor fölhívom a kedves ügyfélszolgálatot, hanem ugye bankok nevében is jelentkeznek ezek a kibercsalók, legyen olyan kedves, ő is mondjon egy azonosítót, amivel fölismerhető, hogy valóban, hogyha ezt nem teszi, és van ez, tehát alkalmazzák sok banknál ezt, hogyha ezt nem tudja megmondani, akkor már rögtön kiderült a turpisság.
0: Jó, de én nem akarok tamáskodni, meg szemétkedni se, de ha ennyire jó ez a ügyfélhitelesítési rendszer, ez a két, akkor még mindig miért több milliárd a csalás? Tehát már megint mi a legújabb variáció?
4: Tehát ugye nagyon sokszor minden tökéletesen szabályosan történik, de az ügyfelet nem adat kiadás, nem adat halászat történt, hanem a másik fő csapás iránya a bűnözőknek, az ügyfél érzelmi manipulációja. Vagyis? Semmilyen adatot nem kérnek el, hanem addig beszélik tele a fejét, hogy a banktól telefonálunk, támadás érte, mi segítünk egy biztonságos számlára menekíteni az összeget, ide küldje, semmit nem kérnek el az ügyféltől.
0: Csak hapacsolnak neki.
4: Mindent az ügyfél maga a saját adataival tesz meg, küldi el, és teszi ezt meg. Ez továbbra is az egyik fő csalásirány. Nem akarok azért senkit elbizonyítani, de nagyon sokszor azt mondják fiatalabb generációk, hogy hát az időseket nem fogják így
0: pont
4: megtámadni. Hát telefonon is ezt megcsinálják, a régi hagyományos eszközökön, tehát ott is támadnak. Továbbra is ott van az a módszer, hogy hatóságok nevében jelentkeznek, azt mondják, hogy azonnal át kell, különben itt ilyen-olyan közterben nem fizetése miatt ilyen-olyan szankciók lesznek, vagy a rendőrségtől telefonálnak, vagy akár sajnos a mi nevünkbe is ugye telefonálnak. Közelmúltban történt a Magyar Államkincstárra vonatkozóan.
0: Igen, ugye, ugyanez.
4: Ez egy ráadásul egy nagyon összetett, komplikált csalás volt. Ugye azt mondták, hogy oda menekítse a pénzét, mert ez egy biztonságos.
0: Már hova az államkincstárba?
4: Az államkincstár szembe, ami nagyon helyes, egyébként nagyon jó kamatokat fizetnek. Jó, sokszor
0: ezt nem
4: jobbak,
0: tudjuk.
4: Igen. Igen, sokszor jobbakat, mint a bankok. És az utolsó fázis az volt, hogy viszont az ügyfél helyett a saját nevükre adták meg a bank számlaszámot, és mivel az ügyfél adatait is megtudták közben, ezért az államkincstártól utalták el a pénzt maguknak.
0: A szép, szép történet. Egyébként néha, 2 éve vagy 3 éve engem is fölhívtak egyszer, hogy az OTP-től telefonálnak, ki is mondom, és hogy nagy baj van a számlám, na most nekem az él, elég öreg vagyok már, de soha nem volt, valószínűleg nem is lesz OTP számlám, és hosszú percek kellettek nekem, mire leesett a tantusz, pedig én egy ilyen műsort vezetek, és nekem rögtön le kellett volna vágni az agyamnak, és szórakozásból elbeszélgetni vele, húzni az agyát, meg kamuszámokat megadni, de annyira, tehát ugye én értem, hogyha egy ilyen telefont kap az ember, akkor a jó hiszem, tehát az a jó, hogy jó hiszemek vagyunk, hogy úgy születtünk, hogy nem azt feltételezem te rólad például, hogy most bejöttél és le fogsz lőni, hanem azt feltételezem, hogy mosolyogva bejöttél, hogy segíts a hallgatóknak, és tehát az ember nem skizoid lény, nem tudunk másként működni.
4: Igen, igen, így van, sőt, az is megtörténik ennek a haladóbb verziója, hogy amikor kiderül, hogy nem ott bankolunk, annál a megnevezett banknál, ekként, amit említettél, az egyik legjobb saját visszaelésző rendszer rendelkezik, igen. Hanem akkor azt mondják, hogy igen, a másik banknál van, hát akkor ott is probléma van, átkapcsoljuk a,
0: na, de ez már
4: a szomszédos nem. operátorhoz, még van, aki ezt is elhiszi, ezt a történetet. Ez olyan, mint az unokázós csalás, tudod, olyan is volt, aki fizetett, akinek nem is volt unokája, ez a pesti legenda. Itt is nagyon sok ezt mindent elhisznek, ezért nagyon fontos a másik láb. Nem csak a bankoknál kell számon kérni a saját rendszereiket, IT rendszereiket, mert hiszen tényleg minket támadnak, mert azok a rendszerek nagyon biztonságosak, ezért kell az ügyfél tudatosítást is
0: igen,
4: erősíteni.
0: Igen, ez igaz, de én már itt sokszor elmondtam ebbe a műsorba, és esküszöm, hogy megtörtént, engem fölhívtak egy biztosítótól, és én úgy elküldtem a jó édes fenébe, mert, és valóban velem akartak beszélni, azt csináltam, hogy berohantam annak a biztosítónak az első irodájába, és mondtak, hogy tényleg, tehát, hogy aki ebbe már képzett, az átesik a ló másik oldalára. Valószínű, hogy valami olyan örökké változtatható, vagy mit tudom, SMS-be kiküldhető aktuális kódok kellenének, hogy én nem tudom, ezt nektek kell kitalálni, amivel elhisszük, hogyha valójában onnan keresnek, ahonnan, és akkor tényleg ki tudná szűrni még az egyszerű ember is. Viszont most úgy látszik, hogy föléled Zántai András, mert bele szeretne szólni.
3: Igen, én már az előbb is jelentkeztem.
0: Ja, bocsánat, nem láttalak.
3: Az én bankomnál például az van, hogyha felhívnak engem a bank ügyfélszolgáltára a telefonon, akkor közben a banki applikáción kapok egy értesítést, hogy most önt fel fogja
0: akkor
3: hívni
0: én is abba
3: XY, bankba
0: fogok menni.
3: És ez az azonosító száma, és ebből tudom, hogy valóban ők keresnek.
0: Ez akkor föltaláltam a
3: melegvizet. Nem tudom, hogy kivonjam ennek a banknak a nevét, de ők az Erste Bank egyébként, és ők néha még túlzásba is esnek, mert például a múltkor Romániában próbáltam szállást foglalni, és azonnal letiltották a céges kártyámat, amikor fizetni próbáltam a hotelnek a weboldalán, és akkor felhívtam őket, hogy miért, és mondták, hogy ez egy piros tiltólistás valamiért ez a dolog, és nem fog tudni ott fizetni, úgyhogy vagy keressek egy másikat, vagy fizessek átutalással.
0: Jó, csak akkor közöljék veled, hogy
3: azonnal visszaállították egyébként, amikor felhívtak.
0: De egyébként, hogy köszönget a mobil szolgáltató, hogy üdvözölnek Rawalpindibe, akkor a bank is érzékelhető, hogy te ott vagy, és akkor miért nem küld azonnal egy mondjuk egy tiltó listát.
4: Ez egy konkrét cégre vonatkozott.
3: Igen, ez egy konkrét eset
4: nem
3: volt,
4: az országra.
3: Amit most elmesélem.
4: A András, annyival hadd egészítsem ki, hogy ezt több bank alkalmazza már, ezt a értesítést az applikáción, ami ugye azért nagyon jó, mert ellentétben az SMS-sel ez teljesen ingyen van az ügyfélnek, ugye, mert itt
0: az applikáción keresztül
4: az applikációs
0: megy,
4: felugró értesítés, és amit még szeretnék hozzátenni, hogy az a jó, hogyha egymást is idézőjelbe lemásolják a bankok, tehát ha valakinek van egy ügyfélbarát, nagyon egyszerű, innovatív eszköze, azt nem lehet levédeni, mint egy ilyen
0: copyrightot,
4: hanem alkalmazzák a többiek is. Az a lényeg, hogy az ügyfélnek a javára legyen a nap végén.
0: Hú!
2: Facsipesz!
0: Itt ül velünk Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője is, aki nagyon fegyelmezetten eddig egy kuma kukkot nem szólt, de annyit bólogattál az elmúlt beszélgetésbe, nyugodtan belefolyhattál volna, gondolom, neked is vannak ezzel kapcsolatban élményeid.
5: Igen, igen, sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, benneteket is. Valóban én is ügyfél vagyok több banknál, és egyébként is vannak hasonló élményeim egyébként, úgyhogy, de nagyon érdeklődéssel hallgattam ezt az előző beszélgetést.
0: Folytatni fogjuk egyébként meg ezt, de téged nem ezért kértem meg, hogy gyere be, hanem azért, azt hiszem úgy is vezettem fel a műsor elején, hogy lehet, hogy első hallásra megrántja valaki a vállát, hogy és kit érdekel, de a minden olyan ügy, amiben a GVH benne van már, mint versenyfelügyelő, az a végén rajtunk csattanna, mert hogy a végfelhasználók, mi vagyunk fogyasztók. Ugye itt a történet egy fodrászcikkeket forgalmazó cégről szól, nem tudom, valamilyen lány, nem jut eszembe, de azt tudom, hogy az Alfa Parfumot forgalmazzák, amit én 20 évig az én fodrászom használta ajamra, és ezért is kaptam föl a fejem. Szóval azt tudjuk, hogy manapság már rengeteg fodrásziket forgalmazó cég van bent Magyarországon, olasz, német, mindenféle, tehát nagy a kínálat. Nyilván ezért nem szeretnének piacot veszíteni azok, akik úgymond az elsők között voltak, és én nem védeni akarom őket félrenést, de hogy tisztességtelenségekhez is fordulnak. Miről volt szó itt konkrétan, és miért kaptátok nyakon őket?
5: Igen, ez az ügy még 2022-ben indult, és az fontos tudni, hogy ugye a gazdasági versenyhivatalnak többféle tevékenységi köre is van. Vannak ugye a fogyasztóvédelmi hatásköreink, amiről itt ebben a műsorban is nagyon sokszor beszélgetünk, amikor alapvetően a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal vesszük fel a küzdelmet, azért, hogy megvédjük a magyar Igen. fogyasztókat.
0: Ez magyarul azt jelenti, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, hogy nem igaz, nem úgy, nem annyi, nem lehet kapni.
5: Amikor nem olyan az akció, nem annyiba kerül, nem olyanok a feltételek, olyan kommunikációt alkalmaznak, ami nem megalapozott, tehát gyakorlatilag becsapják, becsapnak minket, hogy
0: nagyon leegyszerűsítve.
5: Gyakorlatilag ez a lényeg. És vannak a GVH-nek a klasszikus versenyhatósági jogkörei, amikor azt vizsgálja, hogy a cégek folytatnak olyan piaci magatartást, amivel valamilyen módon korlátozzák a piaci versenyt.
0: Az tehát mit jelent?
5: Hogy vagy egyeztetnek egymással, vagy például itt a beszállítóikatnak szabadnak meg különböző feltételeket. Ezek az úgynevezett versenykorlátozó ügyek. Ide tartoznak például a kartelek is. És ebben az ügyben is alapvetően végső soron, ahogy nagyon helyesen említetted, a fogyasztó hát bánja.
0: Issza meg a levét.
5: Hiszen ezek a versenykorlátozó megállapodások, ezek többnyire emelik az árakat.
0: Tehát, vagyis nem piaci alapon működnek, valóban, hanem egy mesterséges ár, magas áron tartják.
5: Kiiktatják a versenyt gyakorlatilag, igen. És ugye a piaci verseny az mindig jó a fogyasztóknak, hogy szoktuk mondani, a legjobb fogyasztóvédelem a piaci verseny. És ilyenkor, hogyha korlátozzák a versenyt valamilyen módon belenyúlnak a versenybe, akkor ez mindig a fogyasztók számára rossz, negatív hatásokkal jár, és itt is ez történt. Magyarországon egy nagyon népszerű, ismert fodrászcikk kereskedő, ez a Hairline Kft. Igen. volt, amely olyan kereskedelmi beszállítói és forgalmazó gyakorlatot alakított ki, amelyben egy úgynevezett vertikális versenykorlátozó megállapodást hozott létre, vagyis a viszonteladóinak, illetve ebben a speciális forgalmazási hálózatban megszabta, hogy milyen áron kell árulni a termékeket, tehát gyakorlatilag nem engedte, hogy itt a verseny érvényesüljön.
0: Különböző... Pedig nagy a verseny, bocsánat, fodrászik piac, iszonyat nagy a verseny, tehát azért is szerintem.
5: Igen, tehát egész pontosan ez a cég a területi képviselői számára meghatározta, hogy milyen áron értékesíthetik a termékeket a fodrászatok, illetve a további kiskereskedelmi partnerek irányába is, valamint a kereskedelemnek, az értékesítésnek a földrajzi területeit is korlátozta. Tehát megszabta, hogy mely beszállítók, mely területi képviselők milyen földrajzi területeken értékesíthetnek.
0: És ezt nem lehet?
5: Nem lehet, ezáltal ez egy úgynevezett ilyen passzív értékesítésnek a tilalma gyakorlatilag, tehát abba ütközött ez a GVH versenytanács, ezt megállapította, és ezt éveken keresztül alkalmazta ezt a gyakorlatot ez a cég. Hát a gazdasági versenyhivatalhoz folyamatosan érkeznek különböző bejelentések, panaszok, és ennek során került a GVH látókörébe ez az ügy is, amelyet megvizsgáltak a kollégáim, és megállapították, hogy indokolt megindítani ezt az eljárást.
0: Ez egy szombathelyi gyökerű cég egyébként.
5: Igen, hát ebből a szempontból ez igazából lényegtelen. Tehát a lényeg, hogy valóban megállapított a jogsértést a gazdasági versenyhivatal. Egyébként a cég együttműködött a versenyhatósággal, egy úgynevezett egyességi eljárás keretében elismerte a jogsértéseket, tehát gyakorlatilag beismerte a jogsértéseket. Ugye, amikor a GVH elindít egy eljárást, akkor mindig lehetőséget biztosít az adott vállalkozások számára, hogy beismerjék, hogy ők mit követtek el, ilyenkor mindig a GVH eléjük tárja különböző bizonyítékokat, és ez alapján a cégeknek van lehetőség döntést hozni, hogy valamilyen együttműködési formát választanak a gazdasági versenyhivatallal. Ez egyébként azért is fontos számukra, mert egyrészt sokkal gyorsabban lezajlik így egy eljárás.
0: És kevesebb
5: a bírság is. Tehát ez bírság csökkentő tényező is, akár 20-30%-os csökkentést is alkalmazhat a gazdasági versenyhivatal versenytanácsa ebben az ügyben. És itt az történt, hogy egyrészt ez a cég együttműködött, és még egy úgynevezett megfelelési program végrehajtását is vállalta, ami azt jelenti, hogy olyan intézkedéseket hoz a belső szervezeti működésében, hogy a jövőben elkerülje ezeket a jogsértéseket, hogy ne kövesse el ezeket a jogsértéseket. Ezért mindezek eredményeként a GVH egy 68,5 millió forintos bírságot
0: szabott ki. Ami elég soknak számít, de azért azt is mondjuk el, hogy minek alapján számolja ki a GVH ugye az éves forgalom, vagy nyereség?
5: Igen, az előző évi nettó árbevételből számolja ki a GVH ezt a büntetést. Annak a mostani jogszabályi környezet szerint a 13%-a az, ami lehet a maximális bírság, de ugye itt nem a maximális bírságot szabta ki a GVH versenytanácsa, hiszen voltak enyhítő körülmények ebben az ügyben. Ugyanakkor az nagyon fontos hangsúlyozni, hogy itt egy súlyos versenyjogi jogsértésről van szó, és ez a cég, hát ez beleesett ebbe a hibába.
0: Beleszaladt ebbe a visszapillantóba, de nem is, azt gondolom, hogy nem is baj, hogy ezeket így föltárja a GVH, mert én abban reménykedem, hogy például az összes Herlány termék talán olcsóbb lesz. Tehát nem gondolom, hogy ennek árdrágító hatása lehet, hogy van egy ilyen rizikó is?
5: Hát én azt gondolom, hogy nem, ha a verseny szélesedik, annak általában a közgazdasági alapvetések szerint mindig árcsökkentő hatása van, hogyha szélesedik és szabadabb a verseny. Ugye az nyilván az teljesen természetes, hogy minden vállalkozás a lehető legalább profit maximalizálására törekszik, illetve törekszik arra, hogy a lehető nagyobb, legnagyobb szeletet hasítsa ki a piacból.
0: Itt inkább erről lehetett szó.
5: Ugyanakkor nagyon kell figyelniük a vállalkozásoknak arra, hogy ezek a vertikális versenykorlátozások, ezek a viszonteladási áraknak a rögzítése az tilos. Tehát ha egy cég valamilyen terméket vagy szolgáltatást értékesít, és ezt ő viszonteladókon vagy valamilyen hálózaton keresztül értékesíti, a vállalkozókon keresztül, akkor ő nem szabhatja meg azt, hogy milyen áron kell értékesíteniük ezeket a
0: termékeket. Tehát a területi
5: termékeket.
0: Képviselő annyira adhatja el, így leegyszerűsítve, amennyire akarja?
5: Akár igen. Tehát a cég nem adhat meg ilyen szempontból.
0: És ajánlott árat? Ajánlott fogyasztói árat például?
5: Minden a fogyasztói árra utaló magatartás, az felvetheti a versenykorlátozó magatartásnak

0: fel a vállalkozások figyelmét, hogy nagyon figyeljenek oda ezekre az árak meghatározására, illetve a viszonteladói hálózat működtetésére, hiszen nagyon könnyen egy ilyen súlyos versenyjogi jogsértésbe csúszhatnak bele, aminek súlyos bírság lehet a vége, arról a reputációs vesztességről nem is beszélve, amit ilyenkor elszenved egy cég, amikor hát belekerül a hírekbe, mert mi is most erről beszélgetünk.
1: Vissza fogtok menni, vissza ellenőrzitek? Általában szoktátok, de ugye kiszámíthatatlan, hogy mikor ne tudjanak fölkészülni.
0: Igen, mindig, amikor egy cég együttműködik a GVH-val, annak van számos feltétele, és ezt, amikor vállalásokat tesznek a cégek az eljárások során, azt minden esetben nagyon szigorúan utóellenőrizzük, és megnézzük, hogy valóban végrehajtották-e.
1: Köszönöm szépen, uraim, hogy eljöttetek. Bidner István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője, Zentai András, a hovege.hu főszerkesztője, és Horváth Bálint, a GVH kommunikációs vezetője, valamint Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke volt a mai műsor vendége, ami a végére is ért. Természetesen ma is, mint mindig, Bicó Tomival készítettem, nevében is köszönöm figyelmüket, és hogyha szeretnének panasszal élni, akkor nyugodtan megtehetik a facipesz2025@gmail.com címen. Várjuk a leveleiket, jövő héten folytatjuk. Legyen szép napjuk, viszont hallásra!
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: Műsorajánló.
4: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
7: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
8: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
7: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
2: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
9: 9,5 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt, változékony időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 9,5 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. A programok között szerepel egy új krízisellátás létrehozása 80 gyermek számára. Megerősítenek 15 speciális gyermekotthont több szakemberrel és intenzíves szakmai támogatással. Új célzott ellátás indul az autizmus spektrum zavarral, értelmi fogyatékossággal és súlyos pszichés vagy magatartási problémákkal élő gyerekeknek. Bentlakásos addiktológiai rehabilitációs program kezdődik, továbbá mintegy 440 millió forintot fordítanak a veszélyeztetett serdülő lányok és fiatal anyák támogatására. 1,5 milliárd forintot költenek a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek lelki és szakmai támogatására, valamint külön program kezdődik a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt. A jelenleg hatályos, a Fidesz által korábban gyermekvédelminek nevezett, valójában azonban jogvédők szerint is melegellenes törvény szerint az azonos nemű pároknak a mindenkori családpolitikáért felelős miniszter hozzájárulására van szükség az örökbefogadáshoz. Magyar Péter kormánya ezen kíván változtatni. Visszavonta a svájci használt Stadler motorvonatok karbantartására vonatkozó még Lázár János minisztersége idején kiadott utasítást Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán azt írta, elődje Lázár János április 9-én 3 nappal az országgyűlési választás előtt utasította a MÁV-ot a karbantartási szerződés megkötésére. A vasúttársaság vezetése azonban az utasítást nem hajtotta végre, mert a használt járművek karbantartása szerintük kirívóan drága lett volna. Vitézy Dávid azt is közölte, a Siemens mozdonyok megmentéséért is újraindítja a tárgyalásokat. A biztonságos rollerezésre, a felelős közlekedési magatartásra és a védőfelszerelések, különösen a bukósisak használatának fontosságára hívja fel a figyelmet az adal, amit az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság felkérésére készítettek. A ma kezdődő biztonság hete alkalmából kérték meg Hauber Zsoltot az elkészítésére, mert úgy gondolják, hogy a zene olyan hallgatókhoz is eljuttathatja a megelőzés üzenetét, akiket a hagyományos közlekedésbiztonsági tájékoztatás kevésbé ér el. Hajlandó személyesen találkozni

0: Vlagyimir Putyinnal a decemberre tervezett Miami G20 csúcs találkozón az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky a Deutsche Welle televíziónak adott interjújában azt mondta, kész elutazni Miamiba, ha az orosz elnök is részt vesz a decemberre tervezett G20 csúcs találkozón. A Kreml ugyanakkor lehetetlennek nevezte, hogy az orosz és az ukrán vezető Miamiban találkozzon. Kedden gyengén felhős napos idő várható, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor. Az északi szél még élénk lehet, de a hőmérséklet továbbra is kellemesen alakul. Délután 22-27 fok várható. Szerdán nyugat felől egyre több felhő érkezik, és ezzel együtt a csapadék esélye is nőni kezd. A délnyugati szél napközben többfelé megélénkül, majd északnyugatira fordul. A reggel 9-17 fokkal indul, délután pedig már 23-29 fokig melegszik a levegő.
1: Hobbi Rádió.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 15-én köszöntjük Enikő, valamint Melitta nevű kedves hölgyhallgatóinkat. Az Enikő név jelentése szarvas tehén. Ezt a női nevet Vörös Marti Mihály költőnk alkotta meg, az ősi ennek névből. Ezen név viselője barátságos, kedves személyiség kialakulását támogatja. A név viselői otthonosan mozognak a művészet világában. Értékelik a minőséget, de életerejük, lelkesedésük nem mindig elég ahhoz, hogy valóra is váltsák álmaikat. Becézése Eni, Enci, Encike, Encsi, valamint Ena. Jeles viselői Eszenyi Enikő színésznő, Détár Enikő színésznő, Nagy Enikő színésznő, Sütő Enikő topmodell és Tóth Enikő színésznő, valamint Ön, kedves Enikő. Szintén ezen a napon köszöntjük Melitta nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A görög eredetű név jelentése méh, valamint szorgalmas. A név becézése Meli, Melike, Melus, Litta, Littácska, Litti és Littike. Ugyanezen a napon köszöntjük még Ajád, Bebúra, Bogát, Bogáta, Boris, Borocs, Debúra, Dolorúza, Dolores, Enőke, Hetény, Katalin, Katarina, Katerina, Katú, Lola, Lolita, Lolli, Lóránt, Melissa, Meluzina, Mária, Niobé, Orlandó, Paméla, Roland, Töhötöm, valamint Ünőke nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobby Rádió!

0: Hobby Rádió.
1: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 15-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek a történelem során ezen a napon. 1776-tal kezdünk, szeptember 15-én az angol erők elfoglalták New York City-t. Csak nem 100 évet ugrunk előre a 19. századba. 1848. szeptember 15-én Magyarországon a védelem megszervezésére az országgyűlés létrehozta az Országos Honvédelmi Bizottmányt, amelynek elnöke Kossuth Lajos volt. Kereken 10 évet ugrunk előre, 1858. szeptember 15-én Pesten megszületett Hubay Jenő hegedűművész, zeneszerző, pedagógus, akadémikus, a Magyar Hegedűiskola megalapozója. 1919-ben a Zeneakadémia igazgatója, majd 1920 és 34 között főigazgatója volt. Operákat, szimfóniákat és hegedűversenyeket komponált. Maradunk még a 19. században, 1876. szeptember 15-én Berlinben megszületett Bruno Walter, amerikai karmester. És még mindig a 19. század, 1890. szeptember 15-én született Agatha Christie, angol krimiíró, Miss Marple és Hercule Poirot megalkotója. Folytassuk a 20. század közepével, 1941. szeptember 15-én Herceg-Szántól megszületett Albert Florian labdarúgó edző. Az FTC labdarúgója 75-szörös válogatott volt 1952-től 1974-ig, játszott olimpián, VB-n, EB-n bronzérmes csapatban. 1967-ben elnyerte a France Football aranylabdáját, 1968-ban világválogatott volt. Folytassuk 1946-tal, szeptember 15-én Alpáron megszületett Kásás Zoltán, 92-szeres válogatott vízilabdázó. Most sem megyünk előre sokat, mindössze 1952-ig, szeptember 15-én született Bordán Irén színésznő. Folytassuk 1956-tal, szeptember 15-én Győrött megszületett Dobra János, Liszt Ferenc díjas karnagy, Gordon művész. 1978-tól a Tomkins énekegyüttes művészeti vezetője. Egyetlen évet lépünk csak előre, 1957-re, szeptember 15-én megszületett Tölgyesi Péter alkotmányjogász, a Magyar Tudományos Akadémia állam és jogtudományi intézetének tudományos munkatársa, politikus. És végül, de nem utolsó sorban, 1985. szeptember 15-én született Harry herceg, Charles herceg és Diana hercegnő fiatalabbik fia. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
4: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Üzenet a Mózes első könyve első fejezetéből.
2: Akkor ezt mondta Isten: alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette. Férfivá és nővé teremtette őket, Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik: szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy miért fantanem esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!
4: 2026. szeptember 15-e kedd a fájdalmas szűzanya ünnepe. Evangélium Szent Lukács könyvéből második fejezet, 33-tól 35. vers. Jézus atya és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához. Lám, e gyermek által sokan elbuknak, és sokan feltámadnak Izraelben. Az ellentmondás jele lesz ő, még a te lelkedet is tőr járja át, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai. Elmélkedés. Simeon prófétai szavai a jeruzsálemi templomban Jézus bemutatásakor nem csak az örömről szólnak, hanem a fájdalomról is. A te lelkedet is tőr járja át, mondja a gyermek anyjának. Valóban, Mária élete nem csupán kiváltság, engedelmesség, szolgálat, hanem szenvedés is. Elkíséri fiát a szenvedés útján, mellette van a keresztig. A fájdalmas szűzanya ünnepe arra hív, hogy megálljunk Mária mellett, aki anyai szívvel hordozza fia fájdalmát. Nem tehet semmit, csak jelen van. Ott van, amikor Jézust halálra ítélik. Hordozza a keresztet, és keresztre feszítik. A szeretet gyakran éppen így mutatkozik meg. Nem látványos tettekben, hanem a hűségben, a kitartásban, a csendes együttszenvedésben. Mária fájdalma nem lázadozó, nem elutasító. Elfogadja azt, amit nem ért teljesen. Bízik akkor is, amikor nem látja a végkifejletet. Ezért példakép számunkra. Ő az együttérző anya, az egyház anyja, aki osztozik minden hívő szenvedésében. Ez a nap arra tanít minket, hogy nem kell félnünk a könnyektől, ha azok szeretetből fakadnak. Jézus anyja nem menekült el a fájdalom elől, mi se próbáljuk elkerülni a kereszteket. Ha Máriával és Jézussal járunk, nem leszünk egyedül a próbatételek során. A szenvedés idején gyakran csend van, válaszok helyett némaság árad az égből. Mária is ezt élte át. De épp ez a csend válik az engedelmesség iskolájává, mert ahol nincs már szó, ott hűségre van szükség. Szűz Mária, fájdalmas anya, aki csendben és hűségesen kísértett fiadat Jézust egészen a keresztig, taníts engem is szeretetre. Segíts, hogy a nehézségek között ne meneküljek, ne zárjam be a szívem, hanem legyek kitartó csendesen, de szeretettel. Mutasd meg, hogyan lehet hinni akkor is, amikor fájdalom ér, hogyan lehet bízni akkor is, amikor nem látom a végső célt. Légy velem, amikor én is a kereszt tövében állok. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
3: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy a világ első vasból épült hídja az angliai Colebrookdale városban egy család három generációjának munkájából készült el 1782-ben? Abraham Darby fejlesztette ki a kokszolásos technológiát, a fia gyártotta le a vaselemeket, míg az unokája építette a hidat.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Hobby Rádió.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Egy trieszti fogast hoztam önöknek. Elkészíthető különben tengeri halból is. A fogas egy kicsit drága. Fogassal mondom, hozzávalók 4 személyre. Fogas 60 deka, alma 4 darab, békön 15 deka, tejföl 4 deci, trapista sajt 40 deka, fokhagyma, só, petrezselyem ízlés szerint. A fogasszeleteket leszeljük, sózzuk, és lisztbe forgatva olívaolajon elősütjük. Ezután halszeleteket az olajból kivéve lecsepegtetjük. A visszamaradt olívaolajban megsütjük az almakarikákat és a szeletelt békön szalonnát. Ezután tepsibe rakjuk a halszeleteket, az almakarikákkal és a békönnel rétegezzük. Ezzel a tejfölbe fokhagymát, sót és friss petrezselymet vágunk, kikeverjük, és ezzel az öntettel bevonjuk a rétegzett halat. A tetejére reszelt sajtot rakunk, 180 fokos előmelegített sütőben szép pirosra megsütjük. Köretként burgonyapürét ajánlok hozzá.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Hobbi rádió.
3: Társadalmi célú közlemény következik.
4: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
3: Társadalmi célú közleményt hallottak.
1: Hobbi rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Rádió.
1: Kamu reklám.
2: Mondja, Pista bácsi, a hallása milyen?
3: Micsoda? Mondom, a hallása milyen? Ja, római katolikus.
1: Kamu reklámot hallott.

Jó estét, fiatalok! Ágyban vagytok már? Akkor elmondok nektek egy szép mesét. Volt egyszer túl a térképen egy csodálatos ország. A hóbortos divat, a buli, az őrület, a színek fényes luxus birodalma. A csodálatos élet úgy tűnt sohasem ér véget. Ám ekkor történt valami.

0: Műsorajánlót hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Jogállami eszközökkel kell véghez vinni az elszámoltatást a kormányfő szerint. Vasárnap jár le a tankerületi igazgatói pályázatok beadási határideje, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter szerint a TISZA feladata, hogy az ország rendbetételét, valamint az elszámoltatást jogállami eszközökkel vigye véghez. A miniszterelnök a TISZA őszi országjárásának első veszprémi állomásán arról beszélt, hogy a kormány eddig is jelentős eredményeket ért el, ugyanakkor türelmet és bizalmat kér a 240 oldalas program megvalósításához. Magyar Péter hangsúlyozta, egy élhető és emberséges Magyarországhoz mindenkire szükség van, ezért a TISZA nyitott a kritikákra és azok felé is bizalmat szeretne építeni, akik eddig kételkedtek benne. Szeptember 20-án jár le a tankerületi igazgatói pályázatok beadási határideje. Az oktatási kormányzat mind a 60 tankerület térére új vezetőt keres. Forstoffer Ágnes egy az oktatási miniszter közösségi oldalára feltöltött videóban hangsúlyozta, az oktatásban meghozott döntések nem csak a gyerekek jelenét, hanem egyúttal az egész ország jövőjét is alakítják. Az országgyűlés elnöke úgy fogalmazott, ahhoz, hogy valóban jobb legyen az oktatás, ismerni kell a helyi iskolákat, pedagógusokat, közösségeket és azt, hogy mire van szükségük a gyerekeknek. A változáshoz szakmai cselekvésre van szükség, tette hozzá Forsthoffer Ágnes. Budapesten tartják a hidrogeológusok világkongresszusát. A felszín alatti vizekkel foglalkozó szakmai rendezvény 50 év után tér vissza Magyarországra. A ma kezdődő 5 napos rendezvényre 75 országból csaknem 900 kutató, mérnök, vízügyi szakember érkezik a fővárosba. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb kérdéseit vitatják meg. Több mint 100 egykori és jelenlegi balettművész, koreográfus és kulturális szakember követel változást a Magyar Állami Operaház balettársulatának ügyében. Az aláírók arra kérik az új kulturális kormányzatot, hogy ne bízzanak meg olyanokat vezetői szereppel, akik az elmúlt 16 évben közreműködtek a művészek elleni munkaügyi perekben. Szeretnének maguk választani alkalmas vezetőt. Ókovács Szilveszter az operaház főigazgatója szerint a petíció hátterében szakmai féltékenység áll. Megalakult az új összetételű koszovói parlament. A 120 tagú törvényhozás ülésén 82 képviselő vett részt, mert politikai patthelyzet alakult ki a parlamenti alelnökök megválasztása körül. A második legnagyobb parlamenti erő, a koszovói demokrata párt képviselői így nem voltak ott az ülésen. Amennyiben sikerül megválasztani a törvényhozás elnökét és alelnökeit, a következő lépés az új kormány felállítása, majd az államfő megválasztása lesz Koszovóban. Kedden gyengén felhős napos idő várható, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor. Az északi szél még élénk lehet, de a hőmérséklet továbbra is kellemesen alakul. Délután 22-27 fok várható. Szerdán nyugat felől egyre több felhő érkezik, és ezzel együtt a csapadék esélye is nőni kezd. A délnyugati szél napközben többfelé megélénkül, majd északnyugatira fordul. A reggel 9-17 fokkal indul, délután pedig már 23-29 fokig melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Tízöt címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
10: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
11: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
6: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
7: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
8: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
1: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
9: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
7: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
10: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.